0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel érkeztünk Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Nagy Enikő meg jó régóta hatással van. Színészként, alkotóként a kulturális életünkre. Örülök neked. Rég találkoztunk.
2: Köszönöm a meghívást. Igen, nagyon.
1: És aminek viszont nagyon örülök, hogy tele vagy munkával. Úgyhogy most azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen melyikbe kapaszkodjak apropóként. Hát annyi darabban játszol, annyi színház felé, meg darab felé elindulhatnánk, és valószínűleg érinteni is fogunk mindent. Jó, de hát most is tulajdonképpen munkából jöttél, igaz, az forgatás volt, de hogy foglalkoztatnak, és örülök neki.
2: Igen, egy forgatásról szaladtam ide. Ez egy belső, egy olyan stáb készít oktatófilmeket, tananyagokat, amiket cégek rendelnek meg, és meetingeken szokták ezeket elővenni, amik példamutató meg okuló szempontból készítik el ezeket a filmeket, de egy nagyon jó kis állandó stáb, úgyhogy öröm munka ez nekem mindig.
1: A színház is öröm? Azok a darabok, amelyekben játszol?
2: Igen. Öröm, de azért nem mindig, a munkafolyamat nem mindig móka és kacagás és öröm, hanem van, amikor egy úgymond női például éljek nehéz szülés előtt állunk.
1: De várj, bocsánat, szabad ne feled, ezt ti akkor érzitek, hogy ez nehéz szülés lesz?
2: Én legalábbis, amikor elolvassunk egy darabot, akkor én mindig meg vagyok ijedve. Tehát mindig megijedek az olvasópróbán attól, hogy én ezt hogy fogom tudni megcsinálni. Mit fogok itt tudni ezzel a szereppel kezdeni, meg fogom-e tudni oldani, elégedett lesz-e a rendező, a néző. Mindig ilyen nagy ijedelemmel állok neki.
1: És az aztán összes nyilván... létező... felkérésnél?
2: Igen, igen. Mindig, tehát elolvasom, akkor van egy képem, látom magamat, hogy kellene, de amikor így elkezdünk, akkor az mindig egy ilyen újrakezdés, egy nyögvenyelős, egy fogod a példányt, olvasod a szöveget, még nem jók a hangsúlyok, elképzelsz valamit, de az egyáltalán nem úgy jön ki, tehát azért ott meg kell szenvedni azért, hogy utána esetleg tényleg sikeres legyen, vagy az előadás maga, meg a te alakításod is. Igen.
1: Itt most nálunk legutoljára Fazekas István járt, aki ő maga írt tulajdonképpen, majdhogy nem érintve a saját családtörténetét, egy hát szintén nem könnyű darabot a József Attila Színházban, amelyben fontos szerepet kaptál, de közben meg hány darabban és színházban vagy most jelen?
2: Ez, nagyon örültem ennek a felkérésnek, ez egy teljesen véletlenül jött felkérés, ugyanis ez egy vizsgarendezése volt egy színművészetis rendező fiúnak, a Molnár Kristófnak, és akkor az se volt egy könnyű menet. A József Attila Színházba is Újréti László volt a partnerem, illetve a színművészeti egyetemről fiatalok játsszák a többi szerepet, ami nagyon jó találkozás volt, mert nagyon izgalmas volt az fiatalokkal együtt dolgozni és figyelni őket, hogy hogyan reagálják le a mai világot. Tehát ebből tanulunk, meg ebből tudunk építkezni, hogy ők mit gondolnak, meg hogy csinálják, meg mi a világlátásuk.
1: És
2: meg
1: nagyon más az ő világlátásuk, mint a tiéd?
2: Nem, mert ők ugyan, tehát akikkel én találkoztam, ez a csapat, ez egy borzasztó munkaszerető, fegyelmezett és nagyon a tudást akarni vágyó és az a szerepet szépen meg akarni csinálni csapat volt. Nagyon szerettem őket, és ugyanolyan fegyelmezettem, meg ugyanolyan kíváncsisággal, meg ugyanolyan erőbedobással álltak hozzá. Csak hát nyilván a kor más, meg én már ezeken túl vagyok, és olyan jó volt őket nézni, meg a kis, még azt is mondom, olyan kis aranyosak voltak, meg minden, úgyhogy ez egy nagyon jó munka volt, de ez egy nagyon érdekes szerep volt. Nehezen küzdöttem meg ezzel is.
1: De ott a történet is nehéz.
2: Hát persze egy kitelepítésről, ugye konkrétan Herceg Ferenc kitelepítéséről szól, amiben én egy ilyen nagyon empatikus, nagyon együttérző, nagyon kedves, jóságos, jóhumorú parasztasszony vagyok tulajdonképpen, akit szintén kitelepítenek, és nagyon, tehát egy kicsit én más gondoltam erről, mint amit a rendező, és eléggé a vége fele csiszolódtunk össze, úgy érzem, amikor már ő is azt látta, amit szeretett volna, és én is meg tudtam azt csinálni, amit ő kért, viszont én is jól éreztem benne magam.
1: De ezek hetek voltak, hosszú hetek?
2: Igen.
1: Talán még hónapok is?
2: Hát most már azért nem hónapokig próbálunk, azért másfél hónap körülbelül egy próbaidőszak. Igen, hetek inkább azt mondanám. Igen.
1: De meg lett?
2: Meg lett, de olyannyira, hogy tényleg egy katarzis ez
1: már
2: a munka.
1: Már neked is?
2: Nekem is.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: De jó.
2: Igen.
1: Ez ritkán van színházban?
2: Hát az ilyen fajta katarzis azért ritkán. Az nagyon jó érzés, amikor valamit úgy csinálsz meg, hogy érzed a közönség szeretetét, vagy érzed, hogy tetszel, vagy a kollégák is szeretnek, a rendező is elégedett. Az is nagyon fontos és nagyon jó, de azért az a fajta katarzis az azért nem minden nap. Hát nem is minden szerep olyan. Hát ha egy humoros vagy, egy nem tudom, tehát nem minden szerep ilyen, de hát ez ebben a darabban konkrétan arról szól, hogy egy halott fiút el tudjak temetni, és hogy egy herceg, és ugye a kitelepített Herceg Ferencnek vigaszt tudjak nyújtani, azért ez egy katartikus vég, és katartikus az egész történet, amin keresztül megyünk. És aztán most volt rá egy hónapra egy bemutatóm az Udvari Kamara Színházban, ahol a totálisan ellentétes figurát csinálok, egy olyan dámát, aki egyáltalán nem pozitív figura. Ez is egy történelmi darab, és itt pedig egy ilyen cseh kémnőszerűséget csinálok, aki zsarol, és kizsarolja a aláírásokat, a megalkuvásokat, és az egy teljesen másik figura, de az is élvezetes, és nagyon jó ilyeneket csinálni. Ez olyan, mint mindig azt szoktam mondani, hogy a színészet azért jó, mert olyan, mint a gyerekek maradtunk volna, és játszhatnánk ilyen szerepjátékokat.
1: Na, tehát ez játék egyértelmű.
2: Abszolút, igen. Attól függetlenül, azért nehéz, mert ugye a vége játék lesz, de amíg eljutunk, az munka. De gyerekek maradhatunk, és büntetlenül lehet gonoszat is játszani, meg büntelkövetni. Most ezt ilyen viccesen mondom, de nagyon sokszor átsegít a hétköznapok nehézségein. Amikor színpadon van az ember.
1: Hadd mondjak el ez csak azért a hallgatók kedvéért, akik még nem láttak ilyen színházi életet belülről, hogy néhányszor már elmondtam, de egy újszülöttnek, meg neked minden vicc új, valószínűleg még neked sem mondtam, hogy én budapesti karrierem kezdetén egy színháznál helyezkedtem el művészbüfésként. Én színészeket itattam, etettem másfél évig. Bárka színházban, még a Csányi féle Bárki színházban. És hát ott minden egyes próba folyamat egy őrülettel ért fel. Láttam a abban a művészbüfében, ahol tényleg csak a színészek jöhettek meg a stáb, nem a közönség, hogy minden egyes próba szünetében, meg előadás szünetében, hogy ott ez milyen idegjáték volt. Tehát én azt mondtam, hogy hát ha ez a színház, én nem biztos, hogy ebből így kérnék, főleg nem azon az oldalon, ahol ti vagytok, szóval én nem irigyeltem ott senkit. Mert azt tényleg látom, hogy az egy elképesztő megfeszített idegi játék. Mire elkészül? Aztán ott persze ünnep van, meg annak be kell állnia, stb. Egyébként mikor áll benne állatok egy darab? Hát ugye, ugye
2: nem csak, ráadásul nem csak a szín, most nem akarom így sajnáltatni magunkat, mert nyilván mi választjuk ezt
1: csak,
2: a szerepet.
1: Hát nem csak, hogy a hallgatók értsék.
2: Csak, hogy ugye ez nem csak a színpadi munkát igényli, hanem ugye otthon is kell, mert ugye meg kell tanulnunk a szöveget. Uh-huh. Tehát az nem megy a fejünkbe csak ott uh-huh. a színházban, hanem amikor hazamegyünk, akkor ugye... Lehet, hogy egy olyan valaki, aki ledolgozta a 8 óráját, az hazamegy, és akkor már tud pihenni. De amikor mi hazamegyünk, akkor muszáj időt szakítani arra, hogy megtanuljuk a szöveget, uh-huh. mert a nézők nem láthatnak egy esetleges dolgot. Tehát minden a nézőkért van. Azért, hogy ők jól érezzék magukat, tetszen nekik az előadás, akár katartikus élményt nyújtson nekik, vagy tanulság legyen, vagy nevessenek egy jót, vagy ez mind a nézőkért van. Azért, hogy a technika működjön, a vígjáték esetén a poénok működjenek, uh-huh. vagy egy drámában tényleg olyan szívhez szóló legyen valami, hogy az megérintse őket. Minden azért működik, és mindenki azért van, hogy olyan tökéletes előadást hozzunk létre, ami majd a nézőt maximálisan kielégíti minden uh-huh. szempontból.
1: És ugye a néző nek meg nem kell azt tudni, hogy veled mi történik az életben, mert nem rád tartozik, ugye, aznap este.
2: Abszolút. Nagyon sok nagy színészről vannak olyan történetek, hogy előadás közben tudta meg, hogy meghalt a felesége, nem tudom, férje, és tovább folytatta az előadást. Ez konkrétan van egy debreceni fantasztikus színész, illetve sajnos már volt ő is, mert elhunyt, a Simor Otto, aki egy operett közben tudta meg, hogy a felesége elhunyt a kórházba, elmondták neki, és visszament szünetben, és énekelt, táncolt, és nevettette a nézőket. Szóval
1: Sas József mesélte, hogy ő meg az édesanyját veszítette el, pont akkor, mielőtt színpadra lépett volna, mondták el neki. Nevet csinálta.
2: Igen. Én nekem is ugyanígy volt. Édesapám, mikor elhunyt, akkor a temetése napján kellett előadást játszanom, egy főszerepet. Ez egy kicsit azt mondta Szegvári Mennyiért rendező, szintén most mindenki olyan jut eszembe, aki már nincs közöttünk sajnos, fantasztikus rendező volt, hogy a színészet az olyan, mint a katonaság. Tehát uh-huh. kivezényelnek a frontra, az a színpad, ott ki kell menni.
1: Akármi is van.
2: Akármi van, a néző jön, kifizette a jegyét, jól akarja magát érezni, szórakozni akar, és ő neki ez a munka utáni pihenése, te pedig ezt vállaltad, hogy ott megcsinálod, uh-huh. ha törik, ha szakad. Jó, nyilván, ha valaki olyan beteg, olyan rosszul van, nem tudom, nyilván vannak ilyen esetek, hogy elmarad egy előadás, de szinte 80-90%-ban fent van a helye az embernek a színpadon, bármi történik is vele.
1: Amikor megjöttél, azt mondtad, mielőtt értek volna a mikrofonok, hogy kérdezzek bátran Csabáról, a te férjedről, Jancsik Csabáról, akit én ugye jól ismertem, voltam nálatok többször, de és mikor utoljára beszéltünk itt a Slágeren, akkor még talán volt is egy közös darabotok, ugye, amit ő írt, jól nem? Artszintéren?
2: Igen, tehát vele nagyon sokat dolgoztunk együtt.
1: Hát hiszen színész, meg alkotó ember volt.
2: Rendező, tanár, igen. És volt, tehát olyan előadás is futott, amit ő rendezett, de uh-huh. amiben nem játszott, ez a három magas nő, igen. ami még mindig megy, igen. Hegyi Barbarával és Marjai Virág kolléganőmmel az Árcintérben. De volt olyan előadásunk is, amit mi ketten csináltunk, önálló estjeink is voltak. És ugye egy tragikus esemény az én életemben, hogy ő 2 éve súlyos betegség következményeképpen itt hagyott bennünket, és nélküle folytatom tovább amit elkezdtünk. Itt van velem, és az, hogy az ő darabja még megy, az egy nagyon nem is tudom, hogy mondjam. Meg olyan szívmelengető, hogy még ő így itt van, hogy és akkor mindig beszélgetünk róla a kolléganőkkel, és úgy emlegetjük őt, és ez is segít nekem egy kicsit feldolgozni, mert még a humoros sztorikat is felhozzuk uh-huh. vele kapcsolatban, és akkor néha már tudok ezen úgy nevetni is uh-huh. egyet, amikor jaj, emlékeztek, amikor Csaba így, Csaba úgy, és akkor ez olyan segít nekem ezt földolgozni.
1: Meg egyébként a munkák is? Tehát a felkérések is? Tehát akár a Kamara Színház, akár a igen. József Attila Színház, ezek mind.
2: Igen, mind a Gúzon Gyula Színházban is játszott.
1: Na, azért kérdeztem, hogy mondd-e, hogy
2: Tallós Rita féle
1: nagy
2: utazótársulatban is van két előadás. Igen, ugye a József Attila Színházban, Udvari Kamara Színházban, és most nyáron kaptam egy felkérést a Dunaújvárosi Színháztól, az Őzeáron fogja rendezni a Rómeus Júliát, amiben majd Rómeó anyukáját, Montagunét fogom játszani, aminek nagyon-nagyon örülök, mert ez egy nyári produkció lesz, és ősszel a tervek szerint beviszi majd a Kőszínházban.
1: Megkérdezhetem egyébként, hogy hogy vagy lelkileg?
2: Megkérdezheted, nem is tudok pontosan rá válaszolni, már hol így, hol úgy vagyok. Nagyon hullámzó. Az elején borzasztóan nehéz volt az, hogy olyan elementális erővel törtek rám az emlékek, meg ennek az egész betegségnek az emlékei, meg a stációi, hogy volt olyan eset, hogy autópályán meg kellett állnom, mert olyan zokogás tört rám, hogy nem tudtam vezetni. Nyilván az ember, ha túléli ezt, akkor nincs mit csinálni. Megyünk. Ott van a családom másik része, az öcsémék, a gyerekekkel, édesanyám, ő is már egyedül van, édesapám is elment már 8 éve, őket is, tehát velük is úgy törődni, meg foglalkozni, meg ők is engem segítettek át ezen a nehéz időszakon, meg hát a család, a bőve, a tágabb család is, meg Csaba családjával is, akik maradtak, velük is tartom azért a kapcsolatot, amennyire tudom, és muszáj. Tehát nem gondolkoztam, hanem mentem tovább. Intéznem kellett hivatalos dolgokat, tehát nem volt mese. Most ilyen profán leszek, de temetést kellett intézni, de hagyatékot világos. Kellett intézni, házat kellett intézni, tehát ezeket sajnos, aki tudja ezt, az végigcsinálta, hogy itt nincs mese.
1: De azt ki lehet jelenteni, hogy a művészet az egy gyógyító valami?
2: Abszolút. Tehát már az eleve, hogy a munka szempontjából az is nagyon segít, hogy találkozok kollégákkal, és az nagyon jó így a többiek között lenni, nyilván, mert akkor aki ismerte őt, az rá megkérdezi, de az nekem nem fáj, meg nem esik rosszul, hanem emlékezünk. Aki pedig nem tudja, azzal meg az van, hogy már nem kell, nem beszélek erről, mert nem ismerte, vagy nem tudja, és akkor ott más a téma. És az nagyon jó kollégák között lenni, mással foglalkozni, ugye eltereli az ember figyelmét, hogy megcsináljon egy előadást, egy a próba folyamat alatt, és akkor igen, olyankor nem ezen jár az eszem. Hát nyilván, ha egyedül vagyok, vagy így valamit látok, vagy egy nagyon érdekes, amikor otthon vagyok, és mondjuk tévét nézek, ugye Csaba nagyon sokszor szinkronizált, és akkor volt olyan, hogy egyszer csak megszólal a hangja a tévéből. Hát az elsőnél az nagyon rossz élmény volt. Tehát az olyan hidegrázós volt, hogy ülök, nézek egy filmet, és egyszer csak az ő hangja megszólal.
1: Amiről nem is tudtad, hogy...
2: Hát nem tudtam, mert ugye nagyon sokat szinkronizált, és most írtelen nem csak bekapcsoltam a tévét, és ment egy film, és egyszer csak megszólalt. Meg ő nagyon sokat alámondott természetfilmeket, és akkor az olyan is volt, hogy akkor egyszer csak elkezdett beszélni. Ezek olyan hidegrázós élmények voltak, de aztán meg már megszoktam, mert hát tudomásul veszem, hogy ő ez volt a munkája.
1: Mint ahogy neked is van egy munkád. Igen. És az ezzel, is ilyenekkel jár igen. egyébként.
2: Igen, tehát ezzel együtt kezdtem el élni, és azt, tehát mentem, nem gondolkoztam, és megpróbálom feldolgozni, megpróbálok ezzel együtt élni.
1: És ebben a szituban, meg úgy általában manapság, tehát ebben már azóta eltelt 2 évben, az, hogy milyen jellegű felkérés kapsz, hogy ez vígjáték, dráma, az foglalkoztat, vagy az annak vannak nehézségi fokai ilyen szempontból?
2: Nincsenek. Nagyon érdekes volt. Nem, annyira furcsa, hogy olyankor átkapcsol az ember, hogy a más dimenzióba kerül. Három ilyen érdekes dolog, nem, 2 ilyen érdekes dolog volt. Az első az, hogy amikor a Tallós Rita féle Lilium produkcióba beálltam az egyik darabba, ott arról szólt, hogy a 4 barátnőnek az egyiknek a férje éppen elhunyt, és ugye ezt a barátnők hogy dolgozzák fel. Ez nem sokkal utána volt, de, de akkor ez nem abban a dimenzióban, vagy teljesen idegen szöveget mondasz, egy más karakter bőrébe
1: bújsz. Ki is kapcsolsz?
2: Kikapcsoltam, aha. Igen. És a másik az volt az az érdekes, hogy az Árcintérben a Kautsky Armand rendezte az Akt hegedűvel című előadást, amiben én egy olyan özvegyet játszom, akinek éppen akkor éppen akkor a darab kezdetén a férjéje temetése, és arról jönnek meg. És az egész darab arról szól, vagy úgy játszik, szódik, hogy a halott férj körül forog a történet. És az Armand meg is mondta nekem később, már a bemutató után, hogy ő megkérdezte az Árcintér vezetőit, hogy a Zenikőnek jót tesz-e, hogy nem sokkal a történtek után egy ilyen szerepet eljátszik, és hát ők mondták, hogy nem tudom, hogy mit mondtak, de hogy azért nem tudom, hogy mit mondtak, de nem ellenkeztek nyilván, mert hogy megkaptam a szerepet, igen, illetve felkértek rá, és mondtam az Armandnak, hogy nem, tehát ugyanezt mondtam el neki, hogy figyelj, teljesen kikapcsol az agyam. Aha. Az első, a legeslegelső előadás nál, tehát a magán a premier napján, akkor úgy megdobbant a szívem, és Szabó P. Szilveszter játsza egy másik főszerepet benne, és ott állt a hátam mögött, mielőtt bemegyek, és álltam a virággal és fekete fátyollal a elnézést.
1: Ja, még azt is így be kellett töltözni.
2: Teljesen, tehát egy fekete gyászruhába, fátyollal, fehér virággal a kezembe, és így hátra néztem a Szilveszterre, hogy Szilveszter, ez most nagyon durva, nagyon kemény, és így megszorította a vállamat, hogy nyugi, megcsinálod.
1: Tehát rájuk lehetett számítani a kollégákra, igen, ilyen szempontból, tehát mindenki egy mindenki emberként? Által?
2: Mindenki, nagyon.
1: No, ahogy azt egyébként illik, úgyhogy le a kalappal.
2: Mindenki
1: az a durva, hogy jó társaságban repül az idő, képzeld, hogy a végén vagyunk, pont a mélyén, de majd gyere vissza, kérlek, és akkor folytassuk, mert sok, tényleg ennyi apropó embernek nincs, mint nálad, és ez maradjon is így.
2: Nagyon köszönöm, maradjon, és nagyon örülök. Így,
1: mert egyébként ezzel mi járunk a legjobban, a közönség.
2: Jaj, de jó. Akit... Szívesen jövök.
1: És van ilyen gyűjtő, tehát például te kiírod az aznapi előadásokat, vagy ezt nem is lehetne?
2: Már hogy ki?
1: Hát, hogy az oldaladra.
2: Persze,
1: ott
2: szeretem.
1: Vannak nálad?
2: Igen, nem mindig előre van, amikor utólag teszem ki, de mindig.
1: De figyelni kell a József Attila Színházat, mindig az Árcintért, mindenhol.
2: Igen, figyelni kell a színházak oldalát, igen. A
1: Lilion produkció,
2: Guzdon Gyula Színház.
1: Majd most már Dunaújváros. Oké. No, hát sok csillogó szempárat kívánok ott a közönségnél, akkor a tiéd is csillogni fog, és szerintem tényleg az a lehető legjobb, hogy az alakítások teszed át a kreativitás meg azt a sok-sok gondolatot. Igen. Aztán majd alakul. Igen. Ez egész.
2: Talán egy kicsit gazdagítja az alakítást, mert ugye rakódnak a mélység, a rétegek rakódnak az ember.
1: Kitartást kívánok, és sok erő, talán ez a legfontosabb. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Nagy Enikővel beszélgettem, kedves hallgatóink, és Enikőtől most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: ez. A Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. És azt gondolom, hogy egy író az mindig hatással tud lenni a kulturális életünkre. Dorosz Dávidot köszöntöm nagy szeretettel. Örülök neked.
2: Én is örülök, hogy itt lehetek.
1: Még
2: szervusz, András.
1: Találkoztunk sem az életben, sem az éterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre.
2: Milyen jól elkezdtük beszélgetni itt már adás előtt is, és folytatjuk
1: igen.
2: Itt.
1: Folytatjuk már csak azért is, mert új könyvvel jelentkeztél. Az első nagyot ment, azt tudom, szívből gratulálok.
2: Köszönöm szépen. Mindenki lelépett. Olvasóknak hála.
1: Mindenki lelépett a könyveddel.
2: Így van, mindenki lelépett olvasni hozzá, de mindenki lelép a címe, igen. És hát nagy hála és köszönet az olvasóknak azért a rengeteg szeretetért visszajelzésére, amit kaptam.
1: De ezeket révén. Most egyébként személyesen is visszajelezhetik neked, mert ott leszel a könyvhéten és dedikálsz.
2: Igen, lesz egy dedikálás, és lesz egy nagy színpados beszélgetés is velem, június 14-e vasárnap 13:30, és előző nap pedig a szegedi könyvhéten leszel.
1: Ott leszel mindenhol.
2: Igyekszünk, igen.
1: Na, hatalom árvái. Ugye ez az igen. Új könyv. Kapcsolódik a kettő?
2: Igen, az egyik főszereplőm Feri a nyomozó karaktere révén kapcsolódik, tehát ilyen szempontból a Ferit megismertük az első könyvben, a Mindenki lelépben, ott még kevesebbet lehetett róla tudni, itt pedig lényegében gyerekkorától kezdve visszaemlékezéseken keresztül követjük az ő életét, az elmúlt 40-45 évét, és az ő barátságait, szerelmeit, illetve azt a kisvárost ismerjük meg, ahol ő felnőtt, ez egy fiktív Veszprém megyei település, aminek Árokvár a neve.
1: Na, szeretjük Veszprémet is egyébként, meg akkor szeressük a fiktív Árokvárat is. Mi a jó a regényírásban? A fiktív vagy nem fiktív történetekben? Meg gondolom azért ebben van sok megtörtént eset.
2: Igen, hát nagyon sok valóság alapon nyugvó részlete van, mind a Mindenki lelépnek, mind a Hatalom árváinak, és talán a egyik legjobb visszajelzés az, amikor az olvasók arról beszélnek, hogy mennyire magukra, a családtagjaikra, barátaikra ismernek a karaktereimben, és azt mondják, hogy ez pont ugyanígy szokott történni, mégis a történelem, mert ugye thrillerökről beszélünk mind a kettő esetében, van egy olyan izgalma a történetnek, illetve olyan rejtélyek, titkok vannak benne, aminek a kiderítése az olvasás során, azt nagyon szeretik az olvasók, és a másik ilyen nagy dicséret, ami minden írót általában hájjal keneget, amit szoktak nekem is mondani, hogy egy nap alatt, vagy egy hétvége alatt lényegben felfalják a regényeimet. Uh-huh. És igen, ehhez nagyon sok olyan történet, sztori került be, amit én az elmúlt 20-25 évben akár a barátságaim, a családom, vagy akár bárhol jártam az életben, ugye én éltem külföldön is, most is Bécsben élek, ott hallottam, láttam.
1: Jó, neked kint van a bázisod?
2: Nekem kint van a bázisom, én Bécsben élek, és ott is írom, ott írtam meg mindkét regényemet, és most már a harmadikon is ott dolgozom.
1: Tudtam a Bécsről, azt nem tudtam eldönteni, hogy most hogy kapcsolódik igazából Bécs a te életedhez, de ilyenkor, amikor itt vagy, akkor csak a mindenfajta kötelezettségre érkezel, vagy itt is van?
2: Az írói munkám miatt vagyok itt főleg, meg hát természetesen a családom, családunk, a feleségemmel egy jelentős része itt él Budapesten.
1: Van hol aludni.
2: Van hol aludni, igen, illetve hát a barátaim is itt vannak, vagy pedig ugye szerte szét a nagyvilágban vannak a barátaim, és akkor innen jön az első regényem egyik fő motívuma, ugye ez a külföldi lét és igen, a külföldi igen. Tartózkodás, és az ebből adódó nehézségek, hogy a barátságokat, családi kapcsolatokat hogyan lehet így fenntartani, és akkor innen nyer még több jelentéstartalmat a Mindenki lelép cím.
1: Az, hogy ti Bécsben éltek, az nyilván egy tudatos döntés volt, de hogy olyan is ott élni, amit akkor gondoltad, amikor még csak terveztétek?
2: Nyilván most sokkal...
1: Vagy nagyon más?
2: Összetettebb, tehát nyilván az a része, ami itt Magyarországon általában távolról van, hogy mennyire békés, zöld, élhető, kultúra.
1: Mert Bécsbe bele lehet szeretni, ezt én így pontosan
2: van,
1: tudom.
2: Így van, így van. Én nagyon szeretem Bécset, és az a része, amit az előbb mondtam, hogy így távolról látszik, és ilyen jó, az a része az megvan, és nagyon sok más rétege is feltárul az embernek olyankor, amikor ott kint él. Például az, hogy mennyi magyar van, tehát ugye tőlem szokták kérdezni, hogy kell-e Bécsben németül beszélni, hogy az ember ott tudjon élni. Én általában azt szoktam mondani, hogy angolul sem, mivel annyira sok a magyar, hogy majdnem mindig tud az ember magyarul ügyet intézni, vagy ha egy boltba bemegy, vagy ha tankolni bemegy, vagy például a postásunk is, aki szokta hozni nekünk a különböző dolgokat. Ő is magyar. Magyar, igen, nagyon jó. Össze is haverkodtunk, szóval rengeteg ilyen más rétege is megnyílik az embernek, ami természetesen ugye éltem máskor is külföldön, akkor is mindig ez történik, hogy van egy alapképed, amit az addig életed során felhalmozol egy várossal kapcsolatban, és amikor oda mész, ott élsz nap mint nap, akkor újabb és újabb jelentéstartalmak kapcsolódnak hozzá, és így aztán ezek természetesen mindkét eddigi regényembe is utat találtak, tehát miközben ezek a regények és történetek Magyarországon magyar emberekhez kapcsolódnak, mindegyikben van több fejezet, ami Bécsben játszódik.
1: De miért pont a regényműfajt választottad?
2: Arra jöttem rá, hogy engem egész életemben, akármit csináltam életemben, a történetek érdekeltek, és a történetmesélés, és az, hogy hogyan lehet a történeteken keresztül érzelmeket kifejezni, illetve kapcsolódni ahhoz, ami a napi valóságunkban történik velünk. Uh-huh. És lényegében kisgyerekkoromtól kezdve a nagyon sok könyvet olvastam, illetve filmet néztem, és egy idő után elkezdtem olyan könyveket is olvasni, meg olyan munkákat, kutatásokat nézni, amik ezeknek a hatásmechanizmusaival foglalkoznak, hogy miért működik egy történet, miért működik egy film, és miért vannak filmek, vagy regények, amik talán kevésbé működnek. Uh-huh. És aztán nyilván, ahogy egy első regényhez illik, a legelső regényem az meg így kiszakadt belőlem, tehát egy nap így egyszer csak volt egy ilyen gondolatom, hogy foglalkoztatott egyfajta élethelyzet, egyfajta életmotívum, részben ez kapcsolódott a Bécsbe való kiköltözésünkhöz, hogy így elkezdett foglalkoztatni, hogy én is most egy új helyen vagyok, illetve látom, meg az elmúlt 15-20-30 évben nagyon sok barátomon, családtagomon keresztül láttam ezt az új életet, amit külföldön kezdenek az emberek, és ez volt az ilyen csírája annak az ötletmagnak, amiből aztán így tényleg egyszer csak leültem a géphez, és elkezdett kiszakadni.
1: Na de milyen furcsa, történet. Hogy elmentetek, de közben ide írsz könyvet, és ide jössz dedikálni, ide jössz találkozni így, a közönséggel.
2: Igen, mert ez ad egyfajta másik perspektívát. Valószínűleg nekem is ki kellett egy picit szakadnom, és más helyre kellett
1: kicsit
2: kerülnöm.
1: Kicsit kívülállóként?
2: Igen, szerintem ebben van egy ilyen perspektíva, ezt nagyon jól érzed, de másképp való ránézés képessége. Miközben amikor kutató munkát végzek például a könyvemhez, akkor természetesen...
1: Mert hogy kell hozzá.
2: Vannak dolgok, igen. A helyszínek...
1: A másik, akkor erről én imádom ezeket a kulisszatitkokat.
2: Ugye az első regényem az ugye, a Mindenki lelép, az egy balatoni thriller, és így a Balaton partján Tihanyban játszódik, és nyilván táplálkozik abból a rengeteg élményből, ami akár gyerekként, akár egyetemistaként, akár meg már fiatal felnőttként a Balaton partján megéltem, de amikor aztán kifejezetten Tihanyról vagy Füredről akartam írni, akkor elmentem és több napot ott töltöttem. Ez különben éppen télen volt, ami nagyon érdekes, nagyon ritkán voltam télen a Balatonnál, és mennyire más, és bizonyos szempontból jobb és könnyebben fogyasztható arcát mutatja olyankor a Balaton, hiszen nincs senki, nincsenek tömegek, az ember magában tud lenni, és el tud mélyülni a tájban, vagy akár az épített dolgokban, és igen, akkor ott töltöttem több időt. A második regényem az is ugye nem messze onnan Veszprém megyében játszódik, és az, aki elolvassa figyelmesen, most nem fogom lelőni ezt az easter egget, de aki figyelmesen elolvassa, az Árokvárban elég konkrétan meg fog tudni találni egy vagy két Veszprém megyei településnek a jellemzetességeit, amit összekombináltam ebbe, tehát ott is jártam többször, illetve a feleségem családja nem olyan messze származik onnan, ez adta az első inspirációt, tehát így kapcsolódik össze a személyes családi életem azzal, hogy hogyan irányítja ez az inspirációt és azokat az ötleteket, amiket megírok, és nyilván azért is fontos, hogy elmenjek, mert, és ez is egy nagyon örülök, és nagyon nagy dicséret, amikor az olvasóimtól ezt visszajelzik, hogy vizuálisan írok, tehát filmszerűen írok, uh-huh. és ahhoz, hogy ezt a filmszerűséget fent tudjam tartani, ahhoz személyesen is ott kell lennem, és meg kell látnom ezeket a helyeket.
1: Könnyen írsz?
2: Amikor benne vagyok, akkor nagyon könnyen, és van egy fajta folyamatom, ami így most már viszonylag rutinná alakult, amikor adott mennyiséget minden nap írok a könyvből, és...
1: Van napi penzum, az mennyi?
2: Ez kb. 2000 szó. Aha. Én ugye angolszász irodalmi példák azok, amelyek számomra a kortárs irodalomból közel állnak, illetve az angolszász irodalomban bevett ilyen rutinokat vettem át én is, és abban a szavakban számolják azt, hogy az embernek mennyit kell írnia, és körülbelül ez a 2000
1: szó. De ez nem olyan sok, nem?
2: Nem olyan sok,
1: az
2: de...
1: Az egy oldal? Vagy még annyi
2: nem, nem, azért ez ilyen másfél-két oldal, attól függ, hogy az ember hogyan rakja ezt össze. Nyilván ez az első draft, ami, hogy így mondjam, uh-huh. tehát amikor az ember először leírja, de hát utána azzal még rengeteg
1: hát húzza van. Húzza persze, minden.
2: Szerkesztés, átnézés, ugye nekem van, hál' Istennek egy 12 főből álló ilyen úgynevezett alfaolvasói csapatom, tehát ők azok, akiknek elküldöm a legelső olyan verziót, amit már engedek a saját kezemből, ők elolvassák, és utána átbeszéljük, elmondják, hogy hogyan tetszik ez nekik, hogyan, mit kéne

0: együtt vele, és hát kifejezetten nagyon nagy érzékenységgel, profizmussal nyúl azokhoz a szövegekhez, ami kijön a kezem alól, és egy igazi ilyen partnerségben tudunk ezen dolgozni.
1: Ha már mondtad, hogy filmszerűen, én nagy áldásnak tartom ezt, hogyha valaki így tud egyébként írni. Megjegyzel nekem, akinek valami fajta köze még van is a betűkhöz, meg a könyvekhez, én nem tudnék regényt írni. Soha nem is próbáltam egyébként, de hogy valahogy nem visz rá a lélek, de ellenben a filmeket meg nagyon szeretem, és mindig azt mondom, hogy Netflixesen kell írni. Ahhoz, hogy az ember az bele tudja magát érezni, de neked ez könnyen ment?
0: Teljesen alapból ment. Igen, ösztönös. Ez talán a legnagyobb ilyen áldás, ami van nekem, és amiért hálát adok az égnek, hogy ezt máshol, Amerikában, Angliában külön tanfolyamok vannak, hogy ezt tanítsák. Abszolút. Nekem valahogy így a kezemből jön. Részben azért jön valószínűleg, mert én már úgy nőttem föl, hogy egyszerre olvastam a Pál utcai fiúkat, és utána néztem filmeket. Nekem ugyanolyan nagy élmény, és mai napig emlékszem, amikor először olvastam Jókait, mint amikor először láttam a Tanút, vagy akár a Keresztapát. És ezért is nagyon örülök, hogy már 2 hónappal az első regényem megjelenése után ugye megkerestek producerek, és elindult a Mindenki lelépnek a filmes előkészítése.
1: Na ez most hol tart?
0: Ez most ott tart, hogy a forgatókönyvön dolgozunk, az a producer csapat és Veres Attila forgatókönyvíró dolgozik rajta, akik a Itt érzem magam otthon című filmet is csinálták, ami ugye néhány hónappal ezelőtt ment nagy sikerrel, és nem sokára oda jutunk, hogy akkor a rendező és a casting is el fog indulni. És
1: tehát ebből biztos, hogy lesz film.
0: Ez majd nyilván most egy folyamatban van benne, nem belemenve Magyarországon a magyar film helyzetébe, ezt mindenki nyilván látja, de igen,
1: valami elindult,
0: és rajta vagyunk, és nagyon dolgozunk azon, hogy ebből egy egyszerre nagyon szórakoztató, és bizonyos szempontból elgondolkodtató film szülessen, és nagyon izgalmas az a munka, amikor tudod, megírtam ezt a könyvet, leraktam a pontot, kinyomtatták, elment, megvették az emberek a boltba, most meg dolgozni kell azon, másodjára, hogy az, ami 320 oldalon működött a könyvbe, az hogyan fog 120 percben működni a vászon, és egészen szerencsés vagyok, hogy egy ennyire profi csapattal tudok ezen dolgozni.
1: De te meg tudnád csinálni a forgatókönyv?
0: Nem, természetesen én nem tudnám így, mivel még soha nem írtam filmforgatókönyvet, ezt nem tudnám megírni, de részt veszek a folyamatban.
1: Értsék a hallgatók, feszesebbre kell venni, húzni kell, dialógusokat jobban ki kell dolgozni.
0: Igen, ez nagyon más. Nyilván a legnagyobb különbség. Ugye a könyvben és egy regényben nagyon sokszor benne vagyunk az adott karakter fejében. A mindenki a gondolatait közvetíti az író, és látjuk a gondolatait az adott karakternek. Az én regényemnél kifejezetten, hiszen a Mindenki lelép az egyes szám első személyben egyes karakterek váltakozó nézőpontjából követi a történetet. Először Ágit, látjuk, halljuk, ahogy mi történik vele, utána átugrunk Zoliba, utána a harmadik fejezetbe, meg Annának a fejébe. Igen. Nyilván ezt nem lehet a vászon megcsinálni, ott nem tud az ember bemenni a fejébe, így szokott ugye néha bejönni a narráció, mint filmes eszköz, igen, de azért azt tudjuk, hogy minél kevesebbet van használva, annál jobb, mert egy ponton túlzás, vagy ez rögtön egy adaptációs kihívás, vagy feladat, hogy a filmvásznon cselekvésbe kell átvinni, és akcióba kell átvinni, legyen akár az akció nagyon kicsi, csak sokat mond, hogy valaki hogyan rak le egy poharat egy asztalra.
1: Világos.
0: Ez egy nagyon nagy munka ilyen szempontból, de pont azért örülök, hogy ebben részt tudok venni, mert rengeteget tanulok, és az, amit tanulok, az vissza fog hatni az írásomra is.
1: Biztos vagyok benne, én is. Amikor találkozol az olvasóiddal, általában miket kérdezek, mire kíváncsiak?
0: Nagyon sokan kíváncsiak arra, ezt például nem olyan régen kérdezték meg tőlem, illetve kommentekbe is meg szoktam kapni, hogy például hogyan ismerem a női lelket ennyire jól. Főleg az első regényem kapcsán, hogy ott én nagyon hiszek, és kifejezetten törekszem arra, hogy erős, összetett női karaktereket írjak. Olyanokat, akik modern értelemben ki tudnak állni magukért, és keményen tudnak küzdeni a céljaikért, még akkor is, amikor nagyon sok trauma éri őket. És ezt például meg szokták tőlem kérdezni, hogy ez honnan jön, és igazán jó válaszom nincsen, csak azt tudom mondani, hogy nagyon sokakkal találkozom, és szerencsés vagyok, hogy az életemben nagyon sok fantasztikus nő vesz körbe, akár a feleségem, vagy akár az édesanyám például, de hogy nyilván azok a történetek, amik be

0: kerültek, azok rengeteg más élethelyzet kapcsán értek engem. Sokan szokták kérdezni azt, igen, hogy ez a filmszerűség honnan jön, illetve hát most megint nem spoilerezve, de mindkét regényem végén azért van egy nagy csavar, és akkor akik már olvasták, akkor mindig megszokták.
1: Arról,
0: hogy az hogyan jött, ott nyilván mindig megszokták kérdezni, hogy akkor most lehet-e úgy beszélni, hogy az ott lévők azok már olvasták el, hogy nem lelövik a poént, de hogy igen, például arra, hát főleg a mindenki lelép be az első regényem volt, én is azt gondolom, hogy ott mi az utolsó oldalkon történik, azért ez megvan ágyazva, ha másodjára elolvassa az olvasó, igen, de nagyon meg is lepődik.
1: Na, filmes. Az, ha valami, akkor az filmes. Annak idején te ezekre az ünnepi könyvhetekre jártál olvasóként?
0: Persze. Ez a szüleimmel egyfajta ilyen hagyomány volt, hogy nyilván én itt nőttem fel, és itt is jártam iskolákban Budapesten, tehát kifejezetten kötődöm ehhez a városhoz, és éppen ezért mai napig emlékszem, hogy a szüleimmel elmentünk, és akkor nagy ilyen szatyros könyvvásárlás volt
1: az ünnepi de hogy azért az mekkora ajándék az élettől, meg a sorstól, nem? Hogy ott lehetsz most a nagy színpadi beszélgetésben, meg a dedikálásban.
0: Nagyon, és hát már a múlt évi könyvhét is egy nagyon nagy élmény volt számomra, és éppen ezért kifejezetten várom, hogy újra ott lehessek. Már csak azért is, mert szerintem az egy nagyon nagy szó, hogy a könyvhetet ugye David Szalai fogja megnyitni, igen, és én olvastam több regényét is, legutóbb természetesen a Flash-t, ami Booker díjas lett, és egészen elképesztő módon szeretem azt, ahogy és amiről ő ír.
1: Na, meg mennyien szeretik azt, ahogy te írsz, meg amiről írsz. Az új könyv, az mikor jött ki?
0: Február 24-én volt a bemutatója, Borbély Alexandra volt ott, aki felolvasott egészen fantasztikusan részleteket, illetve ott Annával közösen mutattuk be, aki színvel már az első regényt is bemutattuk, és hát egészen meghatottak.
1: Szeretik? Mik a visszajelzések?
0: Hát az Anna, amikor így felvezette meg, ahogy ott beszélgettünk egy órát a könyvbemutatón, ahol egészen meghatott, amiket mondott, és ahogy mondta, tehát például elmondta, hogy szerinte mindkét regényemet középiskolában kötelező olvasmánnyá kéne tenni, azért ennél író nagyobb dicséretet kevésbé kapott, főleg egy ilyen hozzáértő embertől, illetve maga az, hogy még a Csilláron is rógtak, tehát több mint 140 ember jött el a bemutatóra.
1: Az a könyv író-olvasó találkozón, ez egy óriási
0: abszolút
1: eredmény.
0: Abszolút, szóval.
1: Na hát én akkor ilyen pillanatokat kívánok neked. Sajnos jó társaságban repül az idő. Dávid, a végén vagyunk, de őszintén.
0: Köszönöm
1: sok
0: szépen.
1: Sok csillogó szempárt ott
0: június 14-e, és akkor még itt annyit hadd mondjak el, hogy minden ilyenről, illetve extra tartalmakért és olyan novellákért, amik máshol nem fognak megjelenni, a dorosdavid.hu-n, hogyha feliratkoznak az olvasói klubomba, akkor azok elérhetők.
1: Ezzel most jöttem volna, hogy mostan az a lélektani pont, hogy mondd el, hogy hol érünk el, de akkor dorosdavid.hu.
0: Igen, illetve természetesen Facebookon, Instagramon, TikTokon örömmel kapok.
1: Kedves hallgatóink, szeressék, kövessék Dávidot, azt a sok-sok energiát, amit beletesz miattunk egyébként ebbe az új imádott hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy
0: köszönöm,
1: itt voltál. Örültem, neked várlak majd.
0: Köszönöm, jövök
1: vissza.
0: Majd.
1: Ne hagyjuk még abba. Dávidtól most elköszönök, kedves hallgatóink, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a sláger.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Nagy Enikőnek és Dorosz Dávidnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója.
1: A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Megállapodás született a kárpátaljai magyar kisebbségek jogainak bővítéséről. Távozik az országos mentőszolgálat főigazgatója. Július 1-én megnyílik a budapesti Biodóm városi oázisa. Jó reggelt kívánok, Szendrőf Bori vagyok. Teljes körű megállapodás született Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséről, jelentette be Magyar Péter. A megállapodás értelmében az ukrán kormány a közeljövőben jogszabályokba ülteti át azokat az intézkedéseket, amelyek szélesebb nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogokat biztosítanak a kárpátaljai magyarság számára. A tárgyalásokon magyar és ukrán szakértők mellett részt vettek a helyi magyar szervezetek és egyházak képviselői. A vállalások bekerülnek Ukrajna Európai Unió cselekvési tervébe, és ennek teljesülése esetén Magyarország támogatja az első uniós csatlakozási tárgyalási klaszter megnyitását. A magyar kormány ugyanakkor továbbra sem támogatja a gyorsított csatlakozási folyamatot. A közlés szerint, ha Ukrajna a jövőben lezárja az összes csatlakozási fejezetet, Magyarország ügydöntő népszavazáson dönthet a tagság támogatásáról. Közös megegyezéssel 9 év után távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig Konstantinovics Miklós szakorvost, az OMS orvosszakmai osztályának vezetőjét bízta meg, közölte az OMS. A 24 pontú kérdésére Györfi Pál is megerősítette Csató Gábor távozását. Arra a felvetésre, hogy marad-e szóvivő, azt válaszolta, hogy nem kapott ezzel ellentétes információt. A főigazgatói pozícióra nyílt pályázatot írnak ki. Ezt követően szeptember 1-től új irányítással folytatódik az OMS működése. Szerszám esett egy járókelő fejére a Karmelita közelében, írta a Blick a budapesti rendőrfőkapitányságra hivatkozva. A várkapitányság szerint egy csavarkulcsot ejtett el az egyik munkás a Színház utcában zajló építkezésen, ami egy férfi fejére esett. A helyszínről egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállított a kórházba, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Az eset után a Fidesz a Magyar Péter által lebontott kordon visszaállítását követelte. Ugyanakkor a felújításért felelős várkapitányság közölte, a Színház utcában korábban kordonnal lezárt terület eredetileg sem volt munkaterület, a kordon oka nem az építkezés, hanem a létesítmény és személyvédelem volt. Július elején megnyílik a budapesti Biodóm központi csarnokában kialakított új városi oázis. Az 1 hektáros területen közel 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítettek, köztük több mint 100 5 méternél magasabb fát. A látogatók számos különleges állatfajjal is találkozhatnak, például hulmánokkal, baliseregélyekkel, díszes pávafácánokkal és sarkantyús teknősökkel. A legnagyobb újdonságot az életnagyságú dinoszaurusz modellek jelentik, amelyek között mozgó példányok is lesznek, köztük egy csaknem 12 méter magas brachiosaurusz. A fővárosi állat- és növénykert szerint a Biodóm fokozatos használatba vétele újabb fontos állomásához érkezik. A jövőben az elefántok és az oroszlánfókák új bemutató helyeinek megnyitását is tervezik. Eleinte borongós, később naposabb idő valószínű. A délelőtti órákban még az eső is eleredhet, és helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul. Holnap újra hideg fronthoz felhőket és néhol zápor, zivatart, elsősorban a déli ország részben. A maximumok 21 és 29 fok között alakulnak. Hétvégén kellemes napos felhős időre készülhetünk, 27-28 fokos csúcsokkal.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben került bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Meghívta Budapestre a francia elnököt Magyar Péter. Ősszel kezdődhet a hajógyári szigetre vezető K-híd felújítása. Velencei tó törvényt alkot az élő környezetért felelős minisztérium. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter meghívta Emmanuel Macron francia elnököt az 1956-os forradalom 70. évfordulójának október 23-ai megünneplésére. A magyar miniszterelnök Párizsban tárgyalt a francia államfővel, miután kedden Berlinben járt. A találkozón Magyar Péter fontos szövetségesnek és gazdasági partnernek nevezte Franciaországot, és jelezte, hogy francia cégek 45 ezer embernek adnak munkát Magyarországon. Beszélt a nukleáris együttműködésről, valamint arról is, hogy a V4-ek Franciaországgal és Németországgal is szorosabb kapcsolatot keresne. Emmanuel Macron szerint Magyar Péter kormányra kerülése azt mutatja, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Ősszel kezdődhet a hajógyári szigetre vezető K-híd felújítása, miután a Budapest közút elindította a kivitelező kiválasztására a közbeszerzést. A csaknem 70 éve ideiglenesnek épült híd szerkezetét teljesen megújítják, a pályalemezt kicserélik, és a kocsipálya szélessége 2,8-ról 3,5 méterre nő. A munkálatokat úgy ütemezik, hogy a Gyereksziget és a Sziget Fesztivál idején a híd nyitva maradjon. A felújítás várhatóan 2027 nyarára, opciós munkarészek esetén 2027 végére készülhet el. Széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetés indult a Velencei tó hosszú távú megmentése érdekében. Tegnap helyi környezetvédő civilekkel, vízügyi szakemberekkel és polgármesterekkel egyeztetett Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Erről ő maga számolt be a Facebook oldalán. A tervek szerint egy átfogó Velencei tó törvény készülhet, amely megteremtené a szükséges jogi kereteket a természetes értékek védelméhez. A szakértők szerint a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás biztosítása és a partmenti környezet teljes körű rendezése. A kezdeményezés célja, hogy hosszú távon megőrizzék a tó ökológiai egyensúlyát és természeti értékeit. A miniszter szerint az elmúlt évek után most valódi párbeszéd kezdődhet a Velencei tó jövőjéről. A világ vezető tech cégei és a szoftverfejlesztés ikonikus alakjai találkoznak Budapesten június 4-én és 5-én a Craft konferencián. A több mint 50 országból érkező vendégek olyan témákról hallatnak előadásokat a Magyar Vasút Történeti Parkban, mint a funkcionális programozás, a robotika vagy az AI kiszámítható vátétele. Mondta el a Sláger FM-nek Varga Károly, a Craft Hub ügyvezetője.
3: Ez egy nemzetközi tech konferencia. Itt egyébként szoftverfejlesztők, engineering menedzserek, technológiai vezetők és hasonló IT szakemberek, nagyvállalati multicégektől, startupoktól, scale-upoktól vesznek ezen az eseményen részt. Körülbelül a 80-90 előadónak nagyjából a 90%-a nemzetközi előadó. Az AI ugye mostanában elég nagy változásokat okoz így a különböző szakmák és különösen a szoftverfejlesztés területén is. Hozunk idén olyan szakértőket, akik tudnak arról beszélni, hogy mi a szoftverfejlesztés közeli és hosszú távú jövője, vagy várható jövője, ugyanis egy nagyon nagy átalakuláson vesz részt ez a szakma jelen pillanatban, úgyhogy ezért is extrán különleges így a Craft konferencia.
2: Kezdetben több felhő lesz felettünk, helyenként gyenge eső, zápor is kialakulhat. Napközben felszakadozik a felhőzet, és hosszabb napos időszakok is lehetnek. Délután 26 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Pénteken újabb hidegfront érkezik, a felhős napos időben eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Napközben 20-29 fokot mutathatnak a hőmérők, nyugaton, északnyugaton lesz hűvösebb.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárggyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-ig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megállapodás született a kárpátaljai magyar kisebbségek jogainak bővítéséről. Távozik az országos mentőszolgálat főigazgatója. Július 1-én megnyílik a budapesti Biodóm városi oázisa. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Teljes körű megállapodás született Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséről, jelentette be Magyar Péter. A megállapodás értelmében az ukrán kormány a közeljövőben jogszabályokba ülteti át azokat az intézkedéseket, amelyek szélesebb nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogokat biztosítanak a kárpátaljai magyarság számára. A tárgyalásokon magyar és ukrán szakértők mellett részt vettek a helyi magyar szervezetek és egyházak képviselői. A vállalások bekerülnek Ukrajna Európai Unió cselekvési tervébe, és ennek teljesülése esetén Magyarország támogatja az első uniós csatlakozási tárgyalási klaszter megnyitását. A magyar kormány ugyanakkor továbbra sem támogatja a gyorsított csatlakozási folyamatot. A közlés szerint, ha Ukrajna a jövőben lezárja az összes csatlakozási fejezetet, Magyarország ügydöntő népszavazáson dönthet a tagság támogatásáról. Közös megegyezéssel 9 év után távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig Konstantinovics Miklós szakorvost, az OMS orvosszakmai osztályának vezetőjét bízta meg, közölte az OMS. A 24 pontú kérdésére Györfi Pál is megerősítette Csató Gábor távozását. Arra a felvetésre, hogy marad-e szóvivő, azt válaszolta, hogy nem kapott ezzel ellentétes információt. A főigazgatói pozícióra nyílt pályázatot írnak ki. Ezt követően szeptember 1-től új irányítással folytatódik az OMS működése. Szerszám esett egy járókelő fejére a Karmelita közelében, írta a Blick a budapesti rendőrfőkapitányságra hivatkozva. A várkapitányság szerint egy csavarkulcsot ejtett el az egyik munkás a Színház utcában zajló építkezésen, ami egy férfi fejére esett. A helyszínről egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállított a kórházba, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Az eset után a Fidesz a Magyar Péter által lebontott kordon visszaállítását követelte. Ugyanakkor a felújításért felelős várkapitányság közölte, a Színház utcában korábban kordonnal lezárt terület eredetileg sem volt munkaterület, a kordon oka nem az építkezés, hanem a létesítmény és személyvédelem volt. Július elején megnyílik a budapesti Biodóm központi csarnokában kialakított új városi oázis. Az 1 hektáros területen közel 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítettek, köztük több mint 100 5 méternél magasabb fát. A látogatók
0: számos különleges állatokat indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Között mozgó példányok is lesznek, köztük egy csaknem 12 méter magas brahimszakhoz. A fővárosi állat és növénykert szerint a Biodóm fokozatos használatba vétele újabb fontos állomásához érkezik. A jövőben az elefántok és az oroszlánfókák új bemutató helyének megnyitását is tervezik. Eleinte borongós, később naposabb idő valószínű. A délelőtti órákban még az eső is elretelt, és helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul. Holnap újra hideg fronthoz felhőket és némos zápor zivatart, elsősorban a déli ország részben. A maximumok 21 és 29 fok között alakulnak. Hétvégén kellemes napos felhős időre készülhetünk. 27

0: kora reggel hangja. 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Mikor befelé néz, akit kintről látunk.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. A slágerek.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek a Sláger FM-en.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megállapodás született a kárpátaljai magyar kisebbségek jogainak bővítéséről. Távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Július 1-én megnyílik a budapesti Biodóm városi oázisa. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Teljes körű megállapodás született Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséről, jelentette be Magyar Péter. A megállapodás értelmében az ukrán kormány a közeljövőben jogszabályokba ülteti át azokat az intézkedéseket, amelyek szélesebb nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogokat biztosítanak a kárpátaljai magyarság számára. A tárgyalásokon magyar és ukrán szakértők mellett részt vettek a helyi magyar szervezetek és egyházak képviselői. A vállalások bekerülnek Ukrajna Európai Unió cselekvési tervébe, és ennek teljesülése esetén Magyarország támogatja az első uniós csatlakozási tárgyalási klaszter megnyitását. A magyar kormány ugyanakkor továbbra sem támogatja a gyorsított csatlakozási folyamatot. A közlés szerint, ha Ukrajna a jövőben lezárja az összes csatlakozási fejezetet, Magyarország ügydöntő népszavazáson dönthet a tagság támogatásáról. Közös megegyezéssel 9 év után távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig Konstantinovics Miklós szakorvost, az OMS orvosszakmai osztályának vezetőjét bízta meg, közölte az OMS. A 24 pontú kérdésére Györfi Pál is megerősítette Csató Gábor távozását. Arra a felvetésre, hogy marad-e szóvivő, azt válaszolta, hogy nem kapott ezzel ellentétes információt. A főigazgatói pozícióra nyílt pályázatot írnak ki. Ezt követően szeptember 1-től új irányítással folytatódik az OMS működése. Szerszám esett egy járókelő fejére a Karmelita közelében, írta a Blick a budapesti rendőrfőkapitányságra hivatkozva. A várkapitányság szerint egy csavarkulcsot ejtett el az egyik munkás a Színház utcában zajló építkezésen, ami egy férfi fejére esett. A helyszínről egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállított a kórházba, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Az eset után a Fidesz a Magyar Péter által lebontott kordon visszaállítását követelte. Ugyanakkor a felújításért felelős várkapitányság közölte, a Színház utcában korábban kordonnal lezárt terület eredetileg sem volt munkaterület, a kordon oka nem az építkezés, hanem a létesítmény és személyvédelem volt. Július elején megnyílik a budapesti Biodóm központi csarnokában kialakított új városi oázis. Az egy hektáros területen közel 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítettek, köztük több mint 105 méternél magasabb fát. A látogatók számos különleges állatfajjal is találkozhatnak, például hulmánokkal, baliseregélyekkel, díszes pávafálcánokkal és sarkantyús teknősökkel. A legnagyobb újdonságot az életnagyságú dinoszaurusz modellek jelentik, amelyek között mozgó példányok is lesznek, köztük egy csaknem 12 méter magas brachiosaurusz. A fővárosi állat és növénykert szerint a Biodóm fokozatos használatba vétele újabb fontos állomásához érkezik. A jövőben az elefántok és az oroszlánfókák új bemutató helyeinek megnyitását is tervezik. Eleinte borongós, később naposabb idő valószínű. A délelőtti órákban még az eső is eleredhet, és helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul. Holnap újra hideg front hoz felhőket, és néhol zápor, zivatart, elsősorban a déli ország részben. A maximumok 21 és 29 fok között alakulnak. Hétvégén kellemes, napos felhős időre készülhetünk, 27-28 fokos csúcsokkal.
2: Köszi szépen, Bori, nézzük a közlekedést, mintha ma kicsit korábban indulna a reggeli csúcs. Az M1-esen Budapest felé Óbarok és Bicske között, a 40-estől a 20-as kilométerig a külső sávon már most jelentősen lelassult a haladás, sőt, szakaszosan torlódás is kialakult. Az M5-ös autópályán Röszke felé, Örkény térségében egy kamion és két személyautó ütközött, az 55-ös kilométernél a leálló sávba terelik a forgalmat, több kilométeres a torlódás. Közben már erős a forgalom Budapest felé a 31-es főúton Mende térségétől, illetve az 51-es és 510-es főúton Dunaharaszti közelében. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítést kezdtek, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat zárva tartják. Lezárták már a Kálvária teret a 8. kerületben, a Kálvária utca után daruzás miatt, az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága így most megváltozott. A Diószegi Sámuel utcától pedig két irányú Zsák utca lett a Kálvária tér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
2: 6 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kívánunk, itt Pordán Petra.
3: És Somogyi Zoltán.
2: Tessék rétegesen öltözködni, egyelőre hűvös van, napközben meg majd lehet, hogy eláznak. Úgyhogy visszatlan cipőt javasolni, és legyen kézni mondjuk esernyő, talán egy esőkabát, ilyesmi. Meg a Sláger FM! Sláger!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 6:12-kor.
2: Reméljük, hogy mindenki jól érzi magát ebben a csodálatos, borongós időben, mondjuk nekem kimondott a jót tett. Tehát, hogy úgy felélénkültem tőle, amíg tipegtem idefelé a rádióba, azt kell, hogy mondjam.
1: Igen? Milyen szempontból élénkültél fel?
2: Úgy, hogy én korán reggel, azt, amikor egy picit csíp a levegő, azt sokkal jobban szeretem, mikor már, mint mikor már akkor dögmeleg van, és így arcon csap. Úgyhogy szerintem ez mindenkinek jót tesz, majd szellőztessék ki a lakást, mert az is szuper, már reggel azzal kezdtem. Igen. Tényleg.
1: Hát jó, folytatjuk a mindenféle játékainkat. Egyrészt roppantból örülünk, tegnap végre megfejtették ugye a hablacsot.
2: Igen.
1: Jól emlékszem? Igen.
2: És 4 belépőt adtunk, mert ugye a csajok 3-an voltak az irodában, mondtuk, hogy még valaki csapjanak maguk mellé.
1: Aki lemaradt volna, a Máté Péter dala volt a megfejtés, amire itt sok mindenki sok mindent tippelt az elmúlt napokban. Reméljük, a mai nem lesz ilyen nehéz. Bár ez sem volt nehéz, nem. Remélem, ma ügyesek lesznek, mert megint van egy csomó belépünk. Apropó belépők és jegyek. Tadám!
2: Tadám, belépők és jegyek. Egész nyáron ugye koncertjegyeket adunk ajándékba. Olyan szuper koncertekre, mint mondjuk Ricky Martiné, a Duran Duran, Jason Derulo, Sting, Scorpions, One Republic, Seal, vagy éppen Lenny Kravitz, de van egy olyan csapat, akik hát most gyakorlatilag folyamatosan döntögetik a csúcsokat. Ugye 4 éve turnéznak folyamatosan, és most végre idén Budapest is ott lesz a célállomások között. Hát a Metallicára.
1: Ja!
2: A Metallicára.
1: Viszont 4 éve döntögetik. De non-stop döntögetik a csúcsokat.
2: Hát ezzel a koncert, ezzel a turnéval.
1: Ja. Jó.
2: Igen.
1: Aha. Jó, és egyébként nem lesz állni, hogy jegyet kapni.
2: Nem, egyáltalán nem lehet.
1: Teltházas, de hát a Sláger FM-nek vannak azért pult alatt. Itt a pult alatt. Nem itt. Nem, egy másik pult alatt vannak, úgyhogy, de odaadjuk szívesen.
2: Igen, van egy szuper kolléganőnk, aki mindegyik koncertre tudott jegyet szerezni. Én nem tudom, hogy csinálta. Tehát, hogy milyen kapcsolatai vannak, de valami őrület, hogy minden elintézett.
1: Jó lesz vele jóval lenni.
2: Igen.
1: Be is írom magamnak a naptárba, hogy lesz majd ugye például a Sting, azt mondom, az 18-án van, úgy szeretnék elmenni a Stingre. Az a baj, hogy nem nyerhetek, de azért beírom.
2: Nem nagyon, hogy... igen. Egyébként a Metallicával kapcsolatban engem már többen is kerestek, hogy ne, ez most komolyan ugye a saját sztorimban is megosztottam, és rengeteg ismerős írt rám, hogy micsoda, a Metallicára nektek lesz jegyetek. Hát mondom, igen, meg még az összes többire is, úgyhogy minden rajongónak a figyelmébe ajánlanánk, hogy nagyon tüzetesen hallgassák a Sláger FM-et, akár most reggel is.
1: És már bátran vizionálják, hogy kivel mennének el, nyilván van kedves párjuk akkor vele, vagy egy jó baráttal, akár már ha ott van még, mert hogy előfordul. Neked volt ilyen az életedben, vagy valakiről azt gondoltad, hogy örökké ott lesz majd,
2: persze,
1: mindig számíthatsz, és aztán valahogy az élet mégiscsak elsodort benneteket egymás mellől. Nem kell ehhez egyébként feltétlenül valami nagyon nagy negatív dolognak történnie. Tehát van, hogy egyszerűen csak megtörténik, hogy ő arra, te arra.
2: A legrosszabb az, amikor nem tudod, hogy miért történik, és utána nem kapsz rá a magyarázatot. Én sajnos így is jártam.
1: Ja, nekem is volt ilyen. Igen.
2: Úgyhogy ez ugye
1: ha önöknek is volt, akkor szerintem üdv a klubban, majd beszélgetünk erről. Illetve arról is szeretnénk majd beszélni, hogy Németországban az egészségügyi miniszter felvetette, hogy esetleg a gyermektelen felnőttek fizessenek több hozzájárulást, mármint hogy adót, mert hogy hát ugye majd nekik nem lesz gyermek, meg unoka, aki gondozza őket, nyilván az államnak kell ezt felvállalni, ez pedig az államnak pénzbe kerül, éppen ezért, hát akkor ők adózzanak többet. Egyet értenek ezzel? Tehát mit szólnak ehhez a megoldáshoz? Nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményükre, tudjuk, hogy ez egy nagyon megosztó téma lesz, de azért itthon is ugye volt már néhány évvel ezelőtt felvetődtek ilyen gondolatok, hogy hát akinek nincs gyermeke, az
2: fizessen többet.
1: Igen, fizessen többet.
2: Egy szociológust is megkérdezünk erről, mert engem például azért háborít fel, mert ez olyan diszkrimináció, amivel, hogy mondjam, tehát mostanában az egész világ az ellen küzd, hogy ne legyen ilyen, vagy azért küzd, hogy ne legyen az, hogy valakit bármi alapján megítélnek, elítélnek. És most az, hogyha valakinek nem születik gyereke, mindegy, hogy milyen okokból, akár azért, mert úgy döntöttek, vagy úgy alakult az életük.
1: Szerintem ez sem mindegy, mert hogyha nem tehet róla, tehát nem azért nem születik.
2: De de hogy van az állapot, amikor mondjuk nem tudatosan készülsz arra, csak így alakul az élet. Ja, nem találod meg a párod, stb. Meg van, aki direkt úgy dönt, hogy ő nem szeretne gyereket. De teljesen mindegy, hogy miért dönt így. Hát hogy lehet az, hogyha mondjuk kit szeretsz, vagy milyen a bőrszíned, milyen a vallásod, az alapján nem bánthatunk senkit, és hála jó Istennek, hogy így van a világ összerakva, de az alapján, hogy te nem akarsz gyereket, akkor rád egy bélyeget süssünk, és majd a skarlátbetűt tegyük fel, nem értem.
1: Hát nekem meg a gazdasági része érdekes, mert oké, értem, tehát hogyha nem válasz gyermeket, nincs gyermeked, akkor majd tegyük fel, az állam kell, hogy gondoskodjon rólad, míg ugye azt feltételezzük, hogyha van gyermeked, unokád, akkor majd ő az, aki vesz neked, nem tudom, kenyeret meg tejet, amikor már neked nem lesz nyugdíjat például.
2: És hány olyan család van, ahol szóba se állnak a gyerekkel, de, zárójeles megjegyzés, de, igen.
1: Bocsásson meg a világ, ha meg gyermeked van, azt a gyermeket ugye felnevelni, az szintén az államnak is pénzbe kerül.
2: Így van.
1: Ugye iskolákat kell üzemeltetni, óvodát kell üzemeltetni, és így tovább, tehát hogy az is, tehát én azt gondolom, hogy egálban van a kettő. Tehát, hogyha van gyermeked, akkor az kerül pénzbe az államnak, tehát arra kell a közösből költeni. Ha meg nincs gyermeked, akkor meg az kerülhet egy picit több, és arra kell. Tehát, hogy ez pont kiegyenlíteni egymást. Szóval, igen. hogy miért... Tehát azt, akinek nincs, és most belegondolok, hogy volt olyan rokonunk például, akinek nem született gyermeke. Tehát, hogy most őt büntetni azért...
2: Hány ilyen barátod van? Furi. Nekem is rengeteg, akinek nincs gyermeke,
1: jó, de
2: mert nem úgy alakult.
1: Jó, de nem tudjuk, még lehet, hogy lesz. De azért mondom, hogy az idős rokonoknál, ahol már adott volt ez a szitu, hogy 70 pluszban, nekik nem volt gyermekük. De hát most ezért akkor meg kell büntetni? Tehát, igen, hogy inkább segíteni kellett volna.
2: És ráadásul Németországban ezt úgy akarják bevezetni, hogy már 20 éves kortól, aki tudod, hogy tudatosan készülsz arra, hogy ne legyen gyereked, már onnantól kezdve fizesd ezt az adót, érted? Tehát, hogy ez olyan szép.
1: Hát
2: nem?
1: Jó, és akkor, hogyha meg mégis lesz, akkor meg visszafizetik.
2: Na, ugye?
1: Ez olyan, mint nálunk meg ugye arra kaptál hitelt, hogy majd lesz gyermeked. Aztán most erről majd fogunk egyszer beszélni, hogy akinek mégse lesz, majd most jön a fekete leves, hogy mennyit fizethettek vissza. Na, sok mindenről lesz szó, tartsanak ma is a Sláger reggellel.

0: reggel.
1: Fél hét előtt, 6 perccel. Jó reggelt kívánok! Ha már itt táncolgatunk, meg ha már fölemlegettük a barátokat, meg fölemlegettük a koncerteket, téged is sokan keresnek mostanában? Hirtelen sok barátod lehet, hogy...
2: Rengetegen!
1: Petra!
2: Szia!
1: Tudom, hogy nem beszéltünk 2 éve, a Metrek a koncertet nem tudsz véletlenül jegyet szerezni.
2: Na, olyan nincs, ez a pofátlan kategória még nem érkezett meg, de volt már ilyen, mióta itt dolgozom. Neki
1: csinálják, értem.
2: Figyelj, elképesztő. Szia, mi újság? Így kezdődik az üzenet. És akkor így megírom, hogy mi újság, és várom, hogy mit akar tőlem, és akkor mindig kiderül, hogy valamit akar tőlem.
1: Aha.
2: Igen.
1: Nem, szerencsére nekem sincs ilyen. Hát van olyan koncert, amire bejelentkezett ismerős, de csak annyiban, hogy gondoljak rá, hogy ha
2: én megyek. Egyébként mindenkinek azt mondom, hogy hallgassák a Sláger FM-et egész nap, és akkor úgy van esélyük, mert hát most ismerősük a Facebookon, attól ők még játszhatnak, tudod? Persze. Tehát nem barátok, nyilván a barátaimat mindig letiltom mindenről, és akkor ki vannak borulva.
1: Igen.
2: Én mondtam, mindig gondolom neki.
1: Ezt játszál, nem. De hogy ezt kérlek, gondolj rám.
2: Igen. Én a barát, a nagyon közelieknek mindig mondom, hogy nem, gyerekek, nem lehet, mert ők is így poénkodnak ezzel, mert mit tőle az olyan kellemetlen lenne, nem? Most kézzel a legjobb barátunkat, vagy legjobb barátodat, vagy az enyémet felhívnánk, és akkor itt lenne a telefon, és ő nyerne.
1: Ja, hát nálunk nem, de lenne. Most nem, érted, én meg ez tök fura dilemma. Nem mondhatom azt neki, hogy hát most délután ne küldjön,
2: mondjuk
1: nem
2: délután,
1: tudom,
2: igen.
1: Ne telefonáljon be a
2: mert
1: Katához.
2: Mert nélkül ismerik a Kata, persze, Dani se, igen.
1: Én nem szóltam senki érdekében, nem szóltam, ennyi. Aztán igen. Nyer, de szerintem egyébként, nem. Az a baj, hogy maguktól is tudják, hogy inkább nem játszanak, hogy ne legyen kínos.
2: Egyébként nagyon egyszerű lesz, hogyha ma is folyamatosan hallgatják a Sláger FM-et, mert hogy tényleg két halál egyszerű kérdésre kell majd válaszolni. Egy Sláger FM-mel kapcsolatos egy meg, majd a Metallicával.
1: Na, tényleg figyeljenek, mert bármikor jöhetnek a játékok, meg a jegyek, és leginkább a közös nyári koncert élmények a Sláger FM-mel.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
2: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
3: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
7: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. Szilvásvárad lovas programjai és lenyűgöző kiránduló útvonalai idén is felejthetetlenné teszik az itt töltött napokat. Foglaljon most és töltődjön fel a Szalajka völgy szívében. www.lacontessa.hu.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
10: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
11: A reklám után.
12: Kicsit borongós időre kell készülnünk, egész nap nem fog esni az eső, csak ilyen záporok, zivatarok néhol előfordulhatnak. Persze vigyenek magukkal esernyőt, mert ez akár lehet fél órás is, és nehogy véletlenül pont abban a fél órában legyenek kint, ernyő nélkül is ázzanak el. Egyébként 24-25 fokot mérünk majd.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
14: A 11. kerületben a Bocskai úton befelé a Kosztolányi Dezső térnél, valamint a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Dob utcánál a Barostéri felüljáró irányában baleset nehezíti most éppen a közlekedést. Közben erősödik a forgalom az M3-as és az M5-ös bevezetőjén, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Az M1-esen Budapest felé Óbarok és Bicske között nagyjából a 40-estől a 20-as kilométerig a külső sávban jelentősen lelassult a haladás, szakaszos torlódás alakult ki, az M5-ösön pedig Röszke felé Örkény térségében baleset lassítja a haladást. Érdemes-e vajon inkább vonatra szállnunk? Kis Horváth Levente a vonalban a MÁV-Informtól. Mi újság nálatok? Jó reggel!
15: Jó reggel, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Érdemes vonatra szállni, ugyanis jó hírem van. A vonattal útrakelőknek zavartalanul indult ma reggel a vasúti közlekedés az országban. Pályakarbantartás miatt azonban több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A pécsi fővonalon Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az Intercity-k a hosszabb közúti menetidők miatt a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről. Buszok szállítják az utasokat még az S750-es vonatok helyett Vác és Diósjenő között két héten. Részletekről bővebben a mavinfo.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel! A legnagyobb slágerek között a legújabb

0: Sláger reggel, minden reggel hétköznapokon a Sláger FM-en.
1: Enrique Iglesias.

0: Fiesta Forever.
1: Erik Iglesias és Pitbull!
2: Pitbull koncertjére is lehet nyerni, csak mondjuk, úgy finoman.
1: Ja, úgy mellesleg. 3/4 hét lesz 2 perc múlva.
2: Egyébként szerinted ki csinált előbb, a doktor Béres vagy a Pitbull?
1: Biztos a doktor Béres, a Pitbull véletlenül meghallotta.
2: És azt mondta, hogy ez neki kell.
1: Igen,
2: ez
1: és aztán lenyúlta ezt a...
2: És milyen jól csinálják mindkettem.
1: By the way, hát jó, de Pitbull most ebben azért viszonylag kevesebbet alkot, tehát gondolom a régi nagy slágerek is lesznek majd elsősorban. A Béres az meg milyen aktív, ugye?
2: Mondjuk ebben igazad van. Na. És van még egy aktív fölgyemény, Taylor Swift, kérlek szépen, akiről folyamatosan olvashatunk, nem csak azért, mert hogy ugye megjelent az új lemeze még a tavalyi évben, és aztán arról a kis lemezek, és mindegyik siker lett, pedig azt mondták, hogy nem lett ez olyan jó, mint a korábbiak, mégis imádja a világ, de epekedve várja mindenki, hogy mi lesz majd az esküvőjükkel is, ugye, mert hogy erre is készülnek. Hát amióta őt eljegyezték, szerintem nagyjából mindenki azt satszolgatja, hogy milyen lesz a ruhája, milyen lesz a cipő, milyen lesz a nem tudom, a díszítés, és ő maga pedig azért ad a sajtónak folyamatosan muníciót, mert hogy hát húzogatja le állítólag a barátait a vendéglistáról.
1: Hát nincs pénz nagy.
2: Nem.
1: Nagy feladat. Templom esküvő lesz, vagy tudod, elmennek az anyakönyvvezetőz, és csak 4-en lesznek.
2: Hát mint ahogy most a Dua Lipáik 8-an voltak.
1: De most őszintén szóval, nem tudom, ez mindig olyan nehéz kérdés. Tehát, hogy én azt igen, is megértem, ne. Nekem is ugye volt olyan rokon meg barát, aki azt mondta, hogy figyelj, oda mentünk, ott voltak anyámék, meg nem tudom, meg a tanút, a két legkedvesebb barátunkat elhívtuk, és hogy ennyi ők ezt így megélték, és sokkal bensőségesebb volt az egész, és azt is megértem, aki meg azt mondja, hogy figyelj, hát jó esetben ugye egyszer van ilyen az életben, mindenki legyen ott, és akkor maximum így nézed, hogy mi fér bele a költségvetésbe. Vagy hozzatok drága ajándékot, és akkor lehetünk 400-on is. Igen.
2: Érdekes Taylor Swift megközelítése, ha ez tényleg így van, tehát azért ezt tegyük hozzá, ja, mert hogy bulvár. Állítólag azért húzta le most például Miles Tellert és a feleségét a listáról, ugye ő az a színész, akit például a Top Gunban a Goose fiaként is láthattunk.
1: Aki a Whiplash-ben volt, ugye a dobos srác.
2: Igen.
1: A J.K. Simmons mellett, imádtam azt a filmet.
2: Nagyon jó színészről van szó, szóval, hogy ők állítólag eddig barátok voltak, most nem biztos, hogy azok maradnak, mert hogy Taylor Swift azt mondta, hogy azokat az embereket fogja csak meghívni, és a többieket lehúzza a listáról, akik úgy érzi, hogy egész életében majd ott lesznek mellette. Uh-huh. Ez felvet egy olyan kérdést, amit nem értek. Tehát az édesküvőmön sajnos voltak olyan emberek, akiket most már nem hívnék meg, és most már sajnálom is, hogy etettem, mit adtam őket, de akkor sem azért hívtam meg egyébként, mert a őribarjaim voltak, most már máshogy döntenék esküvőszervezéskor, zárójelbe zárva, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy illik.
1: Én nem voltam ott, zárójelbe zárva.
2: Hát még nem dolgoztunk akkor együtt, tudod.
1: Igen, és ez fontos, amit mondasz, majd mindjárt visszakanyarodok.
2: És hogy ugye azért voltak viszont olyan emberek, akik már nincsenek az életemben, de azt hittem, hogy ott fognak maradni. Tehát erre nincsen garancia, mint ahogy egy férj esetében sincsen garancia, hogy ő egész életedben ott lesz az életedben. Tehát, hogy...
1: Nem tudom, szerintem ezt hülyeség tervezgetni, illetve nem, átfogalmazom, ezt nem tudod eltervezni úgysem. Tök érdekes, mert például van olyan kolléganőnk, akivel együtt dolgoztunk régen egy rádióban, és abszolút nagyon jóban voltunk, egy csomó közös program is volt. És amikor elment máshová dolgozni, valahogy így leépült ez a kapcsolat. De nem vesztünk össze, nem volt semmi baj. Aha. És aztán, amikor visszatért, ez meg megint nagyon jóban vagyunk, és hogy mindig ez jut eszembe, amikor így próbálom elképzelni, hogy vajon ki az, aki 20 év múlva is ott lesz az életemben, ki az, aki kevés. És ezt így nem lehet tudni, és valahol meg magától értetődő, vagy igen, az, hogyha nem tudom, elsodor egymás mellett az élet, mint hogy gondolj az osztálytársaidra, ott is van nyilván, akivel nagyon jóban voltatok. És egyszerűen te erre, ő arra, lehet, hogy elmegy külföldre tanulni. Ilyen is volt, tehát ez pont azért jutott most eszembe. Volt, akivel nagyon-nagyon-nagyon közeli jó barátságban voltunk a gimiben, és egyszerűen, hát külföldre sodorta az élet, és egy ideig még így sikerült kapcsolatot tartani, és tudom, erre lehet azt mondani, hogy már lehet messengeren beszélgetni kamerával, de Isten bizony, nagyon sokszor megbeszéljük, amikor 2 évente összefutunk, és
2: miért nem
1: úgy örülünk egymásnak, mint régen. És hello, és mindig megbeszéljük, de figyelj majd, ír, de hát közben családja lett, én dolgozom, mint a hülye, ő itt van, én ott vagyok, és akkor mindig, tudod, ez a de figyelj már, messengeren írjál már, olyan egyszerű, hogy beszéljünk, videóhívásban, vagy egy kicsit meg, és nem jutunk el odáig, mert valahogy nem vetődik fel, nem egyszer csak megint ez a rám ír, hogy jaj, figyelj már, jövő héten otthon leszek, persze, összefutunk, persze, hogy összefutunk. Igen. És akkor összefutunk, de rég látom, ugyanúgy nézek. De valahogy elmarad ez a fajta folytatás, szóval, hogy ezt nem lehet tervezni, és nem lehet kierőszakolni, vagy erőltetni?
2: Igen, abszolút egyetértek. Ha van olyan ember az életükben, akiről azt hitték, hogy mindig ott lesz önöknek, de ma már mondjuk

0: reggelt kívánunk! Próbáltam, itt ültem, az ujjam rajta volt a potméteren, de Petra nem...
1: Nagyon figyeltem, hogy ne énekeljek.
0: Volt, igen. Pedig direkt nem néztem föl, hogy ne sejtse.
1: Szeretném megkímélni a hallgatóinkat attól, hogy énekeljek.
0: De ez egy szórakoztató műsor, tehát hogy reggel lehet egy kicsit.
1: Tehát, hogy ne vessenek rajtam. Hmm. Mondjuk az mondjuk jó ötlet, csak lehet, hogy sokkot kapnának. Jó, egyszer kipróbáljuk, és akkor majd, hát ha nem sokkolom őket
0: majd
1: annyira.
0: De nem számítasz rá. Igen. Na, mit kérdeztünk pontosan? Azt, hogy...
1: Van olyan ember az életükben, akiről azt gondoltak, hogy örökre ott
0: van. Igen, és aztán nem így lett.
1: Igen. Azt írja nekünk Szilvi, sziasztok! Igen, van egy ilyen ember, a gyerekkori legjobb barátom. Sokáig azt gondoltam, hogy bármerre sodor minket az élet, mindig megmarad a kapcsolat közöttünk, mert rengeteg közös élményünk, emlékünk van, mindent megbeszéltünk egymással. Aztán valahogy eltávolodtunk, először csak ritkábban beszéltünk, ahogy Zoli is említette, később pedig teljesen megszakadt a kapcsolat. Néha még azért eszembe jut, és elgondolkodom rajta, hogy vajon mi lehet vele, ilyenkor furcsa érzés tör rám. Köszönöm szépen, hogy emlékeket idéztetek.
0: Sziasztok! Van példám erre is, arra is. Már 50 múltam, de a legjobb barátnőm a mai napig a gimis társam, akivel akkor is nagyon jóban voltunk. Aztán volt, hogy 5-6 év kimaradt a közös életünkből az általatok említett okokból, nem ment ugyan külföldre, de karriert épített és családot. De már 10 éve újra ott vagyunk egymásnak, és a férjénk és gyerekeink is jóban vannak. A harmadik csaj, aki ebben a brancsban volt, na róla viszont semmit nem tudunk, mert szinte az érettségi óta puszi Ági. Igen, szóval azt mondom, nehezen tervezhető. Egyébként visszatérve Taylor Swifthez, aki ugye most az esküvői listájáról húzogatja le a barátokat. Nekem volt már olyan szitu, hogy például otthon volt szülinapi parti, ilyen kis kerti mulatságot rendeztem egy időben szinte minden évben. Tehát otthoni kedves sütögetés, grilleztünk, stb. És egyszerűen

0: hát akármennyiben nem fér be a kertbe, tehát, és az akármennyi alatt most nem is 50-re, meg 30-re.
1: Igen.
0: Tudod, ez a, hát most akkor 10 legyünk, vagy 12, igen, vagy a 14 még belefér, és akkor nagyon nehéz szívvel mondod azt, tehát, hogy, és nem azért, mert azt mondja, hogy hát ő nem áll hozzám olyan közel, hanem ilyen mindenféle hülye indokokkal próbáltam tudod magamnak megmagyarázni. Hát ők vidéken laknak, akkor most több helyet már nem tudok adni, mert jönnek a pécsi barátaim is vidéken laknak, ők nyilván itt alszanak, de már annyi férőhely nincs, hogy még a kicsit közelebb, ám de vidéken lakónak is felajánljam, hogy itt aludjon, akkor nem tudunk kocintani a borral, a pezsgővel, akkor meg az úgy hülye jön ki, de most akkor küldjem őket haza, inkább nem hívom meg őket, nem is kell tudniuk, hogy van. Ez az összevetel, aztán persze eljutott hozzájuk a hír, akkor volt is ebből sértődés, meg azért fura, ezt meg a másik oldalnak mondom, mert hogy tehát szerintem ezt nem szabad zokon venni. Hát én is most szívvel joga bárkinek, hogy hova hív meg, vagy hova, vagy így mivel van. Ki. Pont tegnap itt Encsi kolléganőnk, képzeld el, az egyik kedvencemet, Rosét osztogatott, de valószínűleg véges darab volt belőle, mert ilyen kis dobozt vett elő. És akkor megkínáltam a Elcsit, én pont indultam hazafelé, sétáltam ki az ajtón, és néztem, hogy ugyanik most egyet. De nyilván nem mondtam azt, hogy és nekem ha meg se kínálsz.
1: Pedig te ezt szoktad mondani.
0: Igen, szoktam, de hogy felmértem a helyzetet, hogy csak a pici dobozos, sőt ez a celofános verzió. Volt, és hogy nyilván a nem azért nem van, kínál igen. meg, mert nem szeret, tehát hogy ezt ilyenkor helyre kell rakni fejben, persze. hanem mert értem, hogy ott volt a kolléganő, és most ő igen. volt a őt részesített előnyben, és bár néhány tizen másodpercig lelki megrázkódtatást okozott ez a fajta mellőzöttség, de aztán úgy voltam vele, hogy
1: de jó, hát értem. Gondolj bele, és vár kedvesen, úgyhogy szerintem ez a kompenzáció, ez megvan nálatok.
0: Na jó, szóval van-e olyan ismerősük, akiről úgy tartották, hogy életük végéig ott lesz önöknek, barátként akár, tehát most nem párkapcsolatról beszélünk, hanem barátokról, ismerősökről, és aztán valahogy mégis eltávolodtak egymástól. 0630 30 30 95 8 a számunk itt a Sláger reggel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
7: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
7: Na jó, taka.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Megszüntetnék a szuverenitásvédelmi hivatalt. Veszprémben idén-nyáron is biztosított a szünidei gyermekétkeztetés. A lakosság bevonásával tervez lépéseket a veszprémi önkormányzat a vadkárok ellen. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Pori vagyok. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese. A javaslat szerint a hivatal nem lát el tényleges közfeladatot, létrehozása politikai célt szolgált, és nyomásgyakorlásra használták állampolgárokkal, szervezetekkel és sajtótermékekkel szemben. Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításához meg kell szüntetni azokat az intézményeket, amelyeknek nincs valódi szerepük a közjogi rendszerben. A hivatal 2024. február 1-e óta működik, vezetője Lánci Tamás. A megszüntetésről szóló törvény a kihirdetést követő napon lépne hatályba. Veszprémben idén-nyáron is biztosított a szünidei gyermekétkeztetés a jogosult családok számára. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 5 hónapos kortól 18 éves korig ingyenes ebédet vehetnek igénybe a nyári szünet idején. Az étkeztetés június 22-e és augusztus 19-e között összesen 43 munkanapon át lesz elérhető. Az ebédet a Jenrasi Kvenes Technikumban szolgálják fel naponta 12:30 és délután 1 óra között. További információ a veszprémi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kérhető. Egyre több vad jelenik meg Veszprém vármegye lakott területeinek közelében, és ezzel együtt nő a vadak által okozott károk száma is. A tavalyi évvégén módosított vadgazdálkodási törvény szerint a településeken kárt okozó vadak befogása vagy szükség esetén elejtése immár az önkormányzatok feladata, írja a Vehír. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a probléma kezelése nem oldható meg kizárólag kilövéssel, ezért a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Gyulafirátóton már közös bejárást tartottak az önkormányzat, a vadásztársaságok, a rendőrség és a lakosok részvételével a lehetséges megoldások feltárására. A tervek között szerepel egy új online tájékoztató felület létrehozása is, amely segíti a lakosságot a védekezési lehetőségek megismerésében. A feladat jelentős költségekkel jár, miközben erre a célra egyelőre nem érkezett külön kormányzati támogatás. Elkapta a rendőrség azt a csalót, aki olyan balatoni ingatlanokat hirdetett és adott kiszállásként, amikhez semmi köze sem volt. Az elkövető balatoni szállásokat osztott meg közösségi oldalakon, az érdeklődők pedig rendre elküldték neki az előleget. Több sértett már csak akkor jött rá, hogy átverték, amikor nem találta a lefoglalt szálláshelyet a megadott címen, írta a rendőrség közleménye. A 44 éves férfi még a barátnője lakását is többször áruba bocsájtotta, annak ellenére, hogy ott laktak. A budapesti férfi 2023 és 24 között 4 millió forintot csalt ki áldozataitól. A debreceni rendőrkapitányság bűnügyi osztályán 25 rendbeli csalás és 13 rendbeli hamis magánokirat felhasználása miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A nyomozók lezárták az eljárást, az iratokat megküldték az ügyészségre. Átfogó csapadékvíz elvezetési fejlesztés kezdődött Sümegen annak érdekében, hogy a város hatékonyabban védekezzen az egyre gyakoribb villámárvizek ellen. A beruházás részeként egy korábbi murvabánya területén új záportározót és szikkasztómedencét alakítanak ki, amely képes lesz felfogni a hirtelen lezúduló csapadékvizet. A fejlesztés a 84-es főút feletti városrészt érinti, ahol az elmúlt évek intenzív esőzései jelentős károkat okoztak az utakban és az ingatlanok környezetében. A beruházás célja, hogy hosszú távon biztonságosabbá tegye a városrész szélsőséges időjárási helyzetek idején is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
2: Köszi szépen, Bori, nézzük a közlekedési infókat. Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Óvarok és Bicske között, vagyis a 40-estől a 20-as kilométerig a külső sávban jelentősen lassabb a haladás, szakaszonként torlódás is kialakult. Az M5-ös autópályán Röszke irányában Örkény térségében egy kamion és két személygépkocsi karambolozott, az 55-ös kilométernél még mindig a leálló sávba terelik a forgalmat, így több kilométeres torlódás alakult ki. Amely Budapestet illeti, a Bocskai úton befelé a Kosztolányi Dezső térnél szintén baleset nehezíti a közlekedést, sőt a Bajcsi-Zsilinszky úton is kifelé a Nyugati téri felüljárónál. A 3-as villamos a Bosnyák tér és a Mexikói út, a 62-es és 62-es A villamos pedig a Nagy Lajos Király útja Szobor utca és a Bosnyák tér között jelenleg nem közlekedik. Ezen a szakaszon ugyanis egy utas rosszul lett, úgyhogy pótlóbuszokat állított be a BKK a Bosnyák tér és a Mexikói út között, de természetesen a 32-es autóbuszokkal is lehet utazni. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8. Köszönöm!
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 7 óra 7 perc. Jó reggelt kíván Pordán Petra
6: és Somogyi Zoltán.
2: Volt már szép reményű barátságuk, amely azzal kecsegtetett, hogy élethosszig tart, aztán valamiért mégiscsak megszakadt. Hangsúlyozom, nem párkapcsolat, barátság. Akkor üzenjenek 0630 30 30 95 8, ugyanitt már a hablagyba is lehet jelentkezni.
1: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változó.

0: Sláger reggel.
1: 4-8 előtt 3 perc. Kérdezhetek is?
2: Persze.
1: Egyébként, hogy nekem azt gondolom, hogy a klasszik eset volt. Volt egy barátom, nagyon jó barátom, nagyon sok időt töltöttünk együtt, sokat programoztunk közösen, még nyaralni is voltunk együtt, és aztán hát ez a klasszikus sztori, hogy becsajozott.
2: Ja!
1: És akkor, várj, először is, tehát becsajozott, akkor ott kicsit így eltűnt, aztán mitén pár hónap alatt kiderült, de és közben így találkozgattunk, hogy nem az igazi a kislány, akkor így megint összeértünk, és akkor, és mondta is, hogy fú, ne haragudj, tudom, kicsit eltűntem, stb. Aztán lehetett, pont mentünk nyaralni, és akkor ismerkedett meg előtte egy lányjal, és ott is már a nyaralás ott se volt lélekben, tehát hogy teljesen egyfolytában tud SMS-ezetni minden. Visszajöttünk, és utána volt az, hogy teljesen felszívódott, és egyébként vele utána össze is házasodtak, meg már 2 gyerek van, azt hiszem, meg nem tudom micsoda, de hogy totálisan eltűnt, és amennyire így láttam még, a lány gyakorlatilag az összes barátját elmarta mellőle, és hogy én azt tapasztalom, hogy ez tipikusan csajos dolog, tehát hogy a nőkre jellemző az, én nem tudom, hogy féltékenységből vagy miért, hogy ők azt várjátok, hogy a pasi az üljön otthon, ne nagyon Jézusom, találkozzon nem. A barátja, nem tudom, tehát hogy ilyen kisajátítás van.
2: Nem.
1: És hogy ez ránk férfiakra abszolút nem jellemző. Tehát én nem ismerek olyan, nincs olyan haverom, aki elvárna azt, hogy a csaj az asszony állandóan otthon legyen, és ne találkozgasson mondjuk a barátnőivel.
2: Nekem van olyan ismerősöm, ahol a fiú volt ilyen. A lány nem igen. mehetett nélküle buliba. Most már hál' Istennek el is váltak, én ennek nagyon örülök, mert sokkot kaptam akkor, aha. amikor mi beültünk csajok dumálni, és akkor utána, hogy mi megyünk tovább táncolni, és ő nem jöhetett, mert nélküle nem jöhetett bulizni. És megcsinálta vele azt a fiú, hogy amikor ő nem volt otthon, hanem az anyukájánál volt otthon, ez a lány pedig egy barátnőjénél, akkor felhívta, hogy menjen haza, de mondta, hogy hát te vidéken vagy anyukádnál. Nem baj, ő akkor is üljön otthon. Úgyhogy igen, ilyen van. Uh-huh. Ilyen
1: nem
2: van
1: tudom, mondom, én inkább fordítva tapasztalom, tehát hogy a csajok várják el.
2: Hát te. Jó, hát. Én nem értem azt, amikor egy embernek megszűnik az identitása azért, mert bekerül egy párkapcsolatba. Tehát fogalmam sincs, hogy ez miért történik, és borzasztóan sajnálom, hogy valaki egy másik ember személyiségén keresztül látja utána csak magát. Tehát, hogy én ezt soha nem akartam, sőt, szerintem ezzel papucsá válik egy férfi, és ezt nem szabad vele csinálni, mert akkor ezzel gyakorlatilag levágjuk neki, és az nem jó. Az nagyon nem jó, mert hosszú távon az megbosszulja
1: magát. És ha őszintén belegondolok, akkor nekem igazából 2, de inkább 3 barátságom is ezen veszett oda. És már tudod, azon gondolkodom, hogy lehet, hogy nekem kell elgondolkodni, hogy valamit én csináltam rosszul, nem. De hogy Isten bizony, ha visszagondolok, akkor azt látom, hogy nem, egyszer meghűltek.
2: Te vonzod az ilyen barátokat, akik utána elvesztik az identitásukat.
1: Kész, és onnantól kezdve...
2: Nem, drága férfiak, ne hagyják, hogy levágják, nem szabad. És a nőknek se szabad ezt megtenni. Viki azt írja, hogy sziasztok, szép jó reggelt nekem. 25 évig volt egy barátnőm, aki dobott engem egy pasi miatt. Sülve-főve együtt voltunk, 10 éve, igen. Lassan azt sem tudom, hogy mi van vele, ám hiányzik néha. Aha. Hát mondjuk meg tudom érteni.
1: Na jó, üzenjenek még 0630 30 30 95 8.
0: Ez. Hello, Szuska Paldi here. A Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változ

0: Sláger reggel.
1: 7:08 és nekem nagyon tetszik egy rövidke üzenet. Szerintem azon megsértődni, hogy hová hívnak meg, vagy hová nem, teljesen felesleges. Dolgozz az önértékeléseden, tudd, hogy ki vagy, és tud magad elhelyezni az emberi kapcsolatait hálójában. Üdv, Spiri mester!
2: Milyen igaza van?
1: Köszi!
2: Szandi azt írja, sziasztok, évekig én kerestem a legjobb barátomat, én szerveztem a találkozókat, én érdeklődtem az élete felől. Egy idő után kipróbáltam, hogy mi történik, ha én nem kezdeményezek. Semmi. Hónapok teltek el anélkül, hogy jelentkezett volna. Ekkor jöttem rá, hogy a barátságot valójában csak én tartottam életben.
1: Aha.
2: Azért az is elég rossz.
1: Van egy barátom, akinek ugyanez a gondja, hogy van olyan ismerős vagy barátja,
2: mindig aki... ő keresi.
1: Igen, mindig ő keresi, és akkor, de ezt, és figyelj, ez egy ilyen körforgás, évek óta tart, és amikor mondtam nekünk, hogy figyelj, hajd már a francba, hát hogyha neki nem vagy fontos, engedd el, ne törülj.
2: Tök igazatom.
1: Jó, tudom, eltelik néhány nap, de mert hogy úgy hiányzott meg, na figyelj, hogyha hagyod, hogy ezt csinálja veled, akkor meg is fogja csinálni. Nem szándékos, én nem azt mondom, hogy rossz indulatból teszi, de nem érzi azt, hogy
2: nem
1: hogy
2: elég
1: ez
2: fontos neki.
1: Rendben. Igen. Tehát, hogy ez kicsit, amit a Spiri mester írt, hogy önértékelés, hogy azért legyen egyfajta büszkeséged is. Szerintem az is fontos, és az segít abban, hogy a lelked is utána egészséges legyen, és ne essen rosszul az, hogyha majd nem keres a másik.
2: És nagyon örülök annak, hogy férfi hallgatóink is őszintén megírják, mi van, mert erre nem is gondoltunk. Tomi azt írja, sziasztok, amikor előléptettek a munkahelyemen, azt vártam, hogy velem örül majd a legjobb barátom, ezt idézőjelbe tette. Ehelyett egyre többször tett bántó megjegyzéseket, később rájöttem, hogy nehezen viselte a sikereimet. A kapcsolatunk fokozatosan emiatt romlott meg.
1: Fú, ez milyen izgalmas, mert ugye azt szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg a jó barát, és én is azt tapasztaltam többször, hogy nem, valójában a sikereid közben. Mert akkor derül ki, hogy tud-e veled együtt örülni?
2: Bizonyám.
1: Hogy igen, őszintén, vagy féltékeny típus, vagy stb. Szerintem ott sokkal jobban kijön, mint az, amikor baj van.
2: Igen.
1: Hmm. Gondolják ezt át. Közben pedig tessék jelentkezni most már tényleg a hablagyba. 0630 30 30 95 8.

0: Black. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám. A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
8: Csekkold a termékeket az osam.hu/olcsóbb5000 oldalon.
9: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
10: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
11: Nyári akciók a Magyar Tüzétnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzét.hu.
12: Queen Symphony és koncertshow. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. margitszigetiszínház.hu.
13: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
14: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
16: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Súlyog Tamás államfő lemondásáért tüntettek a Sándor palotánál. Budapesten több kórházat vonnának be az akut pszichiátriai ellátásba. Teljes körűen megújulhat a nyugati téri aluljáró. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. Sulyog Tamás államfő lemondásáért és a közvetlen köztársasági elnök választásért tartott tüntetés tegnap este a Sándor Palotánál a második reformkor párt. Vona Gábor pártelnök szerint Sulyog Tamás eddigi tevékenysége alatt soha nem autonóm emberként döntött. A politikus kifejtette, az államfő egyetlen autonóm döntése az kell legyen, hogy lemond, azzal a feltétellel, hogy a kétharmados kormánytöbbség tegye lehetővé a közvetlen köztársasági elnök választást Magyarországon. A köztársasági elnök lemondását Magyar Péter a megválasztása óta követeli. A megadott határidő után Sulyog Tamás közölte, hogy továbbra is betölti államfői tisztségét, és együttműködne az új kormánnyal. Magyar Péter bejelentette, hogy akkor alkotmánymódosítással távolítják el a pozíciójából. A Fidesz ugyanakkor kiáll Sulyog Tamás mellett. Gulyás Gergely szerint államfőt erőszakkal elmozdítani a diktatúrákban szokás. Kiírják a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázatát. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt a Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőivel egyeztetett, ahol áttekintették a mentális egészségügyi ellátás jelenlegi helyzetét, a sürgős beavatkozási pontokat és a hosszú távú fejlesztési terveket. A tárcavezető szerint új szemléletre, őszinte párbeszédre és szakmai alapokra van szükség. Teljes körűen megújulhat a nyugati téri aluljáró. A BKK szerint a pesti fonódó villamos projekt második ütemének tervezése már zajlik, és ennek részeként elkészülhetnek az aluljáró felújítási tervei. A munkák során megújulhatnak az utasforgalmi és üzemi terek, korszerűsödhet a világítás, új tűz- és vízjelzőrendszer épülhet ki, valamint akadálymentes nyilvános mosdót is terveznek. A 45 éves aluljáróban átadása óta nem volt jelentősebb korszerűsítés. A beruházás részeként új villamos kapcsolat jöhet létre Észak-Pest és Dél-Buda között. A kiviteli tervek 2028 második felére készülhetnek el. Ápolók bántalmazhattak egy mozgáskorlátozott beteget a Ján Ferenc délpesti kórházban. Az 55 éves nőt a sürgősségi osztályra vitték be fulladásos tünetekkel, majd életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Elmondása szerint az ápolók öltöztetés közben odavágták az ágyhoz, ököllel ütötték a vállát és a hátát, mert tisztába kellett tenniük. A nő férje feljelentést tett a rendőrségen. A kórház a bejelentést követően azonnal belső vizsgálatot indított. A rendőrség súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt nyomoz az ügyben, és lefoglalták a kórház kamera felvételeit.
3: Borongós időre kell készülnünk, a mai napon 16 fokos a reggel, délutánra 23-24 fokot ígérhetek, lesz ma napsütés, és most úgy látom, bár eddig csapadékot ígért néhol záport zivatart itt a fővárosban, de most úgy látom, hogy már egyáltalán nincs ennek nyoma, viszont holnap érkezik egy hideg front, nagyobb mennyiségű csapadékkal, aztán a hétvége az újra napos lesz 28-30 fokkal.
18: Az M1-es autópályán Budapest felé Szárliget és Biatorbágy között a terelés igencsak megfogja a forgalmat, főleg a külső sávban lassult le a haladás, személyautóval tehát a főváros felé érdemes az átterelt belső sávot választani. Fontos változás, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest felé lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak felhajtani lehetséges. A kijelölt terelőút a következő 22-es kilométernél található Sasfészektó pihenőhely. Az M5-ösön Röszke felé Örkény térségében egy kamion és két személygépkocsi ütközött, az 55-ös kilométernél a leállósába terelik a forgalmat, továbbra is több kilométeres a torlódás. Mire számítson, aki vonatra szállnak, is Horváth Levente mondja már is a MÁV Informtól. Jó reggelt!
19: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Zavartalanul indult ma reggel a vasúti közlekedés az országban. Pályakarbantartás miatt azonban több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A pécsi fővonalon Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat, az Intercity a hosszabb közúti menetidők miatt a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről. Buszok szállítják az utasokat még az S750-es vonatok helyett Vác és Diósjenő között két héten át. Részletekről bővebben a mavin.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
20: A közlekedési hírek támogatója az
21: Autóüveg Pilkington.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: az operált betegek szépen kezdenek gyógyulni, és elkezdődik a kirándulás a folyosón. Az a betegek neve, hogy úttörő vasutasok, mert hogy csoszognak a papucsba, de... De így beszélgetnek közben, gondolod, hogy...
1: Örülök, hogy találkoztunk. Én meg örülök, hogy kikerültük egymást.
0: Én találtam egy ilyen színházrajongót, azt mondja, ám művész úr, elég láttam, régen én is.

0: Blagy, avagy Cilla énekel valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Tibivel játszunk Budapestről, jó reggelt.
2: Szavasz.
3: Sziasztok.
1: Milyen arányban szoktad kitalálni, hogy Csabi mit dúdol, énekel?
3: Hát, mennyi drága? 70-30?
1: 70? Ki az, akitől megkérdezted?
2: Hát a drágája.
1: Ki a drágád?
3: Én drága feleségem.
1: Á, aha, 70-30, de várjál, 70, hogy kitalálod, és a 30, hogy nem?
3: Uh-huh. Hát, körülbelül igen.
1: Ez jó, az tök jó. Tök jó.
2: Szerintem ez most a 70 lesz.
3: Könnyű, akkor igen.
2: Én azt gondolom, hogy könnyű.

0: Rio, de Rio.
1: Rio. Igen.
2: Úgy lesz. Gratulálunk! Tiétek a páros belépő a június 11-i Blaha Louisiana koncertre a Budapest Parkban. Reméljük, hogy a feleséged viszed. Aztán két fő részére szóló belépő június 6-ára Szulák Andrá az Élet az Úr című koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatásra és visszahallgatás funkcióval.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
1: Hát csapatmunka volt, mit. Igen. Élvezzétek a jutalmát. Sziasztok!
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Egy újabb sláger a Sláger FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkész csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
2: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Új elnököt választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Drónok repkedtek a Pannon Egyetemen. Ingyenes nyílt nappal kedveskedik a balatonfüredieknek az Annagóra Aquapark. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Új elnököt választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége. A szervezetet a jövőben Cserpalkovics András vezeti. A székesfehérvári polgármester a leköszönő Szita Károly helyét veszi át a 25 nagyváros tömörítő érdekképviselet élén. Cserpalkovics András hangsúlyozta, hogy pártpolitikai különbségektől függetlenül kívánja képviselni a városok érdekeit, és szükségesnek tartja az önkormányzati finanszírozási rendszer reformját. A közgyűlés új elnökséget is választott, amelyben kormánypárti és ellenzéki polgármesterek egyaránt helyet kaptak. A tisztújítás után azonban Pintér Bence bejelentette, hogy Győr felfüggeszti tagságát a szövetségben. A városvezető szerint a szervezet élére nem lett volna szabad ismét fideszes politikust választani, ezért kezdeményezi Győr csatlakozását a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez. Tovább csökkent a Balaton vízszintje. A siófoki vízmércénél szerdán már csak 83 cm-es volt az átlagos vízállás. A tó az elmúlt két hétben összesen 3 cm-t veszített vízszintjéből, ami a tartósan száraz időjárás következménye. A szakemberek szerint a következő napokban érkező záporok lassíthatják az apadást. Közben a Balaton víze egyre melegebb, Siófoknál már 21,5 Celsius fokos hőmérsékletet mértek. A vízállás alakulása a turizmus, a hajózás és a strandolás szempontjából is kiemelt jelentőségű. A térségben továbbra is figyelemmel kísérik a csapadék mennyiségét és a tó állapotának változását. Közel 400 középiskolás és egyetemista vett részt a Drónia Rócsó Veszprémi állomásán, amelynek a Pannon Egyetem adott otthont. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok gyakorlati élményeken keresztül ismerkedjenek meg a drón technológiával és a mesterséges intelligencia lehetőségeivel, valamint a veszélyeivel is. Az előadásokon szó esett a drónok rendvédelmi alkalmazásáról, az emmi mindennapi használatáról és a drónépítés alapjairól. A program legnépszerűbb elemei közé tartozott a drónfoci, a lézerlövészet, a légifotózás és a rendőrségi kutyás bemutató. A szervezők szerint a jövő munkavállalói számára elengedhetetlen a modern technológiák tudatos és felelős használata. Az országos roadshow a tervek szerint további helyszíneken folytatódik. A szakképzés legkiválóbb diákjait, oktatóit és duális képzőhelyét díjazta a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos tanévzáró ünnepségén. A rendezvényen elismerést kaptak az év tanulói, valamint az országos szakmai versenyeken kiemelkedő eredményt elérő fiatalok és felkészítőik. Simon Attila kamarai elnök hangsúlyozta, hogy a szakképzés kulcsszerepet játszik a jövő vállalkozásainak sikerében. A díjazottak között több szakma képviselői is helyet kaptak, a mechatronikai technikustól a szakás technikusig. Az országos döntőkben 5 Veszprém vármegyei diák szerzett dobogós helyezést. Az év duális képzőhelye címet a Jost Hungária Kft. Nyerte el, amely évek óta segíti a tanulók gyakorlati képzését. Ingyenes nyílt nappal kedveskedik a balatonfüredieknek az Annagóra Aquapark június 27-én szombaton. A város lakói érvényes balatonfüredi lakcímkártya felmutatásával díjmentesen használhatják a vízi élménypark valamennyi szolgáltatását reggel 10 és este 7 óra között. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet június 26-áig lehet elvégezni az Aquapark honlapján. A rendezvényre összesen 1200 látogatót tudnak fogadni. Az Annagóra Aquapark Magyarország egyik legnagyobb vízi élményparkja, több mint egy tucat csúszdával, hullámmedencével és gyermekélménymedencével.
1: Nézzük, mi a helyzet az autópályákon először is. Az M1-esen Budapest felé Szárliget és Biatorbágy között továbbra is jelentősen lassabb a haladás, így Budapest felé érdemes az átterelt belső sávot választani. Az M5-ösön pedig Röszke felé Örkény térségében, ahol korábban egy kamion és két személygépkocsi ütközött, még mindig csak a leálló sávon engedik át a forgalmat az 55-ös kilométernél. Már több mint 10 kilométeres a torlódás, így Újhartyán és Lajos Mizse között érdemesebb lehet az 5-ös főút felé kerülni. A 6-os számú főút bevezető szakaszán a Hunyadi János úton a Savoya Park előtt szintén baleset nehezíti a közlekedést, csak egy sáv járható, számítsanak torlódásra. Valamint a 18. kerületben a Rádai Gedeon utcában, a Ne felejts utca előtt a Lőrinci temetőnél is helyszínelés zajlik. A 8. kerületben a Kálvária teret lezárták már a Kálvária utca után darúzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közti szakasz egyirányúsága ezzel együtt megváltozott. A Kálvária tér és a Diószegi Sámuel utcától pedig két irány irányú zsák utcává vált.
2: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra múlt 5 perccel, itt Portán Petra és Somogyi Zoltán.
6: Lakásban végzett illegális szájfeltöltés miatt bíróság elé állítanak egy Békéscsabai nőt, hogy ez miért aggályos, mert a szájfeltöltés otthon, erről kérdezünk mindjárt egy plasztikai sebészt.

0: Ez a Sláger reggel, jó reggelt kívánunk, 4:09 előtt 3 perccel. Kuruzslás a vád egy Békés Csabai nő ellen, aki egy lakásban végzett szájfeltöltéseket, és még hozzá illegálisan. Bár a hölgy 2017-ben kozmetikus technikus szakképesítést szerzett, a szájfeltöltéshez ez sajnos nem elegendő, mert hogy szakorvosi végzettség is kell hozzá. Szeretnénk egy kicsit tisztábban látni az ügyben. A vonalban dr. Kárász Tamás plasztikai sebész. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kérlek, segíts megértetni a hallgatóinkkal is, bár szerintem a mi hallgatóink tudják, hogy ezért nem egy valami kis szalomba mennek szájat tölteni, de hogy miért veszélyes az, hogyha mondjuk olyan ember végzi ezt, akinek nincs orvosi végzettsége, hanem csak szimplán egy kozmetikus?
2: Na, itt egy picit kettőt tudjuk választani. Egyrészt, hogy törvényileg lehetséges-e, meg hogy miért veszélyes, ez ugyebár két külön dolog. Az egyik, hogy a magyar törvények ezt nem teszik lehetővé, ezért lehet valakit kuruzslással megvádolni. A törvények szerint úgynevezett invazív beavatkozás minden olyan, amikor a bőrön vagy a nyálkahártyán keresztül beadunk valamit a szervezetbe. Tehát ezt effektíve sem kozmetikus, sem bármilyen végzettségű ember nem teheti meg, kizárólag orvos, és innentől kezdve ez kuruzslásnak minősül, olyan tevékenységet végez, aminek nincsen papírja, nincsen engedélye, nincsen végzettsége. Nyilván nincsen semmilyen ANTS engedélye, nyilván nincsen biztosítása. Itt jönnek a gyakorlati dolgok, hogy mitől is veszélyes ez. Nyilván, ha valamit hivatalos keretek között végeznek, ott egy csomó papír van, engedélyek vannak, és ebből is adódik részben a biztonság. Például, amit szóval is már mondtam, ennek az embernek, nem úgy, mint az orvosoknak, akiket végeznek, ahhoz, hogy végezzen a tevékenységet az orvos, kell egy biztosításának lennie. Tehát, hogyha bármi következik, és ebből bármi anyagi kár van, akkor elméletileg a biztosító azt fedezi, ha valakinek van ilyen, teljesen legálisan csinálta, ez például nincs itt. A másik praktikus dolog, amitől ez nagyon-nagyon veszélyes, hogy akárki akármit mond, persze, meg lehet ezt tanulni egy hetes tanfolyamon egy bizonyos szinten, és lehet elvégezni, szép lesz, nem lesz szép, ez egy másik kérdés, de a nagyobb az, hogy ha lesz valamilyen szövődmény, akkor mi van. Tehát az orvosi beavatkozásoknál, vagy a szervezetet érintő invazív beavatkozásnál mindig azt kell nézzük, hogyha valamilyen probléma vagy szövődmény adódik, akkor azt az az ember, aki csinálta, azért azt tudja kezelni. És itt azok a dolgok, amit ilyenkor teszünk, értágító, van egy hiláz nevezetű anyag például, ami a töltőanyagot bontja, azt kell gyorsan beadni, azok már mind orvosi, nem orvosi, hanem gyógyszerek, amit meg végképp nem adhat be nem orvos, és ezekhez nem is tud hozzájutni.
1: Képzeld el, hogy ez a nő is...
2: Az a baj, hogy legális, olyan legális forrásból, hogy a hivatalos cégtől, aki ezt forgalmazza, nem juthat hozzá nem orvos, de az interneten lehet rendelni, és a másik kockázat ebben van, hogy általában, akik azért nem orvosként végzik ezt, ők azért van páciensük, mert nagyon-nagyon olcsón végzik.
1: Képzeld el, hogy ő 70 ezer forintért...
2: Nagyon sok pénzt akarnak keresni, de nem csak az van ebbe egyáltalán, hanem az, hogy ezek drága anyagok. Ha valaki ezt olcsón végzi, nagyon sokan végeznek például egy milliliter törtést 40 ezer forintért, ott azért azt tudni kell, hogy csak egy jó minőségi töltőanyag több mint 30 ezer forint, majdnem 40 ezer forint. Az internetről természetesen be lehet szerezni, azonban azt tudni kell, hogy annak a nagyon egy jelentős része, vagy bizonyos része, ezt most nem tudjuk, hogy mennyi százaléka, például hamis. A nagyon nagy biznisz, ezt sok ember nem tudja, a gyógyszer hamisítás, mindenfajta gyógyszert hamisítanak, Kína, India, ezek nagyon-nagyon országok, ahol ez nagyon-nagyon elterjedt, és az internet tele van hamis gyógyszerekkel, vagy gyógyszerhez hasonló dolgokkal.
0: És ezért vigyázni kell.
1: Képzeld el, hogy ez a nő 70 ezer forintért csinálta ezeket ráadásul, és Hollandiából és Lengyelországból rendelte meg az anyagot.
0: Csak de egy másik cég nevében.
1: Egy másik cég nevében, igen.
2: Úgyhogy ezek az igazi veszélyek, egyrészt az anyag abszolút nem, valószínűleg nem olyan helyről érkezik, ahol megbízható és biztonságosan jó, tehát még az anyaga is baj lehet. Az embernek a képzettsége az nyilvánvalóan nincsen meg, az megint más, hogy hát összeadogatom, hogy én például miért tudok tölteni, az egy 6 év orvosi életem, egy 7 év plasztikai sebész szakvizsga, és még utána millió képzés, de ezek a hölgyek általában elmennek egy 7-es képzésre valahova. Angliában van ilyen, sokan arra hivatkoznak, hogy nekik van végzettségük, mert Angliában tartanak mindenfajta ilyen tanfolyamot például, bárkinek pénzért, nyilván ebben bizniszt látnak oroszok, ukránok, és akkor külföldi embereket úgymond tanítanak, szépen. És nyilván az alapdolgokat, hogy mit kell beadni, meg hogy kell nagyjából, azt meg tudják tanítani, de ahogy elmondtam, nincsen legális jogi háttere, nincs biztosítása, a helynek, ahol végzi, nincsen ANTS engedélye, és az anyagokkal is óriási problémák.
0: Figyelj, Tamás, most az jut eszembe, hogy ha valaki, ugye robbant ez a hírbomba, hogy ez a gond. Most, hogyha egy hölgy megszólítva érzi magát, mert tudja, hogy ő mondjuk ott járt Békés Csabán, nem tudom, 2 évvel ezelőtt, vagy 1,5 évvel ezelőtt feltöltötték a száját, akkor most kezdjen aggódni, hogy úristen, lehet, hogy valami olyan anyagot fecskendeztek be, amiből baj lesz, vagy hogyha eddig mondjuk az elmúlt 1,5-2 évet megúszta, és nem jelentkezett semmiféle tünet, akkor azért megnyugodhat, hogy most már vélhetőleg nem is lesz baj?
2: Tehát itt megint ketté lehet bontani. A durva szövődmények azok abból adódnak, hogy az anyag mondjuk, ha beletöltik véletlenül egy olyan érbe, ami ellátja az adott szövetet vérrel, és ott azonnal egy elhalás, szövet elhalás jön létre. Ez a legdurvább szövődmény, ettől félünk a legtöbben, vagy ettől félnek a legtöbben az emberek, ezt elég nehéz korrigálni, ezért kell például orvos, aki ezt azonnal tudja kezelni. Ez, ha nem jött észre, a rosszabbik részén túl van, mert ez akkor jön létre, amikor beadják az anyagot egy pár napon belül.
0: Okay.
2: Hosszú távon olyan bajok lehetnek, hogyha nem azt az anyagot kapta, hanem például olyan anyag is előfordul sajnos, hogy nem csak az, hogy rossz az anyag, hanem hogy a hírosav az normálisan felszívódik egy bizonyos idő után. Ez se teljes mértékben igaz, már tudjuk, hogyha nagyon sokat töltünk ugyanarra a helyre, akkor ez része marad örökké. De nem ez a baj, hanem valaki végleges töltőanyagot használ, ez a szilikonolaj az egyik legismertebb ebből, de mindenfajta mesterséges anyag van, amit töltőanyag formájában árulnak, ezek véglegesek, és ebből tartósan ott marad a szervezetében, ezzel általában szintén van gond, nem akkora, mint hogy elhal a szövet, de állandóan csomósodik, eldeformálódik. Tehát, hogyha valójában hiányosabbat kapott bármilyen formájút vegyük úgy, azzal annyira nagy baj nem lehet, hogyha nem is azt, mert ilyenkor nem tudjuk, hogy mit kapott. Valószínűleg nem kaptak semmilyen papírt róla, azt se látják, hogy mi van, ha kapott is valamit, az sem biztos, hogy az anyag van benne, amit a hölgy is megvett, mert lehet, hogy az nem igazi az internetről, és csak az egy hamisítvány, vagy egy nem teljesen más tartalmaz, mint ami rá van írva. Tehát ilyen szempontból lehetnek vele gondok. Itt annyi van, hogy amíg, ha nincsen semmilyen panasza, nem nagyon lehet ezzel mit tenni. Tehát, hogyha nincsen semmi panasza, akkor szerintem nem érdemes ezzel foglalkozni ultrahanggal, vagy bármivel, ezt nagyon nehéz kimutatni, hogy ez milyen anyag, mit kell vele tenni. Ha viszont lesznek panaszai, csomósodik, fáj, vagy bármi, akkor mindenki
1: tudják szakember. Tamás, hol lehet megnézni azt, hogy kik azok, akik tényleg rendelkeznek ilyen vizsgával, és végezhetnek ilyen műtéteket? Tehát van arra opció, hogy a nők megnéznek, hogy oké, akkor itt ez a lista, és aki azon nem szerepel, oda nem megyünk szájat töltetni.
2: Ha ilyen lista sajnos ilyen formában nincsen. Hát ezért, hogy orvos.
0: Hát orvoshoz.
2: Oké? Okay? Okay. Tehát az alap.
1: Jó, csak tudom, hogy már fogorvosok is csinálnak szájtöltéseket.
2: Ebben is vannak most félértések. A másik az, hogy nyilván egy lakásba, a helynek kell lenni ANTS engedélyének.
1: Oké.
2: Tehát a falon ki kell lenne függesztve egy ANTS engedély, és ez önmagában még sajnos nem elég, mert az ANTS engedély mire vonatkozik, ugye? Egy normálisan orvosnál úgy van, hogy a mi működési engedélyünkben fel van sorolva, hogy milyen tevékenységet végezhetünk, arra kapjuk csak meg az ANTS engedélyt. Tehát még igazából az se elégséges, ha egy orvos felmutat egy ANTS engedélyt, az ANTS engedélynek ki kéne legyen rakva, hogy ő milyen tevékenységre kapta azt az ANTS engedélyt, és nyilván abban az adott tevékenységnek szerepelni kell. Tehát ha mondok most egy picit extrémebb dolgot, pont a másik végét, ha egy plasztikai sebésznek, akár aki orvos nyilván és plasztikai sebész is, de a működési engedélyét úgy adta be, hogy nem szerepel benne a szájfeltöltés, akkor ő sem végezhet szájfeltöltést.
0: Komoly. Okay. Nagyon szépen köszönöm.
2: Itt tudok hozzákapcsolni a dolog másik részéhez, hogyha egy orvos végez ilyet, akkor általában, ha valaki nem bőrgyógyász, vagy nem plasztikai sebész, akkor nem végezhet szájfeltöltést, esztétikai beavatkozást. Tehát innen derül ki, hogy hiába ha orvos is, az orvosok között is, csak hivatalosan ez a két szakma végezhet ilyet, ugyanis a mi képzésünkben, képzésünk tartalmazza ezt. Egy belgyógyászé, egy szülorgégészé, egy személyszé nem tartalmaz ilyet.
0: Értjük. Dr. Kállász Tamás plasztikai sebésznek köszönjük szépen, további jó munkát, szervusz!
1: Szia!
2: Szép napot!
0: Közben pedig önökhöz fordulnánk, ha előfordult már, hogy kiderült, hogy olcsó húsnak híg a leve, akkor üzenjenek 0-30-30-30-95-8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
6: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információ jóért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
7: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
10: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Újabb 6 helyszínen találtak aszbesztel szennyezett utat Zalaegerszegen. Lecserélik a teljes Intercity flottát. Velencei tó törvényt alkot az élő környezetért felelős minisztérium. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Újabb hat helyszínen mutatták ki azbeszt jelenlétét a Zalaegerszegen vizsgált zúzott kövekben. A város összesen 16 helyszínéről küldött mintát laboratóriumban vizsgálták, ezek közül 10 negatív, 6 pedig pozitív eredményt hozott. Az érintett területek között bölcsődék, óvodák és iskolák közelében található parkolók és útpatkák is szerepelnek, ezért az önkormányzat gyors intézkedésekről döntött. A szennyezett kőzúzalék eltávolítását speciális védőfelszerelésben, szigorú munkavédelmi előírások mellett végzik el. A munkálatok idejére egyes intézményekből korábban hazaviszik a gyerekeket, szükség esetén pedig más helyszínen biztosítanak elhelyezést a számukra. Az azbesztügy miatt a kormány felállított egy tárcaközi azbeszt munkacsoportot, továbbá felállt egy osztrák-magyar bizottság is az osztrák bányákból érkező zúzalék ügyének kivizsgálására. Lecserélik az Intercity flottát. EU-s forrásból legalább 35 új motorvonatot szereznek be, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Azt írta, a pénteken megkötött 16,4 milliárd eurós uniós megállapodás eredményeként végre arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A tervek szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, többek között a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, a Budapest-Szeged, illetve a Budapest-Pécs vonalakon járnak majd. Az idén kiírt közbeszerzést követően az első motorvonatok már 2029-re szolgálatba állhatnak. Hatalmas tűz volt éjjel Albertfalván. Egy családi ház gyulladt ki a 11. kerületi Kenderes utcában. A katasztrófavédelem közleménye szerint a ház tetőszerkezete teljes egészében égett. A tűz az alsó részre nem terjedt át. Az épület udvara lommal és szeméttel volt tele, valamint két gépkocsi is állt ott. A fővárosi hivatásos tűzoltók 5 vízsugárral akadályozták meg a lángok tovább terjedését. Személysérülés nem történt. Széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetés indult a Velencei tó hosszú távú megmentése érdekében. Tegnap helyi környezetvédő civilekkel, vízügyi szakemberekkel és polgármesterekkel egyeztetett Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Erről ő maga számolt be a Facebook oldalán. A tervek szerint egy átfogó Velencei tó törvény készülhet, amely megteremtené a szükséges jogi kereteket a természetes értékek védelméhez. A szakértők szerint a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás biztosítása és a partmenti környezet teljes körű rendezése. A kezdeményezés célja, hogy hosszú távon megőrizzék a tó ökológiai egyensúlyát és természeti értékeit.
13: Bori, köszönjük szépen, borongós időre készüljenek, 17 fokot mérünk, most délutára 25 fokot ígérhetek, és bár én úgy látom itt az előrejelzésben, és nálunk a Márvány utcában sem esik az eső, ennek ellenére több hallgatónk megerősített, hogy de bizony igen, és arra is felhívták a figyelmet, hogy ha lehet, akkor a szakadó esőben a nappali menetfény mellett azért még használják a világítást, de majd a részleteket mindjárt mondja Zoli.
14: Igen, ez az én dumám.
13: Bocsánat, csak az időjárás, mert fura, hogy itt van az előrejelzésben, hogy nincs eső, nálunk sincs eső, és közben Budapesten esik az eső.
14: Érdekes, érdekes. Mivel a jelek szerint többfelé esik az eső, hallgatói nyomásra szeretnénk kérni, hogy használják az automatikus nappali menetfényen túl a tompított fényszórót, tessék fölkapcsolni, mert ugye, ahogy szoktam mondani, a modern autóknál az automatikus menetfény az általában jellemzően csak az első helyzetjelzőket működteti, a hátsót nem, és hát, hogy nehogy ráfutásos baleset legyen, meg ilyesmi, meg jobban fölmérjük a távolságot, tessék kivilágítani a járművet, köszönjük szépen. Budapest 18. kerületében így is baleset történt, a Rádai Gedeon utcában, a Neferejcs utca előtt a Lőrinci temetőnél, kisebb fennakadással kell számolni. Aztán az M5-ös autópályán Röszke felé Örkénynél ugye egy kamion és két személygép jármű ütközött, az 55-ös kilométernél már csak a belső sáv van zárva, de még így is 4-5 kilométeres a torlódás, illetve a 7-es számú főúton Polgárdi belterületén a Balatoni úton két személyautó ütközött, a 86-os kilométernél egy sávon engedik át, felváltva a két irány forgalmát. És közben vissza Budapestre, mert van még egy közösségi közlekedési infóm is, a 2-es, a 2-es B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér között jelenleg nem közlekedik rendezvény miatt, várhatóan délelőtt 11-ig, addig a 15-ös busszal érdemes utazni.
2: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel.
14: És miért jó a Rádió Petra a Spotify-jal szemben, mert le tudjuk reagálni, ha valami történik. Tessék, ha az eső esni kezd, akkor nekünk eszünkbe jut egy kiváló klasszikus. Jermaine Jackson és Piazzadora kettősétől érkezik már is. A Wandering Begins to Fall, 8:38-kor. Jó reggelt!

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 3:49-kor. Olcsó húztak, híg a levele, mi ütekszük be, erről kérdeztük. Sziasztok, én az autónepperekkel vagyok így. Lehet, hogy pár százezerrel olcsóbb ugyanaz a modell, mint az autószalon használt kirakatában, de még utóbbi valódi garanciát vállal, és erre való tekintettel azért többnyire valóban átvizsgálta nagyját a járművet, addig a tessék, lássék kereskedők, tisztelet a kivételnek, magasról tesznek rá, hogy mit adnak az ülepen alá. Üdv Tibi.
2: Igaza van.
1: Van benne valami. Jó, hát mondjuk nagyon régi, tehát hogyha kicsi a büdzsé, akkor kénytelen vagy, mert nyilván igen. A, nem tudom, veltartónál ott már nem találsz azért 20 éves autót, vagy 10, de hát bárcsak ne kéne lassan venni, ugye olyat, hanem valami fiatalabbat.
2: Jó volna, igen. Igen. Egyetemistaként minden forint számított, ezért amikor elromlott a mosógépem, a legolcsóbb szerelőt hívtam ki. Gyorsan megjavította, de egy hét múlva ugyanaz a hiba visszatért, ráadásul még egy másik alkatrész is tönkrement. Kénytelen voltam egy másik szakembert hívni, aki rendesen megcsinálta. A végén kétszer fizettem, anyukám csak annyit mondott, ugye kisfiam, az olcsó húsnak híg a leve?
1: Mondjuk ennél az a felháborító, amikor nem olcsón jönnek ki, mert mondjuk nekem volt úgy, hogy hétvégén kellett, hogy elkezdett csöpögni a kazán egy olyan helyen, és mondom, itt SOS kell, feláras volt, és úgy el... szúrták, hogy utána másikat kellett hívni, aki kijött, és mondta, hogy ezt bírták vele csinálni, hát gratulálnak hozzá, tehát, hogy még hülyére is vett, és jó drágán. Sziasztok, kb. 15 éve ugyanahoz az utazási irodához vagyok hű. Tudom, ez olyan, mint amikor az álláshirdetésben fiatal, de mégis rengeteg tapasztalata rendelkező kollégát keresnek, ami kicsit paradoxon, de hány meg hány kis névtelen iroda hagyta külföldön az utasait az elmúlt évtizedekben. Szerintem, ha egy évben egyszer utazom, és annak valóban pihentetőnek kell lenni, akkor ne azon a néhány 10 000 forintos különbségen múljon a dolog.
2: Ebben igaza van. Igen. Pláne, hogyha valaki nem mer maga szervezni, tudod, és inkább irodára bízza.
1: Igen.
2: Tehát, hogy azért az...
1: Egy kedves volt kolléganőnk is, tudom, hogy évek óta ugyanahoz az irodához megy, és más nem is érdekli. Igen. Ahova ők szerveznek utat, akkor abból választ, és kész. És
2: mert megbízik bennük.
1: Igen, múltkor mondta, hogy úgy szeretne utazni ide vagy oda, de hát mondom, nézd körül, hogy nem, mert az utazási akit ő szeret, az oda nem szervez utat, akkor most egyedül nem megy oda. Hát mondom, jó, oké.
2: Le kell adni az igénylistát.
1: Na, ja. Igénylista festék. Festék. Ha már festéket említettünk nemrég, a metal festék is csodákra képes, metállal színesre lehet festeni bármit, hát még egy jó Metallica dallal. Ugye a Metallica is jön Budapestre, tehát házos koncertet adni, de nekünk van a pult alatt, a keverő pult alatt még elfekvőben jegy, szóval ha Metallica dal szólna esetleg a Sláger FM-en, akkor ugye lehet jelentkezni. Neked melyik a kedvenc Metallica dalod?
2: Enter Sandman.
1: Annyira tudtam, hogy ezt fogod mondani.
2: Tényleg,
1: akkor én már nem mondom, jó. Hát mert azért az egy meghatározó mű. Persze, olcsó poén azt mondani, hogy Nothing Else Matters, de valamiért most ez is eszembe jutott. Miért? Ja, mert az szól. Ah, ezért jutott
2: eszembe. Tessék telefonálni, halló.
1: Most?
2: Igen.
1: Mit a 0-30-30-30-95-8? Jó, van, hol a pult alatt? Ilyegy, akkor elő kell készítenem. Na hajrá.

0: Halló!
1: Sláger reggel, jó reggelt!
2: Sziasztok, Anna Mari vagyok.
1: Halló!
0: Halló, Anna Mari!
2: Sziasztok, Anna Mari vagyok, és a Metallica játékra szeretek
1: játszani. Elsőként! Köszönjük szépen! Szia!
2: Sziasztok!
1: Sláger reggel, jó reggelt!
2: Szia, Emelin vagyok.
1: Halló, Emelin!
2: Szeretnék jelentkezni.
1: Másodikként, köszönjük szépen, szia!
0: Halló!
2: Sziasztok!
1: Csupa csaj!
0: Halló!
2: Sziasztok, Anna Mari vagyok újra!
0: Anna Mari!
1: Nem mondod! Akkor te már szerencsés, van malac az asztalat?
2: Hogy
1: lesz ennyire szerencsés?
0: Óriás mákod van, őrületes tempóban csörög mind a két telefonunk, és igen, te vagy a harmadik!

0: Szerintem most bocsánat, 30 éve rádiózom, azt hiszem, hogy ilyen még nem volt a praxisomban.
1: De nagyon megérdemled, hogy megkapd az első kérdést, ami a Metallicával kapcsolatos.
0: Igen.
1: Figyelj! Hány éve alapította a Metallicát James Hetfield és Lars Ulrich? Idén lesz egy nagyon szép évfordulójuk.
0: Ami majdnem kerek, de nem kerek, de erre is azt szoktuk mondani, hogy kerek.
1: Hát mikor alapították a Metallicát?
2: Hát 45 éve működik, azt tudom.
1: Igen, akkor nem értem a kérdést.
0: Tehát akkor mikor alapították a Metallicát?
2: 45 éve.
1: Így van, igen. Pontosan októberben lesz, mert hogy 1981-ben tökéletes a válasz.
0: Figyelj, izgulsz, vagy mi a baj?
2: Én annyira izgulok, hogy hihetetlen, mert én a férjemnek szeretném ezt nagyon, mert ő a nagyon...
1: A legnagyobb rajongó?
2: Igen, ő nagyon rettenetes.
0: De azért elmész vele, ugye?
2: Mindenféleképpen, persze én leszek a néző mellette, igen, az de ő, aki nagyon. Aha.
1: Figyelj, az a baj, férjed hogy... nagy rajongó, bocsáss meg, akkor ne csak a koncertre vidd el, hogyha megnyered a jegyet, miután Zoli majd feltesz egy kérdést, hanem menjetek el a véradásra is, mert ugye a Metallicának mindig nagyon fontos, hogy odaálljanak olyan ügyek mellé, amivel tudnak segíteni, és a Vörös Kereszttel összefogva képzeld el, hogy lesz véradás is, úgyhogy oda is menjetek vért adni, ha nyertek tőlünk jegyet.
0: Egyáltalán nem biztos, hogy mentek a Metallica koncertre. De ez egy nagyon fontos apróságon múlik. És méghozzá, meg tudod-e nekünk mondani, hogy amit itt a Sláger reggelben szoktunk játszani dalfelismerő játékot a Cilával, annak igen, mi a címe?
2: Cila úristen, pedig mi reggel vagyok veletek.
1: Hát mi a címe? Mit csinál ő olyankor?
2: Én nem, hogy is. Hablaj.
0: Akartam mondani, hogy az izgulás faktort azt zárt ki, légy szíves ebből a sztoriból.
1: Igen. Nem kell izgulni.
0: Ja, hát kérlek szépen.
1: Tied a páros belépő a Metallica M72 World Tour június 13-i koncertjére a Puskás Arénába. Viheted a férjedet.
0: Jó, sírjál. Sírjál is.
1: Hívd fel, mondd el neki, és kérj valamit cserébe.
0: Igen,
2: mindenképpen.
0: Köszönjük a játékot. Hello. Na, ezért mondjuk, legyen ez a koncert élmények nyara a Sláger FM-mel, mert ez még mindig csak a kezdet. Annyi jegyünk van még, és ugye nem csak a Metallicára, a minap Jason Derulo koncertjére invitáltuk önöket, és lesz még Ginorban, Seal, Sting,
1: Ricky Pitbull, Martin,
0: akiket
1: Lenny
0: emlegettünk. Ja, úgyhogy tessék folyamatosan fülelni a Sláger FM-re.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Olyan munkát keresel, ami passzol a nyaradhoz is? Csatlakozz a Penny Balaton környéki üzleteinek csapatához eladó pénztárosként. Pörgős csapat, rugalmas beosztás és korrekt fizetés vár. Szerezz valódi tapasztalatot és hozd ki a legtöbbet a nyári hónapokból. Jelentkezz a karrier.penny.hu.
0: Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Terapiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terapiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
7: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
7: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
7: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Megszüntetnék a szuverenitásvédelmi hivatalt. Veszprémben idén-nyáron is biztosított a szünidei gyermekétkeztetés. A lakosság bevonásával tervez lépéseket a veszprémi önkormányzat a vadkárok ellen. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Kori vagyok. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese. A javaslat szerint a hivatal nem lát el tényleges közfeladatot, létrehozása politikai célt szolgált, és nyomásgyakorlásra használták állampolgárokkal, szervezetekkel és sajtótermékekkel szemben. Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításához meg kell szüntetni azokat az intézményeket, amelyeknek nincs valódi szerepük a közjogi rendszerben. A hivatal 2024. február 1-e óta működik, vezetője Lánci Tamás. A megszüntetésről szóló törvény a kihirdetést követő napon lépne hatályba. Veszprémben idén-nyáron is biztosított a szünidei gyermekétkeztetés a jogosult családok számára. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 5 hónapos kortól 18 éves korig ingyenes ebédet vehetnek igénybe a nyári szünet idején. Az étkeztetés június 22-e és augusztus 19-e között összesen 43 munkanapon át lesz elérhető. Az ebédet a Jenrasik Venesz Technikumban szolgálják fel naponta 12:30 és délután 1 óra között. További információ a veszprémi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kérhető. Egyre több vad jelenik meg Veszprém vármegye lakott területeinek közelében, és ezzel együtt nő a vadak által okozott károk száma is. A tavalyi évvégén módosított vadgazdálkodási törvény szerint a településeken kárt okozó vadak befogása vagy szükség esetén elejtése immár az önkormányzatok feladata, írja a Vehír. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a probléma kezelése nem oldható meg kizárólag kilövéssel, ezért a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Gyulafirátóton már közös bejárást tartottak az önkormányzat, a vadásztársaságok, a rendőrség és a lakosok részvételével a lehetséges megoldások feltárására. A tervek között szerepel egy új online tájékoztató felület létrehozása is, amely segíti a lakosságot a védekezési lehetőségek megismerésében. A feladat jelentős költségekkel jár, miközben erre a célra egyelőre nem érkezett külön kormányzati támogatás. Elkapta a rendőrség azt a csalót, aki olyan balatoni ingatlanokat hirdetett és adott kiszállásként, amikhez semmi köze sem volt. Az elkövető balatoni szállásokat osztott meg közösségi oldalakon, az érdeklődők pedig rendre elküldték neki az előleget. Több sértett már csak akkor jött rá, hogy átverték, amikor nem találta a lefoglalt szálláshelyet a megadott címen, írta a rendőrség közleménye. A 44 éves férfi még a barátnője lakását is többször áruba bocsájtotta, annak ellenére, hogy ott laktak. A budapesti férfi 2023 és 24 között 4 millió forintot csalt ki áldozataitól. A debreceni rendőrkapitányság bűnügyi osztályán 25 rendbeli csalás és 13 rendbeli hamis magánokirat felhasználása miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A nyomozók lezárták az eljárást, az iratokat megküldték az ügyészségre. Átfogó csapadékvíz elvezetési fejlesztés kezdődött Sümegen annak érdekében, hogy a város hatékonyabban védekezzen az egyre gyakoribb villámárvizek ellen. A beruházás részeként egy korábbi murvabánya területén új záportározót és szikkasztómedencét alakítanak ki, amely képes lesz felfogni a hirtelen lezúduló csapadékvizet. A fejlesztés a 84-es főút feletti városrészt érinti, ahol az elmúlt évek intenzív esőzései jelentős károkat okoztak az utakban és az ingatlanok környezetében. A beruházás célja, hogy hosszú távon biztonságosabbá tegye a várost és szélsőséges időjárási helyzetek idején is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Clivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.clivet.hu.
2: Az M5-ösön Röszke felé Örkény térségében korábban egy kamion és két személyi gépkocsi karambolozott. Az 55-ös kilométernél a belső sáv van zárva, jelenleg 4-5 kilométeres a torlódás. Az M1-esen Budapest felé Tata és Tatabánya között, valamint Szárliget és Bicske között is lelassult jelentősen a haladás. Személyautóval Budapest felé érdemesebb az átterelt belső sávot választani továbbra is. Az 52-es számú főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítési munkálatok miatt az 5-ös kilométer a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták és zárva tartják, ezzel is számoljanak. Illetve nézzük, mi a helyzet Budapesten. A 8. kerületi Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt zárva tartják a mai napon. A 2-es, a 2-es B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér, vagyis Széchenyi rakpart között jelenleg nem jár egy rendezvény miatt, várhatóan 11-ig, addig a 15-ös autóbusz igénybevételét ajánlja a BKK.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 9 óra 7 perckor köszönti önöket Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
2: Egyetértenének-e azzal, hogy a gyermektelen felnőttek több adót fizessenek, mint hogy a gondozásuk időskorban többe kerül majd az államnak? Hogy miért tettük fel ezt a kérdést, ezt elolvashatják a Sláger FM Facebook oldalán, ahol az megfelelő emojikkal szavazhatnak is.

0: These beautiful things that I...
1: Ez a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, 4:10 lesz 2 perc múlva. Öregszik Németország népessége is, mint ahogy egész Európában, sőt most már azért többfelé a világban ez ugye gond, és ez egyre nagyobb terhet ró a társadalom biztosításra. Éppen ezért Németországban felvetődött, de abszolút hivatalosan az egészségügyi miniszter javasolta azt a drasztikus megoldást, sőt még törvénytervezet is készült már ebből, hogy a gyermektelen felnőttek fizessenek többet a későbbi államilag finanszírozott idős gondozásért. Ebből indultunk ki, amikor a Sláger FM Facebook oldalán teoretikusan feltettük ezt a kérdést, hogy egyetértenének azzal, hogy mondjuk azok, akiknek nincsen gyermeke, azok a felnőttek több adót fizessenek. A vonalban itt van velünk Szalma Ivett szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének kutatóprofesszora. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, jó reggelt!
3: Ivett, milyen társadalmi feszültségeket szülhet egy ilyen törvény bevezetése? Akár Németországban mondjuk, akár hogyha itthon ezt bevezetnék, vagy egyáltalán szóba kerülne?
4: Igen, tehát ugye nyilván érthető, hogy az Európában a kormányok gondolkoznak, hogyan lehetne gyermekvállalásra ösztönözni a potenciális szülőket, és az egyik ugye ez a büntető javaslat, hogy fizessenek a gyermektelenek. Ez egyébként nem új a nap alatt, hiszen a posztszocialista országban ez létezett ilyen aglegény adóként, hogy bizonyos életkor fölött, ha nem házasodtak a férfiak, akkor adót kellett fizetni, de a kutatások azt bizonyítják, hogy ez nem okozott több gyermekvállalást, és valójában elég igazságtalannak is tartom. Igen. Én ugye foglalkoztam gyermektelenség kérdésével, hogy milyen okok állhatnak mögötte, és főleg Magyarországon valójában kevesen vannak, akik tudatosan nem vállalnak gyereket, a többség az inkább a partnerkapcsolat hiánya miatt, vagy egészségügyi okok állnak a háttérben, vagy bármi, nagyon-nagyon sokféle élettörténet húzódik meg mögötte, és egyébként is mi azon országok közé tartozunk, ahol egyébként nem annyira fogadjuk el azt, hogyha valaki úgy dönt, hogy nem szeretne gyermeket.
3: Még állani, mindig
4: nem? Azt gondolom, hogy ez tovább mélyíteni ezt a fajta gyermektelenekkel szembeni diszkriminációt.
2: Aha. Én azon gondolkodtam el reggel, abszolút matematikai szempontból, tehát hogyha most félretesszük azt, hogy milyen okból nincs valakinél gyermek. Oké, nincs gyermek. Azt mondja ugye Németország, vagy azt mondja az állam, hogy hát így majd ugye az idős ember magára marad, és akkor az államnak kell gondoskodni róla, ami pénzbe kerül. Ezt ideig értem, és hogy bezzeg, akinek van ugye gyermeke, unokája, ott majd akkor ő segít neki. Ám de nekem eszembe jut, hogy oké, viszont akinek van gyermeke, unokája, azt a gyermeket iskolába kell járatni, ilyen-olyan ellátásokra stb. Szükség van, ami az államnak szintúgy pénzbe kerül. Tehát, hogy a végén, most nem végeztem nyilván pontos matematikai számítást, de hogy én úgy satszolnám, hogy ez a kettő, ez nagyjából így egálban van egymással. Tehát oké, nincs még gyermekem, ezért nem kellett az államnak az én gyermekemre költenie.
4: Persze, tehát egy gyermek felnevelése az sok költségbe kerül, nyilván magas költségbe kerül, nyilván a legtöbbet azt a szülők szokták erre rááldozni, de hát ők élvezik azt a hasznot is, amiféle örömforrást leginkább jelent a gyermek. Másrészt, amikor interjút készítettem, akkor azért nagyon sokszor az derült ki, hogy azok a felnőttek, akiknek nem született gyermekük, nagyon sokszor rengeteg időt és energiát fektetnek mások gyermekeibe. Például tipikus, hogy a nagynéni, akinek nem született gyereke, az a testvére gyermekeibe investálja az idejét, a pénzét, tehát besegít. Szóval ez sem teljesen egyértelmű, hogy ők nem járulnak hozzá a gyermekek felneveléséhez. És ráadásul ugye Magyarország erősen pronatarista, azaz nagyon támogatja a gyermekvállalást, ráadásul pénzzel. Szóval léteznek családi adókedvezmények, ami ugyanez a funkciója gyakorlatilag, hogy redisztribúciót lát el a jövedelmek terén a családosok javára. Szóval azt gondolom, hogy egy ilyen bevezetése biztos, hogy semmiféle társadalmi, tehát olyan haszna nem lenne, hogy ettől valaki meggondolja magát és gyermeket vállal. Egyébként is mondom, kevesen vannak a tudatosan gyermektelenek, akik meg nem vállalnak, azok általában más élethelyzet miatt.
3: Ivett, szociológusként te hogy látod azt, hogy miért van az, hogy ha mondjuk valaki nem vállal gyereket, akkor őt inkább megbélyegzik, míg ma már a világunk ugye hála jó égnek afelé tart, hogy ha valaki másmilyen, nem tudom, más vallású, más bőrszínű, más szeret, akkor inkább vagyunk elfogadóbbak, de valahogy azt, hogyha valaki azt mondja, hogy mégsem szeretne gyereket, vagy valami ok miatt egyszerűen ez nem jön össze, őt még mindig megbélyegzik.
4: Hát ez ugye nem általános, tehát nem Európában nem mindenhol bélyegzik meg, sőt nagyon sokszor éppen például ugye Németországgal kezdődött a felvezetés, ott például gyakran a gyermekeseket tartják önzőnek, hogy egy ilyen felmelegedő bolygóra gyermeket hoznak világra, tehát egy ilyen,
3: az meg a másik véglet,
4: ez nyilván nem a többség, de egy ilyen fajta narratíva is létezik. Nálunk érdekes, például a klímaváltozással kapcsolatosan, amikor kérdeztem a gyermekvállalás előtt álló fiatalokat, akkor inkább nem ez a narratíva létezett, hanem inkább jobban aggódnak a klímaváltozás miatt, hogy mi lesz az ő
3: gyerekükkel,
4: későbbi igen gyermekeikkel. Szóval nyilván ez a politikai elit diskurzusából is fakad, hogy ugye egy ilyen erősen pronatalista diskurzusnak vagyunk szemtanúi itt az utóbbi évtizedben, amikor ezt halljuk, hogy hát akkor vagy felnőtt, akkor vagy jó állampolgár, hogyha gyermeket
2: hát
4: vállalsz
2: megfelelő. Meg bocs, a nő az hülyen, ugye? Ez a dolog, ezt is megmutat.
4: Szóval, hogy egyszerűen ez a fő narratíva, amiben élünk, és ehhez igazították egyébként az egész családtámogatási rendszert. És ugye, amikor családokról beszélünk, akkor mindig az jut eszünkbe, hogy kisgyerek, meg az anyuka. És nem annyira emelíték be a családpolitikába például az idősekről való gondoskodás, vagy egyáltalán.
3: Ez is fontos szempont, persze.
4: Igen. Szóval ezért lehetséges, hogy nálunk ez ennyire megosztó és központi kérdés.
2: Köszönjük szépen Szalma Ivett szociológusnak az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontjából. További jó munkát!
3: Köszönjük, szervusz. Szép napot!
4: Köszönöm, viszont elesz.
2: És akkor most az elhangzottak fényében is, vagy ezt is figyelembe véve, tessék szavazni a Sláger FM Facebook oldalán. Hi Hungary, this is Ed Sheeran. Ez a Sláger FM.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 5:15:06. Virág írja a Sláger FM Facebook oldalán. Most már jó lenne a családosokon és a nyugdíjasokon kívül másokat is támogatni. Az egyedülálló gyermektelen emberek hosszú évek óta semmilyen támogatást sem kapnak. Adót viszont ugyanúgy fizetnek, nem is keveset. Itt hozzátenem, egyébként volt, aki írta egy másik üzenetben, hogy sokszor ugye a gyermektelenek sokkal többet dolgoznak, mert hogy nincsenek otthon a gyereke, és pont ezért még több adót fizetnek már eleve. Visszatérve Virág üzenetéhez, valaki például elvesztette a gyermekét, vagy nem is lehetett, vagy bármi más okból ez a helyzete, és diszkriminálja, szinte bünteti őt a rendszer. A csok meg társaik is csak kivettek az államkasszából, mégis egyre kevesebb gyerek születik, az élethosszig tartó SZIA mentesség pedig felnőtt gyerek után már brutálisan igazságtalan.
2: Ildikó azt írja, sziasztok, amikor a gyermekes anyuka helyett dolgozik egy gyermektelen, és nincs túlóra pénz, stb., akkor jó, hogy mondjuk ő gyermektelen? Vagy a hétvégi ünnepnapi napokon jó, ha van egyébként gyermektelen kolléga? Vagy ha váratlanul be kell maradni a munkahelyen, a gyerekesek vagy a gyermektelenek maradnak benn? Igen, az én nagynénéméknek sincs gyermekük, és ugye kb. Az összes karácsonyt ő dolgozza végig, meg az összes ünnepnapot, mert azok a kollégák, ő főnővérként dolgozik egyébként, akiknek ugye van családjuk, ő nekik automatikusan odaadják, és ő neki pedig ott kell maradni.
1: Néhány azt is szóvá teszik itt a Sláger FM Facebook profiljában, hogy először is Magyarországon, nem Németországban.
2: Igen, ez igaz.
1: Meg hogy nem olyan a nyugdíj, nem ez volt a kérdés, tehát csak teoretikusan tettük fel a kérdést. Nincs ilyen terv jelenleg Magyarországon, mondjuk volt, amikor volt, ugye hallottuk erről. A német példa miatt csak általánosságban kérdezzük, ezt fontos leszögezni, tehát nem kell megijedni, most csak beszélgetünk róla, hogy vajon jogos-e egy ilyen elgondolás, és hogyha az jön ki a Sláger FM Facebook oldalán a szavazásban, hogy nem, akkor reméljük, hogy ez a mindenkori döntéshozók számára a következő 8 évtizedre majd egy jó hivatkozási alap lesz, hogy mondjuk ennyire elutasítják az itt élők. Na, folytassuk, szavazzanak még, megírják le a véleményüket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: E heti vendégünk Stály Judit. Szó lesz takácskönyvekről, utazásokról és az ételekhez fűződő történetekről.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
6: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.

0: www.rozalia.hu.
1: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismerslágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
5: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet és tedd a metut az első helyre.
6: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
7: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
7: Társadalmi célú reklámot hallottak.
9: Napos, kissé szeles időre kell készülnünk, néhol záporok, zivatarok is előfordulhatnak, azért olyan hideg nem lesz, délutánra is 23-24 fokot ígérhetek.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
11: Kőbányán a Körösi Csoma Sándor úton a Szent László térnél baleset történt, jelenleg csak egy sávon lehet közlekedni. Akadozik a haladás még mindig a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Oktogontól, az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton pedig a Nagykörútnál befelé. Lassan járható továbbá a Budai alsórakpart a Petőfitől északi irányban, a Szél Kálmán tér környéke, valamint a Budörsi úton a Sasadi úttól kezdődő szakasz. A 8. kerületben a Kálvária teret lezárták már a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közti szakasz egyirányúsága ezzel együtt megváltozott. A Kálvária tér pedig a Diószegi Sámuel utcától kétirányú zsákutcává vált. A 2-es B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér között egy rendezvény miatt várhatóan 11-ig nem közlekedik, addig a 15-ös busszal lehet utazni helyette. Ami pedig a városon kívüli közlekedést illeti, az M5-ösön Röszke felé Örkénynél véget ért a korábbi korlátozás a baleseti helyszínnél, az 55-ös kilométertől így a torlódás lassan oszlik, de azért még van. Az M1-esen pedig Budapest felé érdemes lehet személyautóval az átterelt belső sávot választani a terelésben az erős reggeli forgalom miatt.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 9:50, János írja a Sláger FM Facebookján a kérdésünkre, ugye, hogy egyetértenének-e azzal, hogy a gyermektelen felnőttek mondjuk több adót fizessenek, azért, mert majd az időskorú ellátásuk többbe kerül az államnak. János erre azt írja, az attól függ, ha orvosilag igazolható, hogy egészségügyi okból nem tudta vállalni, azok a szemben nem korrekt. Itt is ugye egy zárójeles megjegyzés, ez már megint ilyen macera, tehát, hogy te most menj orvos, bizonygass, hogy
2: valamit, ami igen, neked is kellemetlen.
1: Ráadásul folytatja, viszont a csak mert kategória az már más. Azoknak nem kerül súlyos milliókba egy vagy akár több gyermek felnevelés. Így elvileg tudniuk kéne többet fizetni idős korukban a saját ellátásukra. Egyébként ez jogos, tehát ő nem azt mondja, hogy akkor oké, egyetért, hanem hogy akkor tessék félretenni, és volt vár egy másik ilyen üzenet is, hogy igen, Márta is azt írta, akinek nincs, ők félre tudják tenni, amit mások a gyerekreikre költenek, így sokkal kevésbé szorulnak az államra, tehát ez tulajdonképpen nem negatívan foglal állás, hanem pont azt mondja, hogy vagyis nem lesz rászorulva feltétlenül arra, hogy majd az állam többet költsön rájuk. És folytatja is Márta, hadd döntse már el mindenki, hogy akar vagy nem akar gyereket. Arról nem beszélve, hogy ez sokszor nem döntéskérdés, ezt egyébként nagyon sokan megírták a Facebookon.
2: Gabriella is azt írja, hogy 58 éves vagyok, egészségügyi okok miatt nincs gyerekem, de kihortam körülbelül 30-at a kollégák gyerekeit. Amikor elmentek szülni, soha nem vettek fel a helyükre senkit, és persze én dolgoztam helyettük, de azt nem fizették ki. Lassan 40 év egészségügyben eltöltött munka után a társadalmi létre alján leszek. 24 éve élek párkapcsolatban, a páromnak 2 gyereke van, de nehezen tudom elképzelni, hogyha bajban lennénk, akkor segítséget kapnánk tőlük. Szóval én nekem úgy kell gondolkodnom, hogy magamról kell gondoskodnom.
1: Mónika is azt írja, hogy persze különben is kinek mi köze hozzá, hogy van egy gyerek vagy nincs, mindenki maga dönti el, de hozzáteszi, hogy a gyermektelenség eleve több hátránnyal jár. Nyári szünet idején nem kap szabadságot, akinek nincs gyereke, nem kap extra kedvezményeket. Mit akarnak még lehúzni az emberről, teszi föl hozzá a költői kérdés.
2: Igen, hát hogyha a szavazásunkat nézzük, akkor egyértelmű a hallgatóinak a véleménye. Tehát, hogy soha, tehát, hogy nem szeretnék, hogyha bevezetnének egy ilyen törvényt mondjuk itthon Magyarországon is, mint ami Németországban most tervben van. Hát reméljük, igen, hogy ott is azért talán ezt átgondolják.
1: Kíváncsi leszek, mert ott ugye törvénytervezet született, igen, ebből, ennek nyomán tettük fel ezt a kérdést, tehát itthon ilyesmiről most nincs szó, csak elmélkedtünk egy picit, de érdekes szempontokat kaptunk, ugye szociológiai szempontból is. Köszönjük szépen az aktivitásukat, nyugodtan szavazzanak még, megírjanak a Sláger FM Facebook oldalán.

0: 3:43. Petra, játszunk egy játékot. Azt mondom, Ricky Martin, te azt mondod?
1: Living la vida loca.
0: Nem erre gondoltam, de... Jó, hát nem fektettük le a szavakat. Mit? Azt mondjak, azt mondod, hogy Pitbull.
1: Igen.
0: Tehát azt mondom, Seal.
1: Lenny Kravitz.
0: Na, értjük, látod, értjük okay, egymást. Jó, azt mondom, hogy Jason Derulo.
1: Metallica.
0: Jó, és hogyha Sting.
1: Scorpions.
0: És maradt még a...
1: Várjál, Duran Duran.
0: És a One Republic.
1: És a One Republic, igen. Oké, már tudom. Azt hittem, hogy dalt kell mondanom, kedvenc dalt mondjuk tőle. Oké.
0: Ezek azok

0: Budapesten, viszont pont ezért, mint említettem az imént, mi egy profi zenei rádió vagyunk, ezért aztán Harry Styles-on mi magunk gondoskodunk, most például az újdonságával búcsúzik mára Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: De reméljük holnap reggel 6-kor ismét találkozunk, és persze mára is jó szórakozást, jó munkát és szép napot.
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
2: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel.
7: A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
12: kérjük, mondja el.
13: Sláger FM.
0: Sláger FM.
14: Köszönjük.
15: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
16: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után

0: Új elnököt választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Drónok repkedtek a Pannon Egyetemen. Ingyenes nyílt nappal kedveskedik a balatonfüredieknek az Annagóra Aquapark. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Új elnököt választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége. A szervezetet a jövőben Cserpalkovics András vezeti. A székesfehérvári polgármester a leköszönő Szita Károly helyét veszi át a 25 nagyváros tömörítő érdekképviselet élén. Cserpalkovics András hangsúlyozta, hogy pártpolitikai különbségektől függetlenül kívánja képviselni a városok érdekeit, és szükségesnek tartja az önkormányzati finanszírozási rendszer reformját. A közgyűlés új elnökséget is választott, amelyben kormánypárti és ellenzéki polgármesterek egyaránt helyet kaptak. A tisztújítás után azonban Pintér Bence bejelentette, hogy Győr felfüggeszti tagságát a szövetségben. A városvezető szerint a szervezet élére nem lett volna szabad ismét fideszes politikust választani, ezért kezdeményezi Győr csatlakozását a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez. Tovább csökkent a Balaton vízszintje. A siófoki vízmércénél szerdán már csak 83 cm-es volt az átlagos vízállás. A tó az elmúlt két hétben összesen 3 cm-t veszített vízszintjéből, ami a tartósan száraz időjárás következménye. A szakemberek szerint a következő napokban érkező záporok lassíthatják az apadást. Közben a Balaton víze egyre melegebb, Siófoknál már 21,5 Celsius fokos hőmérsékletet mértek. A vízállás alakulása a turizmus, a hajózás és a strandolás szempontjából is kiemelt jelentőségű. A térségben továbbra is figyelemmel kísérik a csapadék mennyiségét és a tó állapotának változását. Közel 400 középiskolás és egyetemista vett részt a Drónia Rócsó Veszprémi állomásán, amelynek a Pannon Egyetem adott otthont. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok gyakorlati élményeken keresztül ismerkedjenek meg a drón technológiával és a mesterséges intelligencia lehetőségeivel, valamint a veszélyeivel is. Az előadásokon szó esett a drónok rendvédelmi alkalmazásáról, az emmi mindennapi használatáról és a drónépítés alapjairól. A program legnépszerűbb elemei közé tartozott a drónfoci, a lézerlövészet, a légifotózás és a rendőrségi kutyás bemutató. A szervezők szerint a jövő munkavállalói számára elengedhetetlen a modern technológiák tudatos és felelős használata. Az országos roadshow a tervek szerint további helyszíneken folytatódik. A szakképzés legkiválóbb diákjait, oktatóit és duális képzőhelyét díjazta a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos tanévzáró ünnepségén. A rendezvényen elismerést kaptak az év tanulói, valamint az országos szakmai versenyeken kiemelkedő eredményt elérő fiatalok és felkészítőik. Simon Attila kamarai elnök hangsúlyozta, hogy a szakképzés kulcsszerepet játszik a jövő vállalkozásainak sikerében. A díjazottak között több szakma képviselői is helyet kaptak, a mechatronikai technikustól a szakás technikusig. Az országos döntőkben 5 Veszprém vármegyei diák szerzett dobogós helyezést. Az év duális képzőhelye címet a Jost Hungária Kft. Nyerte el, amely évek óta segíti a tanulók gyakorlati képzését. Ingyenes nyílt nappal kedveskedik a balatonfüredieknek az Annagóra Aquapark június 27-én szombaton. A város lakói érvényes balatonfüredi lakcímkártya felmutatásával díjmentesen használhatják a vízi élménypark valamennyi szolgáltatását reggel 10 és este 7 óra között. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet június 26-áig lehet elvégezni az Aquapark honlapján. A rendezvényre összesen 1200 látogatót tudnak fogadni. Az Annagóra Aquapark Magyarország egyik legnagyobb vízélményparkja, több mint egy tucat csúszdával, hullámmedencével és gyermekélménymedencével.
1: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tata között, valamint Bicske térségében a kiépített terelésben az erős forgalom miatt a külső sávon torlódnak a járművek. Aki Budapestre tart, továbbra is az átterelt belső sávot válassza. Fontos változás, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelő út a következő, a 22-es kilométernél fekvő saksfészek pihenőhely. Az M5-ös autópályán Röszke felé Örkény térségében a korábbi korlátozás véget ért a baleseti helyszínnél, az 55-ös kilométertől a torlódás lassan oszolgat, portálkarbantartás miatt torlódik a forgalom, az M7-es autópályán Balaton felé a Tárnoki pihenő után, a 28-as kilométernél egy sávon halad a forgalom, ott 4-5 kilométeres a torlódás jelenleg. Várom az önök közlekedés infóit is, segítsenek nekünk segíteni, hívható is SMS számon 0630303958.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul! egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a sláger napközben, és ezzel együtt indul a munkaórák ipari mértékű darálása. A mikrofonnál Jekkel, Dániel, de itt lesz Justin Bieber is, illetve Miley Cyrus is, ahogy John Newman is, a Love Me Again-nel már indultunk is.

Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Tegnap volt a kerékpározás világnapja, és ehhez kapcsolódóan kihirdették az év kerékpárútja címet is 2026-ban. A Rákospatak menti kerékpárút 17. kerületi szakasza lett az. A díjazott több mint 3 kilométeres útvonal a Rákos Csaba utca és a Cinkota út között fekszik, és közvetlen összeköttetés biztosít a Naplástóhoz, valamint a Szilaspatak menti Bringa úthoz is. A kerületi fejlesztési tervek szerint az Euróvéló 14-es projekt részeként a jövőben Kőbányán és Zuglón keresztül egészen a Dunáig kötnék össze a hálózatot, így biztosítva a folyamatos kerékpáros közlekedést Rákos mentéről egészen a belvárosig. Szuper tervek, úgyhogy bízunk benne, hogy minél több megvalósul belőle. Michael Jackson és a Thriller érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt Ray és a Where's My Husband. Aztán már is megyünk tovább, és érkeznek a legfrissebb időjárási, illetőleg közlekedési infók, majd Shabu Z és a Bar Song, így a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Vételkezetünkben lassan melegszik a levegő. Jelenleg a legtöbb településen 18-20 fokot mérhetünk. A kezdeti erősen felhős égbolt alatt. A délelőtt folyamán azonban északnyugat felől határozottan felszakadozik a felhőzet, így egyre hosszabb időre kisüthet a nap a teljes vételkörzetben. Csapadéktól vagy záportól egyelőre még nem kell tartani. Az északnyugati szél ugyanakkor napközben egyre több felé megélénkül. A hidakon és a nyíltabb útszakaszokon hűvösebb lökések is előfordulhatnak.
0: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tata között, valamint Bicske térségében a kiépített terelésben az erős forgalom miatt a külső sávon torlódnak a járművek. Aki Budapestre tart, továbbra is az átterelt belső sávot válassza. Fontos változás, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelő út a következő, a 22-es kilométernél fekvő saksfészek pihenőhely. Az M5-ös autópályán Röszke felé Örkény térségében a korábbi korlátozás véget ért a baleseti helyszínnél, az 55-ös kilométertől a torlódás lassan oszolgat, portálkarbantartás miatt torlódik a forgalom az M7-es autópályán Balaton felé a Tárnoki pihenő után, a 28-as kilométernél egy sávon halad a forgalom, ott 4-5 kilométeres a torlódás jelenleg. Várom az önök közlekedési infóit, és segítsenek nekünk segíteni, hívható és SMS számon 0630 30 30 95 8.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a 2000-es évek egyik legnagyobb slágere, az Alcazar és a Crying at the Discotheque, ez szólt az előzőekben. Az Alcazar egyébként is svéd Eurodance formáció, az ezredforduló utáni évek egyik

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
3: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
4: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV állóak, modernek, jól néz neki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
9: Ez nem csak egy meccs, ez élmény. Combat X nemzetközi ketrecharc gála június 6-án a Papp László Sportarénában. Nemzetközi mezőny, magyar versenyzők, 17 látványos mérkőzés és a világsztár Carlos Prates. Ne csak nézd, éld át a helyszínen. Jegyek jegyvásárlás.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Újabb gyanúsítottak vannak az óbudai korrupciós ügyben, súlyos gondokról számoltak be a fővárosi baleseti intézetben, és új felületen lehet bejelenteni a pénzmosás gyanús eseteket. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. 12 újabb embert gyanúsított meg a központi nyomozó főügyészség az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. Így az eljárásnak már 32 gyanúsítottja van. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja 2 milliárd forintot. A megalapozott gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződésben álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozícióban lévő embereket vesztegetett meg. A nyomozó ügyészek több helyszínen tartottak kutatást és lefoglalást, több 10 millió forint értékben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A napokban kihallgatott gyanúsítottak közül 8-an őrizetben vannak. Letartóztatásukat az ügyészség indítványozta. Súlyos működési problémákról közölt riportot a Népszava a budapesti doktor Maninger Jenő baleseti központról. A lap szerint hónapok óta sötét, barna, zavaros víz folyik a csapokból, ami kórházi környezetben betegbiztonsági aggályokat is felvethet. A lap úgy tudja, a múlt héten több műtős segédet is elvittek a rendőrök. Információik szerint drogterjesztéssel kapcsolatos eljárás indult ellenük. A személyzet kiesése tovább súlyosbíthatja az amúgy is jelentős szakember hiányt. A lap forrásai szerint a műtők jelenleg csak korlátozott kapacitással működnek, emiatt több júniusi műtétet töröltek vagy elhalasztottak. Cser Palkovics Andrást, Székesfehérvár polgármesterét választották a Megyei Jogúvárosok Szövetségének elnökévé, írta a FEOL. A szervezet közgyűlésén döntöttek az új elnökről és az elnökségről. A szövetség 25 nagyvárost, köztük Dunaújvárost is képviseli, és mintegy 2 millió ember értekeit jeleníti meg. Cser Palkovics András azt közölte elnökként az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, valamint a városok érdekeit és szempontjait szeretné képviselni. Hozzátette, pártpolitikai különbségektől függetlenül kíván dolgozni a polgármesterekkel közösen kialakított szakmai álláspontokért. A közgyűlésen megköszönték a legköszönő elnök Szita Károly munkáját is, aki 20 év után távozott a szervezet éléről. 2 embert mentettek ki a tűzoltók egy égő családi házból Budapest 11. kerületében. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az épület a Kenderes utcában gyulladt ki nem sokkal éjfél után. Mire a tűzoltók kiérkeztek, a ház tetőszerkezete már teljes terjedelmében égett. A lángok azonban az alsó szintre nem terjedtek át. Az épület udvarán, amely lommal és szeméttel volt tele, 2 gépkocsi is állt. A tűzoltók 5 vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A tűz esetben senki sem sérült meg. Péntektől új felületen lehet bejelenteni a pénzmosás gyanús eseteket, közölte a NAV. Június 5-től megújul a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni iroda bejelentési rendszere, amely az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lesz elérhető. Az új felületen külön részek szolgálják az objektív bejelentések, a gyanús tranzakciók, valamint több speciális szolgáltatási terület adatainak rögzítését. Ilyen lehet például a biztosítás, a pénzváltás, a pénzküldés vagy a bizalmi vagyonkezelés. 19-20 fok van jelenleg vételkörzetünkben, egyre több napsütésre számíthatunk. A gomoly felhőkből később majd elvétve záporzivatar is lehet, az északnyugati szél élénklökésekkel kíséri a felhő átvonulásokat. A nappali csúcsértéke a jelenlegi előrejelzések szerint 24 fok körül alakul.
11: Történt egy baleset a Kerepesi úton, és az abban sérült jármű vesztegel befelé, a Dózsa-György útnál a külső sávban, még a Kerepesi úton. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után darúzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott. A Kálvária tér a Diószegi Sámuel utcától pedig 2 irányú zsák utca lett. Kertészek okozhatnak szakaszonként sávlezárást a Hungária körgyűrűn mindkét irányban, az Üllői út és a Kerepesi út között ma 15 óráig, holnap pedig 7 és dél között. Mára lezárták a Gyömrői úton kifelé a Sajó utca után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot, hogy sem megszokásból közlekedjünk. Az M1-esen továbbra sem egyszerű a helyzet, a Budapest felé vezető oldalon a Komáromi csomópont és Tata között, valamint Bicske térségében a kiépített terelésben az erős forgalom miatt a külső sávon torlódnak a járművek. Aki személyautóval Budapestre tart, az átterelt belső sávon tegye mindezt. Az M0-es autóút keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon aszfaltoznak Csömörtől az M4-es autóút csomópontjáig, a 62-estől a 42-es kilométerig mozgó terelés mellett dolgoznak, vigyázzunk rájuk.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál Jekkel Dániel. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk így ebben az órában is, előre is. Bruno Mars és az I Just Might nyitja ezt az órát, de itt lesz velünk Taylor Swift is, illetve a Coldplay is benész hozzánk.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

Itt a Sláger FM-en ez volt most. Taylor Swift újdonsága, The Fate of Ophelia. Igazi akciófilmes fordulatot hozott a hét eleje a fóti vadmentőknek, ugyanis két mély aknába zuhant őzgidához riasztották őket. A kicsik önerőből képtelenek lettek volna kijutni a csapdából, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően épségben sikerült őket kiemelni. És mivel a gidák az ijegységen kívül nem sérültek meg, a mentőcsapat a legjobb döntést hozta, nem szakították el őket a családtól, hanem a közelben hagyták őket. Az aggódó őszcsuta pedig nem sokkal később magával is vitte a kicsinyeket, úgyhogy happy end lett a történet vége, viszont viszonyára sokan nem tudják, hogy egy őszgidának milyen hangja van, csak ezt szerintem érdemes tisztába tenni. Ilyen. Tehát, hogyha valaki ilyen hangot hall, akkor tudhatja, hogy egy őszgida próbál éppen valamiféle jelzést adni. Most hallgassuk meg háromszor egymás után, mert hogyha háromszor halljuk, akkor valószínűleg három őszgidáról van szó. Oké, most már mehetünk tovább. Phil Collins-szal jön tőle a Two Hearts.

0: Itt a Sláger FM-en Jason Mraz legnagyobb slágerét hallgattuk. 2008-ból ez volt az I'm Yours, aztán érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, aztán majd Lady Gaga ad nekünk egy jó nagy lendületet az óra második felére itt a Sláger FM-en.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Mit nézel, Anna?
4: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
3: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
4: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
5: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu

0: www.rozalia.hu.
1: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrended, és tedd a metut az első helyre.
2: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg három életet.
3: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csokifutár.com.
6: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük, például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
3: A reklám után.
7: Az előrejelzések szerint ma túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, délután 24 fok lesz a maximum, jelenleg pedig 20 fok körül alakul az átlag hőmérséklet vételkörzetünkben. Időjárási front nem lesz térségünkben, de a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek, főként fejfájás, migrén, vérnyomás és keringési problémák jelentkezhetnek az érzékenyeknél.
8: Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után darúzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott. A Kálvária tér a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú zsákutca lett. Kertészek okozhatnak szakaszonként sávlezárást a Hungária körgyűrűn mindkét irányban, az Üllői út és a Kerepesi út között ma 15 óráig, holnap pedig 7 és dél között. Mára lezárták a Gyömrői úton kifelé a Sajó utca után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot, ott sem meg szokásból közlekedjünk. Az M1-esen továbbra sem egyszerű a helyzet, a Budapest felé vezető oldalon a Komáromi csomópont és Tata között, valamint Bicske térségében a kiépített terelésben az erős forgalom miatt a külső sávon torlódnak a járművek. Aki személyautóval Budapestre tart, az az átterelt belső sávon tegye mindezt. Az M0-es autóút keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon aszfaltoznak Csömörtől az M4-es autóút csomópontjáig, a 62-estől a 42-es kilométerig mozgó terelés mellett dolgoznak, vigyázzunk rájuk.
3: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Kylie Minogue és a Spinning Around után egy különleges napról szeretnék megemlékezni, ugyanis ma június 4-én, ma van a Nemzeti Összetartozás napja, ma emlékezünk meg a trianoni békeszerződés aláírásának 106. évfordulójáról. Ez a nap azonban már még nem csak a múlt fájdalmáról, sokkal inkább a határokon átívelő magyar kulturális és szellemi egység erejéről szól. Ennek kapcsán szerte az országban és határon túl, illetve a diaszpórában is megemlékezéseket, kulturális programokat tartanak, hogy felhívják a figyelmet a közös gyökerekre és a megbonthatatlan nemzeti kötelékre, mert a történelem elválasztatott minket egymástól, de az összetartozásunkat nem veheti el senki, ezt a mai napon ünnepeljük. A Pointer Sisters-el folytatjuk, érkezik tőlük az I'm So Excited.

0: műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
0: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
2: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokadás elő a múltból. Hol tartasz?
2: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
2: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
3: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkés csapat vár. Egy biztos pont, Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
6: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
7: Runner futár, az én hősöm.
6: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
10: Nálatok is örök küzdelem a matek.
11: Már nem. Próbáltátok már a Matek Oázist? A fiam 2 jegyet javított.
10: Azta! És mi ez?
11: Interaktív matek a neten. matekoázis.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
12: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Új elnököt választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Drónok repkedtek a Pannon Egyetemen. Ingyenes nyílt nappal kedveskedik a balatonfüredieknek az Anna Góra Aquapark. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Új elnököt választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége. A szervezetet a jövőben Cserpalkovics András vezeti. A székesfehérvári polgármester a leköszönő Szita Károly helyét veszi át a 25 nagyváros tömörítő érdekképviselet élén. Cserpalkovics András hangsúlyozta, hogy pártpolitikai különbségektől függetlenül kívánja képviselni a városok érdekeit, és szükségesnek tartja az önkormányzati finanszírozási rendszer reformját. A közgyűlés új elnökséget is választott, amelyben kormánypárti és ellenzéki polgármesterek egyaránt helyet kaptak. A tisztújítás után azonban Pintér Bence bejelentette, hogy Győr felfüggeszti tagságát a szövetségben. A városvezető szerint a szervezet élére nem lett volna szabad ismét fideszes politikust választani, ezért kezdeményezi Győr csatlakozását a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez. Tovább csökkent a Balaton vízszintje. A siófoki vízmércénél szerdán már csak 83 cm-es volt az átlagos vízállás. A tó az elmúlt két hétben összesen 3 cm-t veszített vízszintjéből, ami a tartósan száraz időjárás következménye. A szakemberek szerint a következő napokban érkező záporok lassíthatják az apadást. Közben a Balaton víze egyre melegebb, Siófoknál már 21,5 Celsius fokos hőmérsékletet mértek. A vízállás alakulása a turizmus, a hajózás és a strandolás szempontjából is kiemelt jelentőségű. A térségben továbbra is figyelemmel kísérik a csapadék mennyiségét és a tó állapotának változását. Közel 400 középiskolás és egyetemista vett részt a Drónia Rócsó Veszprémi állomásán, amelynek a Pannon Egyetem adott otthont. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok gyakorlati élményeken keresztül ismerkedjenek meg a drón technológiával és a mesterséges intelligencia lehetőségeivel, valamint a veszélyeivel is. Az előadásokon szó esett a drónok rendvédelmi alkalmazásáról, az emmi mindennapi használatáról és a drónépítés alapjairól. A program legnépszerűbb elemei közé tartozott a drónfoci, a lézerlövészet, a légifotózás és a rendőrségi kutyás bemutató. A szervezők szerint a jövő munkavállalói számára elengedhetetlen a modern technológiák tudatos és felelős használata. Az országos roadshow a tervek szerint további helyszíneken folytatódik. A szakképzés legkiválóbb diákjait, oktatóit és duális képzőhelyét díjazta a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos tanévzáró ünnepségén. A rendezvényen elismerést kaptak az év tanulói, valamint az országos szakmai versenyeken kiemelkedő eredményt elérő fiatalok és felkészítőik. Simon Attila kamarai elnök hangsúlyozta, hogy a szakképzés kulcsszerepet játszik a jövő vállalkozásainak sikerében. A díjazottak között több szakma képviselői is helyet kaptak, a mechatronikai technikustól a szakástechnikusig. Az országos döntőkben 5 Veszprém vármegyei diák szerzett dobogós helyezést. Az év duális képzőhelye címet a Jost Hungária Kft. Nyerte el, amely évek óta segíti a tanulók gyakorlati képzését. Ingyenes nyílt nappal kedveskedik a balatonfüredieknek az Anna Góra Aquapark június 27-én szombaton. A város lakói érvényes balatonfüredi lakcímkártya felmutatásával díjmentesen használhatják a vízi élménypark valamennyi szolgáltatását reggel 10 és este 7 óra között. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet június 26-áig lehet elvégezni az Aquapark honlapján. A rendezvényre összesen 1200 látogatót tudnak fogadni. Az Anna Góra Aquapark Magyarország egyik legnagyobb vízélményparkja, több mint egy tucat csúszdával, hullámmedencével és gyermekélménymedencével.
1: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben az erős forgalom miatt a külső sávon torlódnak a járművek. Aki személyautóval Budapestre tart, érdemes az átterelt belső sávot választani. Herceghalomnál a csomópont építése kapcsán Budapest irányába lezárták a lehajtó ágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelő út a következő, a 22-es kilométernél fekvő Sasfészek tópihenőhely. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Örkény térségében a terelést bontják. Az 56-os és a 64-es kilométerek között csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta 6 kilométert. Az M0-as autóút északi szektorán, az M2-es autóút csomópontjánál az M3-as felé egy műszaki hibás kamion foglalja el a külső sávot a 71-es kilométernél. Figyeljünk rá és óvatosan közlekedjünk, hogyha tapasztalnak valami rendkívüli útközben, írják meg vagy hívjanak és mondják el 0630 30 30 95 8 mindkét esetben a számunk. Köszönjük szépen!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután, az evéthez nagyon jó étvágyat kívánok. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Délután is már indulunk, és jön Lilywood és a Prayer and C. Robin Schulz remixében. Sláger.

Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1. Mi vagyunk a sláger. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en, ez volt Rúzsa Magdolna, és ez egyszer fent, egyszer lent, aztán már is robogunk tovább, ugyanis hoztam egy szuper programot. Kovács Kati, a Group & Swing és Pál István Szalonna is színpadra lép a hétvégén, június 6-a és 7-én a harmadik Várkert Festen. A kétnapos kulturális pörgés hivatalosan is megnyitja a nyári Várkert szezont. A történelmi Dunaparti helyszín idén is az egyik legizgalmasabb találkozóhelyi alakul, ahol a koncertek mellett családi programok, szabadtéri mozi és naplementés DJ szettek is várnak mindenkire most hétvégén, tehát a Várkert bazárba. Mi pedig már is megyünk tovább, és egy picit tangózunk Shakirával. Ez tőle az Objection.

0: Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A One Republic és a Run szólt az előzőekben. Az a One Republic, akik hamarosan Budapesten fognak fellépni, és akiknek a koncertjére a Sláger FM el fog juttatni valakiket. Kettesével adogatjuk a belépőjegyeket erre a koncertre is, meg egyébként nagyon sok más koncertre is, úgyhogy érdemes folyamatosan minket hallgatni, és a megfelelő pillanatban játszani velünk. Érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk, aztán Rick Astley és a Together Forever.
1: Leginkább napos, de gomoly felhős időt ígértek már a meteorológusok egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral vételkörzetünkben. Most nagyjából 20-21 fok körül alakul a hőmérséklet a vételkörzetben, illetve számíthatunk arra is, hogy ez maximum 24 fokig emelkedik napközben, és nagyon magas most már az UV-sugárzás is, vigyázni kell a bőrünk egészségére, nem csak a strandon. A záporok, zivatarok miatt több helyen vizes, csúszós lehet az út, vezessenek óvatosan.
0: Az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon Örkény térségében a terelést bontják. Az 56-os és a 64-es kilométerek között csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta ott a 6 kilométert. Az M0-ás autóút keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon aszfaltoznak, Magló térségében a 43-as és a 42-es kilométernél mozgó terelés mellett dolgoznak. A munkavégzésnél a külső sávot lezárták, a mögötte kialakult torlódás 2-3 kilométeres. Távolabb az M3-as felé vezető oldalon Gyál térségében a szalagkorlátot javítják, a 36-os kilométernél a belső sávot lezárták, ott 8 kilométeres a torlódás. Az M3-as autópályán Budapest felé Bagnál munkavégzés miatt lezárták az átterelt belső sávot, emiatt a 48-as kilométertől egészen a 39-esig csak egy sávon tud haladni a forgalom, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek, várjuk az önök közlekedési infóit is, hívható és SMS számunk 0630303098. Előre is köszönjük, ha segítik egymást az utakon.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt most Rosalind és a Snap. Legjobb bizonyíték arra, hogy néha a legnagyobb slágereknek idő kell a robbanáshoz. Tökéletes példa erre az örmény énekesnő. A track eredetileg a 2022-es Eurovíziós Dalfesztiválon indult, és bár ott a középmezőnyben végzett, a verseny után önálló életre kelt. A fülbe mászó akusztikus pop-folk dal a TikTokon vált elképesztő globális vírussá, milliós nézettséget generálva. Ő tehát Rosalind, aztán megyünk tovább egy hasonlóan nagy névvel, Sabrina Carpenterrel, ez most tőle az Espresso.
1: Schlager. Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: FM mindig ez volt.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en.

0: hallgassa mindennapos Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom. Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
3: Ez nem csak egy meccs, ez élmény. Combat X nemzetközi ketrecharc gála június 6-án a Papp László Sportarénában. Nemzetközi mezőny, magyar versenyzők, 17 látványos mérkőzés és a világsztár Carlos Prates. Ne csak nézd, éld át a helyszínen. Jegyek jegyvásárlás.hu.
4: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat. Rossz idő esetén is garantált kikapcsolódás. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet és tedd a metut az első helyre.
8: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Tiltakoznak a taxisok a BKK új adatgyűjtő alkalmazása ellen. Drágában indulhat a strand szezon idén, és könyvbemutatókkal és beszélgetésekkel jön. A Veszprémi ünnepi könyvhét. 13 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit hallják. Én Zsupos Ági vagyok. A taxisok érdekvédelmi szervezete azonnali felfüggesztést kér a BKK TaxiTrack nevű új rendszerénél, írt a HVG. Az alkalmazást június 1-től minden taxiszolgáltatónak kötelező használni a Budapesten. A BKK szerint a rendszer valós idejű adatokkal segíti a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket. Például a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról. A TÉSZ viszont adatvédelmi aggályokat fogalmazott meg. Szerintük az adatok más adatbázisokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az utasok mozgási szokásainak feltérképezésére. A szervezet azt is kifogásolja, hogy nem egyértelmű, milyen adatokat gyűjtenek, meddig tárolják őket és kik férhetnek hozzá. A júniusi meleggel együtt országszerte újabb strandok és termálfürdők nyitnak ki, írja Termál Online. A friss összesítés szerint több helyen már fogadják a vendégeket, más fürdők pedig a következő napokban indítják a szezont. Június elején újra megnyílt például a Csepeli strandfürdő, a Mezőberényi Kálmánfürdő és a Szegedi Napfényfürdő Aquapolis strandi része is. A Magyar Fürdőszövetség szerint a hazai strandokon átlagosan 5-10%-kal emelkedhetnek a belépő árak a tavalyi évhez képest. A vidéki termál strandokon a felnőtt napi jegyek jellemzően 2500-4500 forint között mozognak. A nagyobb élmény és gyógyfürdőkben viszont sok helyen bőven 5000 forint feletti árakkal kell számolni. Eredményes évet zárt 2025-ben a Budapest környéki törvényszék. A bíróság közlése szerint nőtt a részesedésük az országosan befejezett ügyekből, ez 11,5%-ról 12%-ra emelkedett. A peres ügyeknél szintén javult az arány, miközben a folyamatban maradt ügyek száma csökkent. A törvényszék ezt azért nevezte kiemelkedő eredménynek, mert közben az ügyérkezés országos aránya is nőtt. Gerber Tamás, a törvényszék elnöke szerint a hatékony ítélkezéshez megfelelő háttérmunka és jó munkakörülmények is szükségesek. Tavaly több bírósági épületben fejlesztéseket végeztek, köztük Nagykátán és Szentendrén is. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H5-ös hév szombaton és vasárnap. A BKK közlése szerint a szerelvények csak a Batthyány tér és Pomász között járnak. Békásmegyer és Szentendre között pedig pótlóbuszok viszik az utasokat. A H5E jelzésű pótlóbusz nem érinti Szent István telepet és Pomászt. Pomász és Szentendre között csak Budakalász, Lenfonónál történő átszállással lehet utazni. A karbantartás miatt szombat hajnali 3 órától hétfő hajnali 3 óráig lezárják Pomázon a Szentendrei úti útátjárót is. Emiatt a 943-as busz módosított útvonalon jár. Könyvbemutatókkal, beszélgetésekkel és családi programokkal várják az érdeklődőket a Veszprémi ünnepi könyvhéten június 17-e és 19-e között. A programokat új helyszínen a Veszprémi Zeneiskola előtti téren rendezik meg, ahol 12 standon várják majd a látogatókat a kiállítók. A megnyitót Kis Balázs olimpiai bajnok tartja. A nyitónapon bemutatják Muszatics Péter Budapest Most című könyvét is. Vitekörzetünkben főként gomoly felhős időre számíthatunk, a továbbiakban is itt-ott elvétve zápor, zivatar is lehet. A felhők szűrten, de átengednek némi napfényt. 20-21 fokot mérhetünk a legtöbb településen, és maximum 24 fok lesz ma.
1: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tata között a rendkívül erős forgalom miatt torlódnak a járművek, mindkét sávban sok helyen arra szólnak, sőt meg is állogat a kocsisor, emiatt jelentős a menetidő növekedés. Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest felé lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak felhajtani lehet. A kijelölt terelő út a következő 22-es kilométernél fekvő Sasfészek tó pihenőhely. Az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon Örkénynél a terelést bontják, az 56-os és a 64-es kilométerek között csak egy sáv járható, a torlódásot meghaladta 6 kilométert. Véget ért viszont a munkavégzés az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon Gyál térségében a 36-os kilométertől kialakult a torlódás, ami viszont szépen lassan oszolgat, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy jó kis tűzijátékos zene érkezik, tényleg kevés olyan dal van, ami kimondott a tűzijáték nézése mellé. Tökéletes Katy Perry és a Firework az. Sláger!

Itt a Sláger FM, mert ez volt az egykori One Direction tag, Niall Horan és a Heaven, aztán már is megyünk tovább, de hadd javasoljak egy jó kis programot szépkorúaknak, mert mozogni tényleg sosem késő, idén is megtelik élettel a Bikás Park, érkezik ugyanis a Szépkorúak Sportfesztiválja jövő héten szerdán, június 10-én, a rendezvényen semmi teljesítménykényszer nincs, a könnyed, egyén és csapatsportok, a táncos programok és a játékos aktivitások mellett ingyenes egészségügyi szűrésekkel és tanácsadással is várják az érdeklődőket. A belépés teljesen ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit akár online, akár a helyszínen is eszközölni lehet. Irány a szabad levegő, a neve a rendezvénynek az, hogy Szépkorúak Sportfesztiválja, hogyha neten esetleg rákeresnénk, akkor itt tudunk rákeresni. Június 10-én 10 és 15 óra között pedig a Bikás Parkban tudunk rákeresni. Nagyon kellemes szépkorú sportolást kívánok mindenkinek hozzá, a Soul to Soul-lal jön tőlük a Back to Life.

0: itt a Sláger FM, ez egykori kidobó, aki 15 évesen Londonban kidobóként is dolgozott. Dua Lipának hívják őt, és a Training Season-t hallgattuk tőle. Aztán menjünk tovább, érkezik egy egykori utcazenész, akinek neve Ed Sheeran, és az időjárási és közlekedési infók után a Celestiállal ő fogja nyitni a következő zenék sorát.
1: Többnyire gomoly felhős idő jellemzi vételkörzetünket, ami a hőérzeten is csökkenthet némileg. 20-22 fokot mérhetünk a legtöbb településen, és záporral, esetleg gyenge zivatarral is számolni kell. Az északnyugati szél napközben továbbra is élénk lehet. Erre is figyeljenek, öltözzenek rétegesen. Egyébként időjárási frontot nem ígértek a mai napra, de a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tüneteket. A záporok, zivatarok környezetében pedig felerősödhetnek az asztmás tünetek.
0: Az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon Örkény térségében a terelést bontják. Az 56-os és a 64-es kilométerek között csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta ott a 6 kilométert. Az M0-ás autóút keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon aszfaltoznak, Magló térségében a 43-as és a 42-es kilométernél mozgó terelés mellett dolgoznak. A munkavégzésnél a külső sávot lezárták, a mögötte kialakult torlódás 2-3 kilométeres. Távolabb az M3-as felé vezető oldalon Gyál térségében a szalagkorlátot javítják, a 36-os kilométernél a belső sávot lezárták, ott 8 kilométeres a torlódás. Az M3-as autópályán Budapest felé Bagnál munkavégzés miatt lezárták az átterelt belső sávot, emiatt a 48-as kilométertől egészen a 39-esig csak egy sávon tud haladni a forgalom, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek, várjuk az önök közlekedési infóit is, hívható és SMS számunk 0630303098. Előre is köszönjük, ha segítik egymást az utakon.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Előzőkben Sophie Alice Baxter, illetve a Get Over You szólt, aztán megyünk tovább két olyan énekessel, olyan zenésszel, akik közül mind a ketten elég gyakran megfordulnak itt nálunk a Sláger FM-en, a hallgatók, illetve a mi saját nagy örömünkre. Dr. Béres és Király Viktor zenél nekünk, érkezik tőlük egy feldolgozás 2019-ből, ez a Tűzvarázsló.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

Műsorajánló. Idén-nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz.

0: Vips a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
2: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Baby, emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
0: A reklám után!

0: Lecserélik az Intercity flottát, Kressz Park épült Nemesvámoson. Új helyszínen várja az olvasókat a veszprémi ünnepi könyvhét. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Lecserélik az Intercity flottát. EU-s forrásból legalább 35 új motorvonatot szereznek be, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Azt írta, a pénteken megkötött 16,4 milliárd eurós uniós megállapodás eredményeként végre arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A tervek szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, többek között a Budapest-Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, a Budapest-Szeged, illetve a Budapest-Pécs vonalakon járnak majd. Az idén kiírt közbeszerzést követően az első motorvonatok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A Nemesvámosi Iskoláért Alapítvány, Nemesvámos Község Önkormányzata és a Haribo Hungária Kft. Összefogásából készült el az új Kressz Park Nemesvámoson. Az új park helyi családok, gyerekek és egész közösségek számára nyújt hasznos és élményszerű kikapcsolódási lehetőséget. A kezdeményezést a település vezetése is nagyra értékeli. Sövényházi Balázs Nemesvámos polgármestere kiemelte, a településen működő Haribo elköteleződésének köszönhetően egy ilyen komplex, a biztonságos közlekedésre nevelés támogató pályát adhatnak át. A pálya nem csak oktatási célt szolgál, hanem a jövőben a közösségi élet egyik fontos találkozási pontja lehet Nemesvámoson. Veszprémben idén-nyáron is biztosította a szünidei gyermekétkeztetés a jogosult családok számára. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 5 hónapos kortól 18 éves korig ingyenes ebédet vehetnek igénybe a nyári szünet idején. Az étkeztetés június 22-e és augusztus 19-e között összesen 43 munkanapon át lesz elérhető. Az ebédet a Jenrasik Venesz Technikumban szolgálják fel naponta 12:30 és délután 1 óra között. További információ a Veszprémi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kérhető. Könyvbemutatókkal, beszélgetésekkel és családi programokkal várják az érdeklődőket a Veszprémi ünnepi könyvhéten június 17-e és 19-e között. A programokat új helyszínen, a Veszprémi Zeneiskola előtti téren rendezik meg, ahol 12 standon várják majd a látogatókat a kiállítók. A megnyitót Kis Balázs olimpiai bajnok tartja. A nyitónapon bemutatják Muszatics Péter Budapest Most című könyvét, Obádovics Gyula pedig Hiszek a végtelenben című kötetét dedikálja. A programban szerepelnek irodalmi beszélgetések, gyermekműsorok, úti könyvbemutatók és szerzői felolvasások is. Az esti kísérőprogramokat a Dubnicai Palotában tartják, ahol többek között Hanvas Béláról szóló tanulmánykötetet, verses kötetet és Szombat Gyula könyvét is bemutatják. Veszprém egyik forgalmas útján állítottak meg a rendőrök egy segédmotoros kerékpárt, amelyen ketten utaztak, ráadásul az utas bukós isakot nem viselt. A szabálytalanság miatt mindkét érintettel szemben helyszíni bírságot szabtak ki. A rendőrség hangsúlyozza, a védőfelszerelések használata és a közlekedési szabályok betartása nem csak a büntetések elkerülése, hanem a balesetek megelőzése miatt is kiemelten fontos. Kasper Márgúcs Promeritis érmet vehetett át Veszprém polgármesterétől, Porga Gyulától. A magyar bajnok és kupagyőztes Van Veszprém férfi kézilabda csapatának távozó szlovén jobbszélsője 23 évesen nagy reménységekkel érkezett Veszprémbe, és a héten klublegendaként távozik, írta a polgármester. Szinte ismeretlen külföldiként érkezett, majd otthonra lelt Veszprémben, és a közönség egyik kedvence lett.
1: M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatától Óbarokig a rendkívül erős forgalom miatt torlónak a járművek mindkét sávban, sok helyen araszolnak, sőt meg is állnak a kocsisorok, emiatt jelentős menetidő növekedéssel számolja mindenki arra felé, szintén az M1-esen a főváros felé a Komáromi csomópont után egy személyautó és egy kamion karambolozott a 77-es kilométernél, amiatt csak egy sávon halad a forgalom, jelentős torlódása, a torlódás torlódására kell ott készülni. Az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon Örkénynél bontják a terelést az 56-os és a 64-es kilométerek között, csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta a 6 kilométert. Véget ért viszont a munkavégzés az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as felé vezető oldalon. Gyártérségében a 36-os kilométertől kialakult jelentős torlódás feloszolgatóban van, ez mindenképpen egy jó hír a végére.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. A mikrofonnál Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózzunk 2 óra után is. Az első zene ebben az órában nem más lesz, mint My Swiss és a Stargazing. Itt

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

Napjainkban ez a sláger. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en Hozi újdonságát hallgattuk. Ez volt tőle a Too Sweet. Hoztam egy szuper program ötletet, mert azt látjuk, hogy a hétvégére azért visszatér az az igazi nyárias idő. Nem mondom, hogy kánikula lesz, de meleg lesz mindenképpen Budapesten, és a környéken 28-30 fok környékére lehet számítani, és ha kiszabadulnánk esetleg a négy fal közül kihasználni ezt a nyárias időszakot, akkor a római part egy tökéletes választás lehet. Budapest ikonikus Dunaparti sétánya ugyanis hivatalosan is beindította a nyári szezont. A fák alatt hűsölve, a klasszikus hekk és lángos kínálat mellett kézműves sörökkel, jéghideg fröccsökkel és igazi hamisítatlan vízparti hangulattal várnak mindenkit a helyek. A kajakosok és a kutyások mellett a családoknak is ideális választás lehet a római part. Ráadásul a gát mentén egy hatalmasat lehet sétálni vagy bringázni a naplementében. Kellemes hétvégi lazítást kívánok ott majd arrafelé előre is, és természetesen nem csak lazítani, hanem mulatni is lehet. Girls Just Wanna Have Fun, Cindy Lauperék, pont!

0: a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt most Lena Meyer és a Satellite, ami után érkezik már is a legfrissebb időjárási és közlekedési infopak, majd Mary Zambier és a Bittersweet nyitja a következő fél órát.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon. 4

0: www.rozalia.hu.
1: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
3: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Veresegyházon. A JUSZ újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZ-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK, Scandinavian Sleepin' and Livin'.
5: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
7: Lenny Kravitz koncert! Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: A reklám után.
9: Néhol még mindig van esély csapadékra, záporra, gyenge zivatarra, gomoly felhős az idő Budapesten is, ami csökkenti a hőérzetet. Egyébként 21-23 fok között alakul a hőmérséklet, kicsit később, délután pedig maximum 25 fokot mérhetünk. A mai napon front ugyan nincs, de az arra érzékenyek most is tapasztalhatnak tüneteket. A csapadékosabb tájakon vezessenek óvatosan, csúszósá válhatnak az utak. Késő éjszakára a meteorológusok szerint pedig 17-19 fok közé csökken a hőmérséklet.
10: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben, a Kozma utcában, a körforgalom közelében. A Gyömrői úton kifelé a Szemeretelep vasútállomás után lezárták a külső sávot, burkolatjavítás zajlik ott. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret, a Kálvária utca után darúzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Kálvária tér és a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú zsákutca lett. Kertészek dolgoznak, ezért szakaszonként sávlezárásra lehet számítani a Hungária körgyűrűn mindkét irányban, az Üllői út és a Kerepesi út között. Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös felé Ecsernél aszfaltoznak, a 48-as és a 45-ös kilométerek között a külső sávot lezárták, több kilométeres ott a torlódás. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon viszont megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát, úgyhogy itt van a fel is út, le is út.
11: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM, ez volt most egy feldolgozás Elvis Presley-től, a Little Less Conversation, ami egy nagyon ikonikus sportszergyártó reklámzenéje volt még annak idején, 2003-ban olyan focisták focistak erre a zenére, mint Luis Figo, Zinedine Zidane vagy Roberto Carlos, az igazi nagy nevek a labdarúgás fénykorából. Aztán most megyünk tovább, és érkezik a Pet Shop Boys, akik a pop történelem legsikeresebb duója, és a mai napig nem lassítanak, több mint 40 éve határozzák meg az elektronikus popzenét. Érkezik tőlük az Always On My Mind.

0: műsorajánló.
1: Hello, Los Angeles!
0: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
2: Te is!
3: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
2: Úgy van.
3: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termei.

0: be. Június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
1: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
2: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
3: Csekkold a termékeket az osam.hu/olcsóbb5000 oldalon.
4: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: Kerítés, festés. Megint. Inkább hagyd. A Kéribádók gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak. Akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera. Csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílus ikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
9: Ez nem csak egy meccs, ez élmény. Combat X nemzetközi ketrecharc gála június 6-án a Papp László Sportarénában. Nemzetközi mezőny, magyar versenyzők, 17 látványos mérkőzés és a világsztár Carlos Prates. Ne csak nézd, éld át a helyszínen. Jegyek jegyvásárlás.hu.
10: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Több feladatot kérnének vissza az önkormányzatok a kormánytól. Parkolót zárnak le Újpalotán rendezvény miatt, és több száz standal várja a közönséget. Az ünnepi könyvhét. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Iskolákat, építési engedélyezést, védőnői szolgálatot és gyermekvédelmi feladatokat is visszakérnének az önkormányzatok a kormánytól. Írta az Index egy 23 pontos javaslatcsomag alapján. A dokumentumot az önkormányzati szövetségek vitték be a kormányhoz, miután Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter egyeztetett a szervezetek képviselőivel. A javaslat szerint azok a feladatok kerülnének vissza a településekhez, amelyeket helyben hatékonyabban lehet ellátni, mint központi irányítással. Az önkormányzatok emellett nagyobb beleszólást kérnek azokba a közszolgáltatásokba is, amelyek tartósan állami fenntartásban maradnak. Az érdemi tárgyalások június második felében kezdődhetnek. 12 újabb embert gyanúsítottak meg az óbudai korrupciós ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. Az eljárásban eddig összesen 32 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A nyomozó főügyészség több helyszínen tartott kutatásokat és lefoglalásokat, amelyek során több 10 millió forint értékben foglaltak le készpénzt és értékes vagyontárgyakat. A gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző cégcsoport érdekében éveken át fizethettek korrupciós pénzeket önkormányzati és politikai szereplőknek. Az ügyészség szerint a vesztegetésre fordított összeg meghaladja a 2 milliárd forintot. A most kihallgatott gyanúsítottak közül 8-an őrizetben vannak, letartóztatásukat indítványozták. Ejtette a vádat a budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség Karácsony Gergellyel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése miatt indult ügyben. A főpolgármestert az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolták meg január 28-án. Az ügyészség szerint a vádemelés az akkor hatályos jogszabályoknak megfelelt. Később azonban az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot. A fővárosi főügyészség közlése szerint emiatt a vádiratban szereplő tényállás már nem valósít meg bűncselekményt. Parkolót zárnak le Újpalotán, az Újpalota napja rendezvény miatt, írta az ittlakunk.hu. A korlátozás június 10-én szerdán reggel 8 órától, június 13-án szombaton éjfélig tart. Ez idő alatt zárva lesz a Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola és Szakközépiskola előtti parkoló. A lezárás a rendezvény előkészületeihez és lebonyolításához kapcsolódik. Az érdeklődőknek és az autósoknak érdemes előre számolniuk azzal, hogy ezen a területen több napon át nem lehet majd parkolni. A tájékoztatás szerint ugyanakkor az oktatók és a tanulók bejutását a lezárt parkolóba a korlátozás ideje alatt is biztosítják. Június 11-e és 14-e között rendezik meg Budapesten a 97. ünnepi könyvhetet. A Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzón 204 strand, 540 frissen megjelent kötet, és több mint 100 program várja az érdeklődőket. A szervező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke szerint az idei könyvhét az első, amelyet állami támogatás nélkül hoztak létre. A rendezvényt Dávid Szalai magyar származású angol író nyitja meg, akinek Booker díjas kötete Test címmel magyarul is megjelent. Továbbra is felhős az idő a vételkörzetünkben, elvétve lehet már csak számítani zápor, zivatar kialakulására, 23-24 fok körül alakulnak a hőmérsékleti értékek, éjszakára pedig 16-17 fokig hűl a levegő. Fronthatásra ma nem kell számítani.
12: Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után darozás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott. A Kálvária tér a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú zsákutca lett. Már a lezárták a Gyömrői úton kifelé a Sajó utca után a külső sávot, mert javítják ott az útburkolatot. Napközben a Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. Csatornakarbantartás zajlik ott. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpár sávot gázvezeték javítás miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatától Óbarokig a rendkívül erős forgalom miatt torlódnak a járművek mindkét sávban, sok helyen időnként araszolgatásra, sőt, megállásra is számítani kell, ami menetidő növekedést hordoz magában. Aki teheti, Budapest felé az áterelt belső sávot válassza mindenképpen. Tatától kitartást mindenkinek.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Nem állunk meg, pörögnek tovább a legnagyobb slágerek változatosan a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel, köszönöm a figyelmet előre is erre az órára is. Chappell Ronnal jön tőle a Good Luck Babe.

0: Itt a Sláger FM-en, Sting és az Englishman in New York után már is megyünk tovább, hoztam egy szuper programjavaslatot ugyanis. A hétvégén a budai Millenáris lesz a gasztronómia fővárosa, mostartól és egészen június 7-éig, tehát, ha jól számolok, akkor vasárnap, igen, tart a Gourmet Fesztivál, ami idén a magyar vidéki ízeit állítja a fókuszba. Közel 100 kiállító, köztük a legjobb vidéki éttermek, cukrászdák és borászatok várják a kulináris élmények kedvelőit, neves séfek gondolják újra a klasszikus magyar fogásokat, a Gourmet Akadémián pedig el lehet lesni a kulisszatitkokat is, hogyha ennénk egy jót és megkóstolnánk az ország színe javát, akkor most hétvégén a Millenáris, azon belül pedig a Gourmet Fesztivál egy jó választás lehet. Menjünk tovább Gracie Abrams-szel, ez tőle a That's So True.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Celine Dion és a That's the Way It Is után érkeznek a friss időjárás és közlekedési infók, majd Mark Ambor és a Closer to Me.
1: Lassan elérjük a mai nap maximumát, 22-23 fokot mérhetünk. Vételkörzetünkben több helyen inkább gomoly felhős az idő, de itt-ott átszűrődik a napsütés. Zápor az ivatara még mindig számíthatunk elvétve, az északnyugati szél még mindig élénk, illetve az esti hőmérséklet is minimum 16-18 fokig süllyed majd. A hőérzetet viszont jelenleg csökkentheti az erős szél is. Frontra nem kell számítani, de az arra érzékenyek enyhe tüneteket még tapasztalhatnak.
0: Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca utándarozás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott. A Kálvária tér a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú zsákutca lett. Mára lezárták a Gyömrői úton kifelé a Sajó utca után a külső sávot, mert javítják ott az útburkolatot. Napközben a Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. Karbantartás zajlik ott. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot gázvezeték javítás miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatától Óbarokig a rendkívül erős forgalom miatt torlódnak a járművek mindkét sávban, sok helyen időnként araszolgatásra, sőt megállásra is számítani kell, ami menetidő növekedést hordoz magában. Aki teheti, Budapest felé az átterelt belső sávot válassza, mindenképpen Tatától kitartást mindenkinek.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: slágere, fel a legnagyobb slágerekkel változatosan. Négytől Kiskatával, aki megérkezett, és tegnap óta nagyon foglalkoztat a kérdés, hogy mi újság a bringával.
1: Még készül. Még szombaton készül? Fogom elhozni, igen.
2: Olyan türelmetlen vagy, Dani.
0: Nagyon, nagyon, mert tudod miért? Tudjátok miért egyébként? Mert most én utána néztem, és tegnap volt a biciklizésnek a világnapja.
2: Bizony.
0: És Kata előtte való nap vett egy bringet.
2: Ennyi.
1: Aznap vettem.
2: Aznap, mert az időzítés királynője. Így van.
0: Persze, amikor én nekem ez összeállt ez a kép, akkor így teljesen rájöttem, hogy valójában egy szimulációban élünk.
2: Mi van? Kezdődik. Na, ezt meg akarod magyarázni, vagy inkább beszéljünk arról,
0: tudom. Megpróbálom, de nem tudom.
2: Ennél sokkal hasznosabb és érdekesebb témák lesznek a délutánban, Katán. Nem, Dani is jobban szokott mondani.
0: Köszönöm szépen. Igen, biciklizésről lesz szó?
1: Biciklizésről, hát igazából lesz szó.
0: Legyen már. Legyen már. Jó, okay. Jó, ha lehet egy témát kérni, akkor a bringázást kérni.
2: Mindenki mondhatna majd a délutánban, a hallgatók is küldhetnek jó sztorikat, hogy milyen bicikli sztoriaik vannak. Egy időben én sokat jártam vidékenbe, Debrecenbe dolgozni Hajdúböszörményből, és mindig letettem a bringát a böszörményi buszállomásnál, ezt nem vittem be, ugye? És képzeljétek el, egyszer úgy jöttem haza, egy nagy csokor virág volt a kosaramba.
0: Azt a
2: mindenségét! Szóval egy apró kedvességet ezen a héten még mindenki csempészem bele a napjába, csaljon mosolyt valakinek az arcára, mi is ezen leszünk szerintem a következő hetekben bőven a játékokkal.
0: Így van, hát olyan
1: kiderült, hogy kitől kaptad a virágot?
2: Nem, egy titkos rajongom lehetett, vagy összekeverte a kedves párja
1: a bicikliket.
2: Nem derült ki. De sajnos, de egyébként
1: derült. Aztán otthon meg se köszönted a virágot, milyen virágot.
2: Igen. Lehet, hogy balé volt belőle, én meg milyen jól éreztem.
0: Jaj, de szuper. Hát így lehet akkor egy bringával egy virágra szert tenni. Köszönjük szépen a figyelmet, így ebben a formában hétfőn találkozunk, viszont Kiskata itt van, és lehet tőle számot is kérni, majd jól tudom, Kata?
1: Így van, 6 órakor kezdődik a kívánság műsor, meg lehet vadászni Jason Derulo dalot, mert hogy bizony van koncertjegyem, jaj, de jó.
0: Fantasztikus, na szuper, jól van, akkor szabadik elemes rádiózást Kiskatával isnak. Mi hétfő jövünk, addig is a lehető legjobbat mindenkinek, ciao.
2: Ciao.

0: egy szót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltésein. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: CT, MR, Röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061-20-30-100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirabalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját cég.

0: Felejtsd el a felesleges munkát, keresd minket a minicrm.hu oldalon.
1: Kezdődjön a varázslat! Kóstolj bele a kalandokba, és tárd szélesre az érzékeidet. Készülj a felejthetetlen izgalmakra és a vidámságra. Add át magad a Cinema City mozi élménynek. Vedd meg a jegyed most! cinemacity.hu.
2: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
3: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Új elnököt választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Drónok repkedtek a Pannon Egyetemen. Ingyenes nyílt nappal kedveskedik a balatonfüredieknek az Annagóra Aquapark. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Új elnököt választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége. A szervezetet a jövőben Cserpalkovics András vezeti. A székesfehérvári polgármester a leköszönő Szita Károly helyét veszi át a 25 nagyváros tömörítő érdekképviselet élén. Cserpalkovics András hangsúlyozta, hogy pártpolitikai különbségektől függetlenül kívánja képviselni a városok érdekeit, és szükségesnek tartja az önkormányzati finanszírozási rendszer reformját. A közgyűlés új elnökséget is választott, amelyben kormánypárti és ellenzéki polgármesterek egyaránt helyet kaptak. A tisztújítás után azonban Pintér Bence bejelentette, hogy Győr felfüggeszti tagságát a szövetségben. A városvezető szerint a szervezet élére nem lett volna szabad ismét fideszes politikust választani, ezért kezdeményezi Győr csatlakozását a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez. Tovább csökkent a Balaton vízszintje. A siófoki vízmércénél szerdán már csak 83 cm-es volt az átlagos vízállás. A tó az elmúlt két hétben összesen 3 cm-t veszített vízszintjéből, ami a tartósan száraz időjárás következménye. A szakemberek szerint a következő napokban érkező záporok lassíthatják az apadást. Közben a Balaton víze egyre melegebb, siófoknál már 21,5 Celsius fokos hőmérsékletet mértek. A vízállás alakulása a turizmus, a hajózás és a strandolás szempontjából is kiemelt jelentőségű. A térségben továbbra is figyelemmel kísérik a csapadék mennyiségét és a tó állapotának változását. Közel 400 középiskolás és egyetemista vett részt a Drónia Rócsó Veszprémi állomásán, amelynek a Pannon Egyetem adott otthont. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok gyakorlati élményeken keresztül ismerkedjenek meg a drón technológiával és a mesterséges intelligencia lehetőségeivel, valamint a veszélyeivel is. Az előadásokon szó esett a drónok rendvédelmi alkalmazásáról, az emmi mindennapi használatáról és a drónépítés alapjairól. A program legnépszerűbb elemei közé tartozott a drónfoci, a lézerlövészet, a légifotózás és a rendőrségi kutyás bemutató. A szervezők szerint a jövő munkavállalói számára elengedhetetlen a modern technológiák tudatos és felelős használata. Az országos roadshow a tervek szerint további helyszíneken folytatódik. A szakképzés legkiválóbb diákjait, oktatóit és duális képzőhelyeit díjazta a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos tanévzáró ünnepségén. A rendezvényen elismerést kaptak az év tanulói, valamint az országos szakmai versenyeken kiemelkedő eredményt elérő fiatalok és felkészítőik. Simon Attila kamarai elnök hangsúlyozta, hogy a szakképzés kulcs szerepet játszik a jövő vállalkozásainak sikerében. A díjazottak között több szakma képviselői is helyet kaptak, a mechatronikai technikustól a szakástechnikusig. Az országos döntőkben 5 Veszprém vármegyei diák szerzett dobogós helyezést. Az év duális képzőhelye címet a Jost Hungária Kft. Nyerte el, amely évek óta segíti a tanulók gyakorlati képzését. Ingyenes nyílt nappal kedveskedik a balatonfüredieknek az Annagóra Aquapark június 27-én szombaton. A város lakói érvényes balatonfüredi lakcímkártya felmutatásával díjmentesen használhatják a vízi élménypark valamennyi szolgáltatását reggel 10 és este 7 óra között. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet június 26-áig lehet elvégezni az Aquapark honlapján. A rendezvényre összesen 1200 látogatót tudnak fogadni. Az Annagóra Aquapark Magyarország egyik legnagyobb vízélményparkja, több mint egy tucat csúszdával, hullámmedencével és gyermekélménymedencével.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már mondtam is, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Be kell valljam önöknek, hogy egy kicsit csalódott vagyok, mert ennél sokkal, de sokkal több napsütést ígértek már a meteorológusok. Na, nem baj, majd hétvégén remélhetőleg fürdőzhetünk a napfényben. Addig azonban jön még egy péntek, a péntek pedig hoz egy hideg frontot, megélénkülő széllel és elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Napközben viszont 26-27 fok lesz. És a napsütésre sem kell sokat várnunk, mert az előrejelzések szerint a szombatunk és vasárnapunk is főként napsütésben telik el, de azért akkor sincs kizárva egy-egy nyári zápor. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Így a korábban a Soroksári úton befelé a Haller utcánál volt egy baleset a buszsávban, itt véget ért a helyszínelés, úgyhogy szabad az út, viszont most indul be igazán a délutáni csúcs, úgyhogy sokfelé kell torlódásra számítani a fővárosban. Városon kívül sem egyszerű a helyzet. Az M1-es autópályán a főváros felé az Óbarok pihenő után az átterelt sávban korábban történt egy baleset, megoldódott már itt is a helyzet, viszont az időközben kialakult jelentős torlódás csak nagyon lassan oszlik. Nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Informigyeletesek Kis Horváth Levente. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van az útrakelőknek, ugyanis zavartalanul zajlik ma délután a vonat közlekedés, azonban pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak kelenföldig közlekedik és onnan is indul. A pécsi fővonalon Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az Intercity a hosszabb közúti menetidők miatt a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak kelenföldről. Buszok szállítják az utasokat, még az S750-es vonatok helyett is Vác és Diós Jenő között még két héten át. Részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: A Mavinform ügyeletesének Kis Horváth Lementének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ez már a sláger délután, én Kis Kata vagyok, és remek dalokat hoztam önöknek. Kísér bennünket már is Lola Young Messi című dala, előtte azonban Billie Eilish-sel indítjuk az óránkat a Birds of a Feather-tól. Jó rádiózást, és laza hazautat!
3: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ez volt a Maroon 5 vadonatúj dala. A banda frontembere Adam Levine pedig nemrég elmondta, hogy fiatalabbnak érzi magát, mint valaha. Egy kicsit úgy érzi magát, mint hogyha ő lenne Benjamin Button, aki visszafelé éli az életét, mint ha egyre csak fiatalodna. Hogy mi lehet a titka? Hát én csak sejtem, hogy a rendszeres testmozgás sokat nyom alatban. No hát mi is mozgunk egyet, biciklire pattanunk. Ha már Jekkel Dani azt kérte, hogy bringázzunk egy jót, hát akkor vegyük elő a két kerekűt, és vegyük az irányt a Szentendre és Kanzen felé, hiszen itt van lehetőségünk arra, hogy biciklivel nézzük meg a múzeumot. Rendszeresen szerveznek tematikus biciklis túrákat is. A következő majd június 13-án és 14-én lesz. Jövő héten, szombaton és vasárnap, a téma pedig az apák napja lesz. Menet közben megbeszélhetjük, hogy hogyan lesz egy fiúból férj, majd apa, a gyermeknevelés mellett hányféle területen kell helytállnia egy családfőnek. Megismerhetjük az apa szerep különféle vonatkozásait, a tájegységek és a korszakok között kalandozva, úgyhogy ez egy nagyon jó kis kirándulás lehet, és kell hozzá bicikli, illetve nem feltétlen kell saját, hiszen a Skanzenben is vannak szabad biciklik. Itt a Sláger FM-en pedig már is tekerünk tovább a Starship dalával, jön Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: legnagyobb slágerek változatosan Justin Timberlake dala szólt, ez volt a Mirrors, és annyira cuki dolgot láttam, hogy ezt feltétlenül kell önöknek meséljem. Képzeljék, amikor indultam otthonról, összefutottam az egyik szomszéd lányjal, akinek olyan 3 éves forma a kisfia, kint játszottak az udvaron, ahol volt egyetlen egy hatalmas pocsolya, a kisrác pedig gumicsizmával abban az egy pocsolyában ugrándozott, az anyukája pedig elmondta, hogy alig várta, hogy végre fölvehesse a vadonatúj gumicsizmáját, úgyhogy ezután, ha esik, szerintem mindig az fog eszembe jutni, hogy milyen jó, hogy a kisrác újra játszhat a gumicsizmájában, de hát persze az esőnek nem csak ez a haszna, felfrissül tőle minden, úgyhogy ne szomorkodjunk, hogyha borong az idő, már pedig holnap borongani fog, no, de hogy milyen lesz pontosan a holnapi, illetve a hétvégi időjárás, mindjárt azt is megvizsgáljuk, utána pedig Madonna és Sabrina Carpenter duettjével megyünk tovább, egy vadonatúj sláger érkezik, a Bring Your Love.
1: Ajánló. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival.
0: E heti vendégünk Stály Judit. Szó lesz takácskönyvekről, utazásokról és az ételekhez fűződő történetekről.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
3: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.

0: www.rozalia.hu.
1: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
2: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
4: Megbízható partner a talajművelésben. Villager motoros kapálógép 3 év garanciával. Erős, strapabíró, sokoldalú.
5: Mit nézel, Anna?
6: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
5: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
6: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
7: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: A reklám után.
9: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Pénteken egy újabb hidegfront teszi tiszteletét, amely északnyugat felől érkezik, emiatt erősebben megnövekszik majd a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. Korra reggel 16-17 fok lesz, délutánra pedig 28-29 fokot ígérnek. A napsütéses területeken, illetve a napsütéses időszakokban figyeljünk a bőrünk védelmére, mert holnap is erős lesz az UV-sugárzás, ami ugye tudják, a fátyol felhőkön is keresztül sugárzik. Úgyhogy akkor is használjunk napvédőkrémet, hogyha éppen felhős fölöttünk az ég. Aztán a holnapi front elvonultával szombaton és vasárnap már sok napsütésre készülhetünk. Szétnézünk az utakon. Először városon kívül, ugyanis a 31-es számú főúton heves belterületén történt egy baleset az Egri utcában. A 113-os kilométernél teljes szélességében lezárták az utat, amíg tart a helyszínelés. A fővárosban pedig a Dréher-Antal úton volt egy baleset a Jászberényi út felé az Éles saroknál. A külső sávban is tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Károly körúton az Astoria felé, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Figyeljünk arra is, hogy lezárták a Gyömrői úton kifelé a Szemere-Telep vasútállomás után a külső sávot, mert itt javítják az útburkolatot. A 8. kerületben a Kálvária teret találjuk lezárva a Kálvária utca után. Daruzás miatt az Élés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága pedig megváltozott. A Kálvária tér a Diószegi Sámuel utcától kétirányú zsákutca lett. Megnyitották a Hősök terét és az Olofpálme sétányt, és megszűnt a forgalomkorlátozás az Állatkerti körúton is, ez ragyogó hír. Az viszont kevésbé, hogy a 2. kerületben a Fillér utcában továbbra is tart a csatornajavítás, úgyhogy itt félpályás út lezárás nehezíti a közlekedést a Retek utca közelében. Jó utat!
8: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: is...
1: Hello, it's Suze Capaldi here.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez a Sláger FM és benne a Fala de Flow dallal szólt, és már is jönnek a friss információk Kortutai Dóritól, hiszen 7 perccel járunk 5 óra előtt, előtte azonban Olivia Dean énekel nekünk, aki középiskolásként igen nagy áldozatot hozott, hiszen másfél órányira lakott attól a művészeti iskolától, ahova járt, úgyhogy naponta kicsit több mint 3 órát ingázott, hogy suliba járhasson. Men I Need című dala szól, ami tavaly jelent meg, és egyből megnyitotta neki az utat a világhír felé.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: E heti vendégünk Stály Judit. Szó lesz takácskönyvekről, utazásokról és az ételekhez fűződő történetekről.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
4: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Lenny Kravitz koncert! Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában!

0: Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Veresegyházon. A JUSZ újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZ-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZ, Scandinavian Sleepin' and Livin'.
4: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Ejtették a főpolgármester ellen a vádakat a Budapest Pride szervezése miatti ügyben. Újra megszervezik a szűrőpénteket Józsefvárosban. 3 hazai üzletében teszteli a Lidl az új Scan & Go szolgáltatást. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A júliusban kezdődő ír uniós elnökségről tárgyalt Budapesten Magyar Péter miniszterelnök és Mihály Mártin ír kormányfő. Magyar Péter azt kívánja, legyen kényelmesebb az ír elnökség, mint a magyar volt. Felidézte, hogy Magyarország 2024-ben éppen egy ír elnökség idején csatlakozott az EU-hoz. A magyar kormányfő kiemelte, hogy nagyra értékelik Írország kiegyensúlyozott gondolkodását, és támogatják az elnökségi prioritásokat, köztük az EU versenyképességének javítását. Mihály Mártin üdvözölte Magyar Péter elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és azt mondta, ezzel Magyarország visszakerülhet az Európai Unió szívébe. Nyílt álláspályázatokat tett közzé a pénzügyminisztérium több olyan pozícióra, amelyek közvetlenül érintik a pénzügyi szabályozást és az uniós források felhasználását. A kiírások főként a most felszabaduló 16,4 milliárd eurónyi uniós keret kezeléséhez, az állami beruházások és közlekedési fejlesztések előkészítéséhez, valamint az agrár és környezetgazdasági költségvetési tervezéshez kapcsolódnak. A tárca pénzmosás elleni jogi szakértőket, közlekedési beruházási ügyintézőt és agrárgazdasági szakembert is keres. A feladatok között szerepel uniós és nemzetközi munkacsoportokban való részvétel, költségvetési véleményezés, fejlesztési programok nyomon követése és a magyar álláspont képviselete különböző fórumokon. Ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármester ellen a budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség, amely korábban az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt emelt vádat a tavalyi Budapest Pride megszervezése kapcsán. A vádirat benyújtása után azonban az Európai Unió Bírósága kimondta, a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton ellentétes az uniós joggal és alapértékekkel. Az uniós jog elsőbsége miatt a nemzeti bíróságoknak figyelmen kívül kell hagyniuk az ilyen rendelkezéseket, így a vádiratban szereplő tényállás már nem valósít meg bűncselekményt. Az ügyészség ezért a vádat ejtette. Újra megszervezik Józsefváros ingyenes egészségügyi szűrőprogramját, a szűrőpénteket. A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központban több különböző szűrővizsgálatot végeznek el, köztük kardiometabolikus állapot felmérést, bőrgyógyászati, szemészeti, légzésfunkciós és mozgásszervi vizsgálatokat. A részvétel ingyenes és nincs életkori megkötés, de előzetes regisztráció szükséges. A program célja a megelőzés erősítése és az, hogy a lakosok könnyebben jussanak hozzá alapvető egészségügyi szűrés. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a vizsgálatok nem helyettesítik a teljes körű orvosi kivizsgálást vagy a szakorvosi ellátást, inkább egy első kockázatfelmérő lépést jelentenek. Már 3 hazai üzletében teszteli a Lidl a Scan & Go szolgáltatást, amely a Lidl Plus alkalmazás részeként működik. A vásárlók a saját telefonjukkal szkennelhetik be a termékek vonalkódját, így a kiválasztott árukat rögtön eltehetik, és a kasszánál sem kell kipakolniuk újra. A fizetéshez elegendő az önkiszolgáló pénztárnál beolvasni az alkalmazás által generált QR kódot. A rendszer előnye, hogy valós időben mutatja a kosár tartalmát, az árakat és a kupon kedvezményeket. A teszt időszak a Budapest úti, 3. kerületi Huszti úti, a Budaörsi Károly Király úti és a Modori Gém utcai áruházban indult. A szolgáltatás országos bevezetéséről a próbaüzem tapasztalatai alapján dönt az áruházlánc. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
7: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Nos, a következő napokban igen változékony lesz az időjárásunk, hiszen holnap ismét egy hideg front ér el bennünket, ami miatt sok lesz fölöttünk a felhő, esőre, záporokra, zivatarokra egyaránt számítani kell, viszont melegszik az idő, holnap délután 28-29 fok várható, aztán ahogy elvonul a hideg front, kiderül az ég, úgyhogy szombaton, vasárnap sok napsütést élvezhetünk, szombaton 28-29, vasárnap pedig 30-32 fok várható, és napsütéssel, meleg idővel indul majd a következő hetünk is, de már szerdán érkezik az újabb hidegfront, ami újabb csapadékot hoz majd. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Tart még a helyszínen és a Dréher-Antal úton, a Jászberényi út felé az éles saroknál a külső sávban itt volt korábban egy baleset, és tart a délutáni csúcs is, úgyhogy telített sávokon autózhatunk a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Petőfi hídon Pest felé szintén nagy a tumultus, de a Nagy körúton a nagyobb csomópontoknál is lassú haladásra kell számítani. Kívül pedig az M0-áson történt egy újabb baleset a déli szektorban, a Nagy-Dunahídnál az M5-ös felé. Itt két személyautó ütközött egymásnak, a 16-os kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek, ami miatt már 3-4 kilométeres itt a torlódás. És ne feledjük, hogy az 52-es számú főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Vezessenek óvatosan.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Folytatódik a sláger délután, vadásztuk a Jason Derulo dalokat, hegyezzék nagyon a fülüket. Én pedig már is indítom az órát, Lady Gaga és Bruno Mars dalával jön a Die With A Smile, előtte pedig Nicky Orr és Daisy közöse, a Sunroof, Kiskata vagyok, tartsanak velünk!

0: éjjel-nappal. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: It ain't no country club either.

Senki másnak nincs ilyen hangja, csak Tina Turnernek. Ez volt a What's Love Got To Do With It itt a Sláger FM-en. Ez pedig a Sláger délután, és benne ellátogatunk Budafokra, hiszen ezen a hétvégén jön a kerület napja. Újra pezsgés költözik Budafok utcáira és pincéibe. A budafoki piac térnél már szombaton délután 4 órától elstartol a zenei tehetségkutató döntője. Az ifjú tehetségek után már bizonyított öreg tehetségek jönnek, az Intim Torna Illegális, a Pazó is ad majd koncertet. Lesznek gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, sőt a gyerekeket a barlanglakás emlékkiállításnál interaktív bábjátékkal is szórakoztatják majd, vasárnap pedig az Ocsomacsó koncertje dobja majd föl a hangulatot, úgyhogy ezt a hétvégét akár egy az egyben érdemes lesz Budafokon tölteni. Tényleg nagyon jó kis programok lesznek a piac téren, és hát a legjobb, hogy az összes program ingyenes. Itt a Sláger FM-en pedig ugye nem felejtik, hogy tart a koncert élmények nyara, bármikor jöhet. Jason Derulo valamelyik slágere, amint meghallják őt énekelni, azonnal csörögjenek ide, mert a harmadik telefonáló vihet egy páros belépőjegyet Jason Derulo koncertjére. 0630303095 a számunk. Ne aggódjanak, segítek majd felismerni a keresett dalt. Most azonban megyünk tovább Ariana Grande dalával. You know, we can be friends.

0: A stresszes munkanap után ez a dal mindig segít megnyugodni. A Lighthouse Family-től szólt a High itt a Sláger FM-en, és már is megyünk tovább, szétnézünk az utakon, jöhetnek a közlekedési infók. 0630303095-8 a számunk, és érkezik az infoblokkunk után Kamrád is, aki nagyon szereti Magyarországot, hiszen hazáján Németországon kívül Magyarország volt az első hely, ahol felkerültek a dalai a toplisták élére. Be Mine című dala szól hamarosan.
1: Műsorajánló.
2: Hello Los Angeles!
1: Mi ez a hülyeség?
2: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
2: Ja igen, Orsi, dalokatás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
2: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
2: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
6: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Szállt 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
7: Ez nem csak egy meccs, ez élmény. Combat X nemzetközi ketrecharc gála június 6-án a Papp László Sportarénában. Nemzetközi mezőny, magyar versenyzők, 17 látványos mérkőzés és a világsztár Carlos Prates. Ne csak nézd, éld át a helyszínen. Jegyek jegyvásárlás.hu.
8: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
9: Chocolate Brown Solarium, a piac vezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
11: A Sláger FM műsora.
12: Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: A 10 000 forintoson melyik királyunk van rajta?
15: Mátyás király.
14: Nem?
15: Kossuth Jalos.
14: Nem.
15: Lajos.
14: Na, akit kitaláltunk, hogy az első királyunk, ő van rajta.
15: Szent János.
14: Szent János. De János az nem volt magyar király, az István. Dóri, odaadj, és nem kell visszaadni a 10 000-t.
16: Hogy széttéphetitek, és
15: nekem úgy sem kell, nekem van 20 000.
14: És a 20 000-esen ki van rajta?
15: Azt én nem ismerem, olyan bajszos gyerek. Már nem emlékszem, de régen tudtam.
16: Tényleg egy bajszos gyerek.
14: Egy bajszos
11: Székre állok.
12: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM-ben már is megnézzük, hogy mit kalkuláltak ki nekünk a meteorológusok, és hát az előbb a naptárra néztem, és hát azt láttam, hogy hétfőn medárd napja jön, jeles 40-es jósló nap, hogyha medárd napján esik, akkor 40 napig esni fog, nem mondanak esőt hétfőre a meteorológusok, sőt, szombaton vasárnap sem fog esni, holnap azonban kell az esernyő, mert elér bennünket egy újabb hidegfront, ami miatt megélénkül a légmozgás, és befelhősödik fölöttünk az ég, sőt, nem csak szemerkélő esőre, de záporokra, zivatarokra is számíthatunk, viszont délutánra 26-27 fokot ígérnek. Nézzük, hogy áll a közlekedés. Az M0-ás autóút déli szektorán, a Nagy-Dunahídnál az M5-ös felé két személyautó ütközött. A 16-os kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek, a torlódás már több mint 4 kilométerre ezen az útszakaszon. Az M1-esen pedig a Budapest felé vezető oldalon Óbarok és Biatorbágy között a rendkívül erős forgalom miatt szakaszos torlódás tapasztalható. Ráadásul korábban Óbaroknál volt egy baleset is, ez is felduzzasztotta a kocsisort, úgyhogy megnövekedett menetidővel számoljanak, és fontos változás az M1-esen, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest felé lezárták a lehajtó ágat, így jelenleg csak felhajtani tudunk. A kijelölt terelőút a következő, a 22-es kilométernél lévő Sasfészektó pihenőhely. A fővárosban pedig korábban volt egy baleset a Dréher-Antal úton a Jászberényi út felé az éles saroknál a külső sávban. Kérdezném az errehajtókat, mit tapasztalnak, tart-e még a helyszínelés és a torlódás. A 10. kerületben pedig a Gergely utcában volt egy baleset a Kőér utcánál, de a belvárosban a Kossuth-Lajos utcában is volt egy koccanás az Erzsébet híd felé a Ferenciek tere előtt a buszsában, úgyhogy itt is számítsanak útakadályra. Jó utat!
12: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ennyi fért a mai sláger délutánba, de repülünk tovább, indul a kívánság műsor, és továbbra is tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en. Jason Derulo dalt vadászunk. Amint meghallják, 0630 30 30 95 8, azonnal tárcsázzanak. Mi pedig zárjuk az óránkat még a kívánságok előtt, no meg a hírek előtt, a Huntrix slágerével, Stole Golden.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Olyan munkát keresel, ami passzol a nyaradhoz is? Csatlakozz a Penny Balaton környéki üzleteinek csapatához eladó pénztárosként. Pörgős csapat, rugalmas beosztás és korrekt fizetés vár. Szerezz valódi tapasztalatot és hozd ki a legtöbbet a nyári hónapokból. Jelentkezz a karrier.penny.hu.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger

0: Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Lecserélik az Intercity flottát, Kressz Park épült Nemesvámoson. Új helyszínen várja az olvasókat a veszprémi ünnepi könyvhét. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Pori vagyok. Lecserélik az Intercity flottát. EU-s forrásból legalább 35 új motorvonatot szereznek be, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Azt írta, a pénteken megkötött 16,4 milliárd eurós uniós megállapodás eredményeként végre arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A tervek szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, többek között a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, a Budapest-Szeged, illetve a Budapest-Pécs vonalakon járnak majd. Az idén kiírt közbeszerzést követően az első motorvonatok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A Nemesvámosi Iskoláért Alapítvány, Nemesvámos Község Önkormányzata és a Haribo Hungária Kft. Összefogásából készült el az új Kressz Park Nemesvámoson. Az új park helyi családok, gyerekek és egész közösségek számára nyújt hasznos és élményszerű kikapcsolódási lehetőséget. A kezdeményezést a település vezetése is nagyra értékeli. Sövényházi Balázs nemesvámos polgármestere kiemelte, a településen működő Haribo elköteleződésének köszönhetően egy ilyen komplex, a biztonságos közlekedésre nevelés támogató pályát adhatnak át. A pálya nem csak oktatási célt szolgál, hanem a jövőben a közösségi élet egyik fontos találkozási pontja lehet Nemesvámoson. Veszprémben idén-nyáron is biztosította a szünidei gyermekétkeztetés a jogosult családok számára. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 5 hónapos kortól 18 éves korig ingyenes ebédet vehetnek igénybe a nyári szünet idején. Az étkeztetés június 22-e és augusztus 19-e között összesen 43 munkanapon át lesz elérhető. Az ebédet a Jenrasi Fenes Technikumban szolgálják fel naponta 12:30 és délután 1 óra között. További információ a veszprémi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kérhető. Könyvbemutatókkal, beszélgetésekkel és családi programokkal várják az érdeklődőket a veszprémi ünnepi könyvhéten június 17-e és 19-e között. A programokat új helyszínen, a veszprémi zeneiskola előtti téren rendezik meg, ahol 12 standon várják majd a látogatókat a kiállítók. A megnyitót Kis Balázs olimpiai bajnok tartja. A nyitónapon bemutatják Muszatics Péter Budapest Most című könyvét, Obádovics Gyula pedig Hiszek a végtelenben című kötetét dedikálja. A programban szerepelnek irodalmi beszélgetések, gyermekműsorok, úti könyvbemutatók és szerzői felolvasások is. Az esti kísérő programokat a Dubnicai Palotában tartják, ahol többek között Hanvas Béláról szóló tanulmánykötetet, verses kötetet és Szombat Gyula könyvét is bemutatják. Veszprém egyik forgalmas útján állítottak meg a rendőrök egy segédmotoros kerékpárt, amelyen ketten utaztak, ráadásul az utas bukósisakot nem viselt. A szabálytalanság miatt mindkét érintettel szemben helyszíni bírságot szabtak ki. A rendőrség hangsúlyozza, a védőfelszerelések használata és a közlekedési szabályok betartása nem csak a büntetések elkerülése, hanem a balesetek megelőzése miatt is kiemelten fontos. Kasper Margúcs Promeritis érmet vehetett át Veszprém polgármesterétől, Porga Gyulától. A magyar bajnok és kupagyőztes Van Veszprém férfi kézilabda csapatának távozó szlovén jobbszélsője 23 évesen nagy reménységekkel érkezett Veszprémbe, és a héten klublegendaként távozik, írta a polgármester. Szinte ismeretlen külföldiként érkezett, majd otthonra lelt Veszprémben, és a közönség egyik kedvence lett.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, hogy a zenében szeretjük a változatosságot, időjárásban kevésbé, pedig most naponta jönnek majd az időjárási fordulatok. Pénteken egy gyenge hidegfront miatt ismét felhősebb időre kell készülnünk, úgyhogy kell az esernyő. Hétvégén azonban a napsütésé lesz a főszerep, és a hőmérséklet is emelkedik, majd vasárnap már akár a 30 fokot is átléphetjük, és szépen emelkedik a hőmérséklet egészen keddig, majd szerdán jön egy újabb hidegfront, és ismét visszafogja a nyár vágtál. Lovait. Egyébként szombaton, vasárnap és hétfőn is kell még futózáporokra, zivatarokra készülni. Nézzük a hasznos infókat az úton lévőknek. Baleset okoz útszűkületet a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárón. Helyszínelnek a belvárosban, a Kossuth-Lajos utcában, az Erzsébet híd felé a Ferenciek tere előtt a Bussában, és baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben, a Gergely utcában, a Kőér utcánál, és korábban városon kívül is volt egy baleset az M0-ás autóút déli szektorán. Itt megszűnt már a sávlezárás a Nagy-Dunahídnál, úgyhogy a torlódás is feloszlóban van. Vissza a fővárosba, lezárták a Gyömrői úton kifelé a Szemeretelep vasútállomás után a külső sávot, mert itt javítják az útburkolatot, az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot, gázvezeték javítás miatt, a Lilium utcába pedig időszakosan nem lehet behajtani. Félpályás az útzár a második kerületben, a Fillér utcában, a Retek utca közelében, itt csatornát javítanak, a 19. kerületben pedig a Kossuth-Lajos utcában, a Nádasdi utca és a Zalaegerszeg utca között egy rövid szakaszon félpályás az útzár, mert itt is a vízvezetéket javítják. Vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a kívánság műsor. Mici azt írja, sziasztok, tesómnak, Ritának küldök egy Airi Mafia számot. Oké, már is érkezik a dal, de előtte jön egy tehetség, akinek a koncertjére be lehet zsebelni a belépőket, hogyha most telefonálnak.
2: 30 30 30 95 8.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ugye egy Jason Derulo dallal indult az óránk, és már is kiderül, hogy ki a szerencsés harmadik, aki mehet Jason Derulo koncertjére. Halló, halló, ez a koncertélmények nyara a Sláger FM-en.
1: Sziasztok, Ildikó, szia!
0: Szia, Ildikó, jól értettem?
1: Igen. Pihangosítom, beszélek, lehet, hogy nem túl jó a minőség.
0: Nekem tökéletes, és az is tökéletes, hogy időzítettél, mert hogy te vagy a harmadik telefonáló. Ildikó, két kérdésre kell csak gyorsan megfelelned. Készen állsz a kihívásra? Nem, három kérdés lesz, jó?
1: Nem tudom, próbáljuk meg.
0: Az első kérdés, hogy honnan telefonálsz?
1: Budapestről,
0: és gondolom autóban ülsz?
1: Igen.
0: Úton hazafelé, jó, akkor kitartást a dugóban. És akkor a fontos kérdés, hogy tudod-e, hogy hány évesen írta Jason Derulo az első dalát? 8 évesen, 16 évesen, vagy 36 évesen? Nagyon kicsi volt.
1: Hát akkor 8 évesen.
0: Bizony. 16 évesen már P. Diddy-nek, meg Pitbullnak, meg Sean Kingstonnak írt dalokat, és hát most 36 éves, úgyhogy 8 a jó válasz. Gratulálok! És hány órakor kezdődik a Sláger reggel itt a Sláger FM-en? Ezt tudod-e?
1: Reggel 6-kor.
0: Így van. Minden kérdésre helyesen válaszoltál, úgyhogy gratulálok. Tiéd egy páros belépőjegy. Jason Derulo The Last Dance turnéjának június 10-i koncertjére a Budapest Parkba. Ráérsz, ugye?
1: Szuper. 12-én lenne, nem érdekel, de a 10-e tökéletes.
0: Ennek nagyon örülök. Gratulálok, érezd jól magad. Kivel mész?
1: Nagyon jó, megbeszéljük otthon. Még nem tudom.
0: Azért remélem, hogy erre a kérdésre is megtalálod majd a választ.
1: Minden bizonyalat fogom találni.
0: Nagyon jó bulizást kívánok nektek.
1: Nagyon szépen köszönöm. Jó élmény lesz, köszönöm.
0: Na hát Ildikó nagyon-nagyon ügyes volt, úgyhogy még egyszer gratulálok neki. Önök is legyenek szemfülesek, mert bármikor jöhet egy újabb Jason Derulo-dal, vagy akár Metallica dal. 0630303095. Most pedig repülünk tovább a koncertélmények nyarával itt a Sláger FM-en, illetve a Kívánság műsorral. Sziasztok! Szeretnék egy Michael Jackson dalt kérni, már nagyon régen hallottam a Remember the Time című számot. Örülnék, ha le tudnád játszani. Aláírás nélkül jött az üzenet, de ettől függetlenül teljesül a kérés.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, a zseniális Alex Warren-dal forgott, ez volt a Fever Dream. Az első hangtól az utolsóig tele van ez a dal szerelemmel, nekünk pedig tele van a zsebünk koncertjegyekkel. Nem akarok pletykálni, de nem csak Jason Derulo, de a Metallica, a Sting, meg a Scorpions koncertjére is lehet majd belépőjegyeket bezsebelni. Ugye ezek mind-mind olyan koncertek, amik már jó régen telt házasok, nem nagyon lehet rájuk jegyet szerezni. De hát ez a mi küldetésünk, hogy önöket a legnagyobb bulikba vigyük el, és az én küldetésem emellett per pillanat az, hogy teljesítsem a kívánságokat. Bea azt írja, hogy a kolléganőjének, Zsikének szeretnék kérni a Selena Gomez Single Soon című dalát, és üzeni, idén nyáron biztosan megtalálod az igazit. A zsigereimben érzem, hogy ez tényleg így lesz. Oké, már is érkezik a dal. Józsi pedig azt írja, hello Kata, a barátaimnak szeretnék köszönetet mondani, amiért feldobták a napomat, a Soulwave Kalandor című dalával. Marcina, Gergőnek és Nándinak küldöm. Oké, ezzel megyünk hát tovább.

0: Itt a Sláger FM-en már is megnézzük, hogy mit kalkuláltak ki nekünk a meteorológusok, és hát az előbb a naptárra néztem, és hát azt láttam, hogy hétfőn Medárd napja jön, jeles 40-es jósló nap, hogyha Medárd napján esik, akkor 40 napig esni fog, nem mondanak esőt hétfőre a meteorológusok, sőt, szombaton vasárnap sem fog esni, holnap azonban kell az esernyő, mert elér bennünket egy újabb hidegfront, ami miatt megélénkül a légmozgás, és befelhősödik fölöttünk az ég, sőt, nem csak szemerkélő esőre, de záporokra, zivatarokra is számíthatunk, viszont délutára 26-27 fokot ígérnek. Jönnek az utak hírei, baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben, a Gergely utcában, a Kőér utcánál, valamint a Keresztúri úton, a gyógyszergyár közelében, úgyhogy itt lassabb haladásra kell készülni. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé, a Sasadi úttól, a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé, és tovább a Károly körúton, a Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Szél-Kálmán tér környékén, valamint a Nagy körúton, a nagyobb csomópontoknál. Városon kívül pedig megszűnt a sávlezárás az M0-ás autóút déli szektorán, de még egy picit tapasztal torlódás, úgyhogy itt is el kell még a türelem. A fővárosban az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot, mert javítják a gázvezetéket. Itt az autósok arra figyeljenek nagyon, hogy a Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. A második kerületben a Fillér utcában félpályás útlezárás nehezíti a közlekedést a Retek utca közelében. Itt a csatornát javítják, és a Szemlőhegy utcában is vízvezetéket javítanak a Vérhalom utca előtt. Itt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Major Dallas volt. Ez volt az All About the Money, én pedig várom a kívánságokat, hiszen ez már a kívánság műsor. 0630 30 30 95 8, tehát ezt önök pontosan tudják. Nem csak SMS-t írhatnak, akár ide is csöröghetnek, nem csak akkor, hogyha Jason Derulo vagy éppen Metallica dal szól, hanem akkor is, hogyha dalt szeretnének kérni, és hát mobil applikációnkon keresztül is tudnak nekünk üzenetet küldeni. Én pedig mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, elcsábítanám önöket egy ragyogó programra, hiszen holnap kezdődik az idei Wagner napok programsorozat a MIPA-ban, ahol csodás koncerteket hallgathatunk, mesés előadásokat láthatunk. Ráadásul idén dupla jubileumot ünnepel a rendezvénysorozat, ugyanis 150 éve szólalt meg először a teljes Ring tetralógia. Beirutban ez az egyik jubileum, a másik pedig, hogy a Wagner Fesztivál idén már a 20. születésnapját ünnepli, és hozzá a fővárosba a legkülönlegesebb Wagner élményeket. A program egyébként azoknak is izgalmas lehet, akik eddig nem mertek a klasszikus zene legelvetemültebb alakjával, aki Budapesthez is sok szállal kapcsolódott, rajongott a magyar fővárosért. A programsorozatban egyébként több olyan program is van, ami ingyenesen látogatható, úgyhogy ezért is ajánlom önöknek jó szívvel. És akkor nézzük a kívánságokat. Judit azt írja, szia Kata, nagyon tetszik Zola, Sehova se passzolok című száma, olyan, mintha rólam szólna, én azt szeretném kérni a mai kívánság műsorban. Judit, remélem hallottad, tegnap előtt reggel vendégeskedett Zola a Sláger reggelben, és megmutatta a legeslegújabb dalát. Hú, az is nagyon jó. No, de már is játszom neked a Sehova se passzolok című slágert. Előtte azonban Mike Oldfield Moonlight Shadow-ját hallgatjuk meg, ezt pedig Kati küldi Tibinek.

Ez volt Zola Dala, ha sehova se passzolok itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, de már is érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól, azonban előtte még egy kérést mindenképpen teljesítek. 0630 30 30 95 8, ez a Sláger FM SMS száma és telefonszáma is egyben. Ide érkezett Andi üzenete. Szia Kata, Krisztának szeretnék egy dalt küldeni a mai kívánság műsorban. Ray Daltontól a Blood Runningot. Gratulálok az új hobbiához, szerintem ez a javát szolgálja majd. Hú, de kíváncsi vagyok, mi az az új hobbi. Oké, már is érkezik Ray Dalton dala itt a kívánság műsorban.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
3: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
4: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismerslágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
7: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelem vár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
8: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
9: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
0: A reklám után a legfrissebb

0: több körözött embert is elfogtak a Kelenföldi pályaudvarnál zajló közbiztonsági akcióban. Barna medvét észleltek Pásztó közelében. Rekordszámú település nevezett a Virágos Magyarország idei versenyére. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Sólyog Tamás köztársasági elnök szerint alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, ha a kormány elmozdítja a független alkotmányos szervek vezetőit. Facebook posztjában azt írta, a helyzet súlyát jelzi, hogy a Velencei Bizottság sürgős eljárásban vizsgálja az ügyet, és szakértői készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak. Az államfő közölte azt is, hogy az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A bejegyzés alatt Magyar Péter miniszterelnök is reagált, felvetve, hogy Sólyog Tamás korábban miért nem tartotta szükségesnek a külföldi segítségkérést, és szerintem miért volt kifizetődőbb a hallgatás. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre, és 29 embert fogott el a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén zajló közbiztonsági akcióban. A legtöbb elfogás, körözés, kábítószerfogyasztás és garázdaság miatt történt. A Kelenföldi vasútállomás régi aludjárójához a budapesti rendőrfőkapitányság újabb térfigyelő kamerákat telepített, és a 11. kerületi rendőrkapitányság járőrei önálló, valamint a közterület felügyelőkkel közös szolgálatot látnak el, így éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A budapesti közlekedési központ kezdeményezésére háromnapos komplex járatellenőrzés is zajlik a környék közösségi közlekedési vonalain. Barna medvét észleltek a Nógrád vármegyei Pásztó közelében, mindössze néhány száz méterre a lakott területtől, közölte a Bükki Nemzeti Park. A vadkamera felvételei alapján egy fiatalabb, kisebb termetű egyed járhat a környéken. A szakemberek szerint valószínűleg kóborló medvéről van szó, de óvatosságra kérik a helyieket. A tavalyihoz hasonlóan idén is sok település jelentkezett a Virágos Magyarország környezetszépítő programra. A legtöbb pályázat Veszprém, Borsodabaüzemplén és Pest vármegyéből érkezett. A legnépszerűbb kategóriák pedig az év főtere és a virágzó közösség lettek. A verseny júniusban folytatódik a szakmai értékeléssel és a helyszíni zsűrizéssel. A szervezők idén is 5 települési kategóriában díjaznak, és határon túli magyar ajkú települések is nevezhettek. A díjakat novemberben adják át. Magyarország az európai megmérettetésen is részt vesz, a falvak között Egyek, a városok között Kecskemét képviseli hazánkat, a nemzetközi zsűri július 4-e és 7-e között érkezik az országba. A debreceni Csokonai Nemzeti Színház végleg kiveszi műsorából Eszenyi Enikő Primadonnák című rendezését. A döntést Vadász Dániel igazgató hozta meg arra hivatkozva, hogy az ügy elhúzódása rossz hatással van a munkahelyi légkörre, és nem sikerült olyan protokollt kialakítani, amelyet minden érintett szakmai szervezet elfogadott volna. A színház a jövő évadban a Biztonságos Terek Alapítvánnyal együttműködve dolgozik a hasonló helyzetek megelőzésén. A produkciót május végén már felfüggesztették, miután a tervezett együttműködés több kollégájukban rossz érzéseket keltett. Eszenyi Enikő pár hete nyílt levélben kért bocsánatot. A júniusi hétvégeken változik a 2B és az 51A jelű villamosok közlekedése, mivel a Mester utcában útátjárót építenek, valamint átépítik a Vágóhíd utcai villamos peront, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A 2B villamos ezért rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirta telep és a Mester utca Könyves Kálmán körút között jár a következő 4 hétvégén. Az 51A villamos nem közlekedik ezeken a napokon, helyette a Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusszal lehet majd utazni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Lássuk, mit ígérnek a meteorológusok. Pénteken a változó vastagságú fátyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelennek majd fölöttünk az égen, leginkább az ország északnyugati felén. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor is előfordulhat. A Dunántúlon pedig nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A legmelegebb órákban 26-28 fok várható, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet. Aztán a hétvége újabb fordulatot tartogat, hiszen levonul a pénteken érkező gyenge hidegfront, és szombaton már csökken a felhőzet, akkor is és vasárnap is sok napsütés valószínű. A hőmérséklet csúcsértéke pedig hétvégén 28-31 fok lehet. Ha valaki autóval az M1-es autópályán tart éppen Budapest felé, a számítson rá, hogy Óbarok és Biatorbágy között rendkívül erős a forgalom, ezért szakaszos torlódás tapasztalható, sok helyen csak arra szól a kocsisor, emiatt megnövekedhet a menetidő, és fontos változás ezen az út. szakaszon, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest felé lezárták a lehajtó ágat, úgyhogy jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Budapest belterületén pedig még helyszínelnek a Keresztúri úton a gyógyszergyár közelében, itt korábban volt egy baleset, illetve még tapasztalható torlódás a Szél-Kálmán tér környékén, a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, és erős még a forgalom a Károly körúton és a Rákóczi úton is, de lassan vége a délutáni csúcsnak. Figyeljünk azonban arra, hogy lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után darúzás miatt, az Illés utca és a Kálvária utca közti szakasz egyirányúsága pedig megváltozott, és a Kálvária tér a Diószegi Sámuel utcától kétirányú zsák utca lett. És lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert itt is javítják a vízvezetéket. Vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, akárcsak a Kívánság műsor, és benne Bianca kérésére David Guettától játszom a Titanium című dalt. Előtte azonban Szilvi kérését teljesítem. Hello Kata, dobd fel a kedvem Loy Gold című számával. Oké? Okay.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Cardigans dal, a Loveful, és szerintem kimondottan cuki ez a dal. 0630303095, ez pedig egy nagyon fontos telefonszám. Keressük ugyanis a nyáron Budapesten koncertező világsztárok slágereit. Hogyha meghallják ezeket, akkor azonnal telefonálni kell, mert gazdára várnak páros koncert belépőjegyek. No de akár a kívánságok is jöhetnek SMS-ben vagy telefonon. Mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, tejázunk egy jót. Ugye általában nyáron, a nyári hőségben nem feltétlenül a teja az, ami elsőként eszünkbe jut, hogyha frissítő folyadékról van szó, pedig nagyon jó nyáron is teját kortyolgatni. Ezt megtapasztalhatjuk a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum kertjében is, ahova szombatra hívnak bennünket egy kis vezetett sétára, amelynek a teja lesz a fő motívuma. A vezetett séta Hopp Ferenc hajdani lugasától, vagy a Teakunyhótól indulva kalauzolja végig a látogatókat a teakertek hagyományán át az épület emeletén megbúvó autentikus japán teaszertartás szobáig, ahol természetesen kóstolhatunk is tradicionális japán teját. Úgyhogy mindenképpen jó szívvel ajánlom önöknek ezt a programot szombatra. Egy zaklatott hét zárásaként ez lehet a legtökéletesebb program. Itt a Sláger FM-en pedig folytatódik a kívánság műsor. Szia Kata, Ágina küldöm a Margaret Island-től az esőt. Enci írta nekünk ezt az üzenetet, a kérés pedig már is teljesül, valaki pedig itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Jó estét, János vagyok, és szeretném kérni a Doherty-től a Boys of Summer című számot.
0: Oké, János, kinek szóljon a dal?
1: Minden Sláger FM hallgatónak és dolgozónak szép hétvégét kívánva.
0: Szuper, nagyon szépen köszönjük, neked is szép hétvégét.
1: Rendben, köszönjük.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Margaret Island dala szólt. Ez volt az első, a legnagyobb slágere volt ez a zenekarnak, és hát nem lehet róluk úgy beszélni, hogy ne lábadjon könybe az egyik szemünk, mert ugye tavaly 11 év után búcsút intettek a közönségnek. Lábas Viki pedig nemrég egy interjúban elárulta, hogy volt ugyan benne félelem, hogy mi lesz a zenekar megszűnése után, de végig gondolta, hogy mit szeretne csinálni, és elindult az úton. Mostanában saját összművészeti estjét igyekszik összeállítani. Nagyon remélem, hogy sokat halljuk még őt énekelni. No, de folytatódik a kívánság műsor. Itt van Ildi üzenete. Kedves Kata, Attilának üzenem, hogy nagyon hiányzik, és küldöm neki Ed Sheeran Eyes Closed című számát. Nagyon jó dalválasztás, már is forgatom. És Brigi is írt nekünk. Sziasztok, a lányom Emma túl van az idei legnehezebb vizsgáján. Neki küldöm Dua Lipa valamelyik számát. Legyen akkor ez a Training Season. A sikeres vizsgához pedig gratulálok.

0: És itt a Sláger FM-en megnézzük az időjárás alakulását. Ma is sok felhő volt fölöttünk az égen, de azért néhány órán át sütött a nap is. Holnap jóval kevesebbet süt majd a nap, és jóval több lesz a felhő, ráadásul olyan felhők érkeznek holnap, amikből eső is jön. Különösen a délutáni órákban kell záporokra, zivatarokra vagy akár tartós esőre készülni. A hőmérséklet csúcsértéke pedig 26-28 fok körül alakul, így készüljünk hát a holnapra. De nem lesz csapadékos a szombatunk, vasárnapunk, sőt, gyönyörű napsütést ígérnek, mert ugye holnap érkező hidegfront hétvégére le is vonul. Jönnek az utak hírei. A 15. kerületben a Tököli utat a Szabó József utcánál jelenleg lezárták, ezért az 5-ös, a 7-es, a 110-es, a 112-es és a 133 eljelzésű autóbusz terelve közlekedik az Ajtósi Dürer sorban, és nem érintik egyik irányban sem a Császár András utca megállót, valamint a budai végállomásuk felé kihagyják a Stefánia út, Tököli út és a Reiner Frigyes park megállóit is. Baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton befelé a Róbert Károly körút után, itt sávlezárásra készül, és helyszínelnek a Nagy Lajos Király útján az M3-os autópálya felé a Füredi utcába kanyarodó sávban. Itt is történt egy baleset. Sávlezárás van a 4. kerületben az Árpád úton és a Váci út felé az Újpesti víztoronynál, mert beszakadt az útpálya. A 6. kerületben pedig a Nagymezi utcában tart a csatorna javítása a Dezsőfi utca közelében. Az érintett utcakat egyirányosították az Andrássy út felé. A Budafoki úton pedig a Rákóczi hídnál tart a Vasúti híd felújítása. Itt is megváltozott a forgalmi rend. Irányonként csak egy sáv járható. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM.
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran. Ed Sheeran, Ed Sheeran.
3: Still dancing with my eyes closed.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne szól a kívánság műsor. Ez volt az Army of Lovers dala, a Crucified, és ugye éppen tegnap ünnepeltük a kerékpározás világnapját, úgyhogy ha valaki azt fontolgatja, hogy a hétvégén nyerekbe pattan és teker egy jót a városban, hát annak hadd ajánljak egy szuper kis útvonalat. Egy igazi klasszikus bicós túraútvonalnak számít a Római part Szentendre Leányfalú út, ami szinte végig a Dunaparton halad, és amit többször is megszakíthatunk kisebb-nagyobb pihenőkkel, hiszen jobbnál jobb megállókkal van tele az út. Óbudáról, a Szentlélek térről érdemes indítani, onnan végig a Római parti szakaszon, majd belehúzhatunk és tekerhetünk egészen Szentendréig, onnan pedig még egy emberes szakaszt megtéve egészen Leányfaluig jutunk el a kerékpárúton. Tényleg nagyon kellemes, nagyon hangulatos kis túra. Bízom benne, hogy megjött hozzá a kedvük. Ráadásul ezen a hétvégén még nem is lesz őrült hőség. Jó, meleg lesz, kellemes meleg, de nem kánikula. Tökéletes egy biciklis túrához. A mai este pedig tökéletes a kedvenceket kérni. Még 8-ig tudom teljesíteni a kéréseket. Kedves Kata, szeretnék egy Valmar számot meghallgatni, mindegy melyiket. Köszi, Zsani írta ezt az üzenetet. Hát én kiválasztottam a Színvakot, azonnal érkezik. Miki pedig azt írja, szia, Alexnak küldöm Bonnie Tyler Harding Out for a Hero című dalát, mert a mai napnak ő a hőse számomra. Alexnak szól hát a dal.

Valmarda leszólt a színvak és dobta fel az esténket itt a Sláger FM-en is. Ez még a kívánság műsor, de már csak egy kérést tudok teljesíteni, ez is SMS-ben érkezett. Sziasztok, Lilla vagyok, My Smith-től a Stargazing-et kérem. Rövid, lényegre törő üzenet, de benne van minden, úgyhogy még a hírek előtt jön a dal.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítők és csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
2: From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár, az én hősöm.
5: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

Új elnököt választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Drónok repkedtek a Pannon Egyetemen. Ingyenes nyílt nappal kedveskedik a balatonfüredieknek az Anna Góra Aquapark. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Új elnököt választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége. A szervezetet a jövőben Cserpalkovics András vezeti. A székesfehérvári polgármester a leköszönő Szita Károly helyét veszi át a 25 nagyváros tömörítő érdekképviselet élén. Cserpalkovics András hangsúlyozta, hogy pártpolitikai különbségektől függetlenül kívánja képviselni a városok érdekeit, és szükségesnek tartja az önkormányzati finanszírozási rendszer reformját. A közgyűlés új elnökséget is választott, amelyben kormánypárti és ellenzéki polgármesterek egyaránt helyet kaptak. A tisztújítás után az

0: azonban Pintér Bence bejelentette, hogy Győr felfüggeszti tagságát a szövetségben. A városvezető szerint a szervezet élére nem lett volna szabad ismét fideszes politikust választani, ezért kezdeményezi Győr csatlakozását a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez. Tovább csökkent a Balaton vízszintje. A siófoki vízmércénél szerdán már csak 83 cm-es volt az átlagos vízállás. A tó az elmúlt két hétben összesen 3 cm-t veszített vízszintjéből, ami a tartósan száraz időjárás következménye. A szakemberek szerint a következő napokban érkező záporok lassíthatják az apadást. Közben a Balaton víze egyre melegebb, Siófoknál már 21,5 Celsius fokos hőmérsékletet mértek. A vízállás alakulása a turizmus, a hajózás és a strandolás szempontjából is kiemelt jelentőségű. A térségben továbbra is figyelemmel kísérik a csapadék mennyiségét és a tó állapotának változását. Közel 400 középiskolás és egyetemista vett részt a Drónia Rócsó Veszprémi állomásán, amelynek a Pannon Egyetem adott otthont. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok gyakorlati élményeken keresztül ismerkedjenek meg a drón technológiával és a mesterséges intelligencia lehetőségeivel, valamint a veszélyeivel is. Az előadásokon szó esett a drónok rendvédelmi alkalmazásáról, az emmi mindennapi használatáról és a drónépítés alapjairól. A program legnépszerűbb elemei közé tartozott a drónfoci, a lézerlövészet, a légifotózás és a rendőrségi kutyás bemutató. A szervezők szerint a jövő munkavállalói számára elengedhetetlen a modern technológiák tudatos és felelős használata. Az országos roadshow a tervek szerint további helyszíneken folytatódik. A szakképzés legkiválóbb diákjait, oktatóit és duális képzőhelyeit díjazta a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos tanévzáró ünnepségén. A rendezvényen elismerést kaptak az év tanulói, valamint az országos szakmai versenyeken kiemelkedő eredményt elérő fiatalok és felkészítőik. Simon Attila kamarai elnök hangsúlyozta, hogy a szakképzés kulcsszerepet játszik a jövő vállalkozásainak sikerében. A díjazottak között több szakma képviselői is helyet kaptak, a mechatronikai technikustól a szakás technikusig. Az országos döntőkben 5 Veszprém vármegyei diák szerzett dobogós helyezést. Az év duális képzőhelye címet a Jost Hungária Kft. Nyerte el, amely évek óta segíti a tanulók gyakorlati képzését. Ingyenes nyílt nappal kedveskedik a balatonfürediéknek az Anna Góra Aquapark június 27-én szombaton. A város lakói érvényes balatonfüredi lakcímkártya felmutatásával díjmentesen használhatják a vízi élménypark valamennyi szolgáltatását reggel 10 és este 7 óra között. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet június 26-áig lehet elvégezni az Aquapark honlapján. A rendezvényre összesen 1200 látogatót tudnak fogadni. Az Anna Góra Aquapark Magyarország egyik legnagyobb vízi élményparkja, több mint egy tucat csúszdával, hullámmedencével és gyermekélménymedencével.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig egy romantikus dal a konyhától, ez volt a százszor visszajátszott. Én pedig Kiskata vagyok is, egészen 9-ig rádiózhatunk együtt, azért csak 9-ig, mert akkor érkezik majd Peller Marian, és indul a lélekközösség. Ma este a Be Together Fesztiválról lesz majd szó, úgyhogy érdemes lesz a következő órát is velünk tölteni, és érdemes a napot is velünk indítani, hiszen reggel 6-kor érkezik holnap is Pordán Petra és Somogyi Zoli. Ma reggel is voltak érdekes témáik. Többek között arról is beszélgettek egy ELTÉ-s szociológussal, hogy Németországban felmerült az ötlet, hogy a gyermektelen felnőtteknek több adót kellene fizetni. Már is visszaidézzük a beszélgetést.
1: Öregszik Németország népessége is, mint ahogy egész Európában, sőt most már azért többfelé a világban ez ugye gond, és ez egyre nagyobb terhet ró a társadalom biztosításra. Éppen ezért Németországban felvetődött, de abszolút hivatalosan az egészségügyi miniszter javasolta azt a drasztikus megoldást, sőt még törvény tervezett is készült már ebből, hogy a gyermektelen felnőttek fizessenek többet a későbbi államilag finanszírozott idős gondozásért. Ebből indultunk ki, amikor a Sláger FM Facebook oldalán teoretikusan feltettük ezt a kérdést, hogy egyetértenének azzal, hogy mondjuk azok, akiknek nincsen gyermeke, azok a felnőttek több adót fizessenek. A vonalban itt van velünk Szalma Ivett szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének kutatóprofesszora. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, jó reggelt!
2: Ivett, milyen társadalmi feszültségeket szülhet egy ilyen törvény bevezetése? Akár Németországban mondjuk, akár hogyha itthon ezt bevezetnék, vagy egyáltalán szóba kerülne?
3: Ugye nyilván érthető, hogy az Európában a kormányok gondolkoznak, hogyan lehetne gyermekvállalásra ösztönözni a potenciális szülőket, és az egyik ugye ez a büntető javaslat, hogy fizessenek a gyermektelenek. Ez egyébként nem új a nap alatt, hiszen a posztszocialista országban ez létezett ilyen aglegény adóként, hogy bizonyos életkor fölött, ha nem házasodtak a férfiak, akkor adót kellett fizetni, de a kutatások azt bizonyítják, hogy ez nem okozott több gyermekvállalást, és valójában elég igazságtalannak is tartom. Én ugye foglalkoztam gyermektelenség kérdésével, hogy milyen okok állhatnak mögötte, és főleg Magyarországon valójában kevesen vannak, akik tudatosan nem vállalnak gyereket, a többség az inkább a partnerkapcsolat hiánya miatt, vagy egészségügyi okok állnak a háttérben, vagy bármi, nagyon sokféle élettörténet húzódik meg mögötte, és egyébként is mi azon országok közé tartozunk, ahol egyébként nem annyira fogadjuk el azt, hogyha valaki úgy dönt, hogy nem szeretne gyermeket.
2: Még állani, mindig
3: azt
2: nem?
3: Gondolom, hogy ez tovább mélyíteni ezt a fajta gyermektelenekkel szembeni diszkriminációt.
1: Aha. Én azon gondolkodtam el reggel, abszolút matematikai szempontból, tehát hogyha most félretesszük azt, hogy milyen okból nincs valakinél gyermek. Oké, nincs gyermek. Azt mondja ugye Németország, vagy azt mondja az állam, hogy hát így majd ugye az idős ember magára marad, és akkor az államnak kell gondoskodni róla, ami pénzbe kerül. Ezt ideig értem, és hogy bezzeg, akinek van ugye gyermeke, unokája, ott majd akkor ő segít neki. Ám de nekem eszembe jut, hogy oké, viszont akinek van gyermeke, unokája, azt a gyermeket iskolába kell járatni, ilyen-olyan ellátásokra, stb. Szükség van, ami az államnak szintúgy pénzbe kerül, tehát hogy a végén, most nem végeztem nyilván pontos matematikai számítást, de hogy én úgy satszolnám, hogy ez a kettő, ez nagyjából így egálban van egymással. Tehát oké, nincs még gyermekem, ezért nem kellett az államnak az én gyermekemre költenie.
3: Persze, tehát egy gyermek felnevelése az sok költségbe kerül, nyilván magas költségbe kerül, nyilván a legtöbbet azt a szülők szokták erre rááldozni, de hát ők élvezik azt a hasznot is, amiféle örömforrást leginkább jelent a gyermek. Másrészt, amikor interjút készítettem, akkor azért nagyon sokszor az derült ki, hogy azok a felnőttek, akiknek nem született gyermekük, nagyon sokszor rengeteg időt és energiát fektetnek mások gyermekeibe. Például tipikus, hogy a nagynéni, akinek nem született gyereke, az a testvére gyermekeibe investálja az idejét, a a pénzét, tehát besegít. Szóval ez sem teljesen egyértelmű, hogy ők nem járulnak hozzá a gyermekek felneveléséhez, és ráadásul ugye Magyarország erősen pronatarista, azaz nagyon támogatja a gyermekvállalást, ráadásul pénzzel, szóval léteznek családi adókedvezmények, ami ugyanez a funkciója gyakorlatilag, hogy redisztribúciót lát el a jövedelmek terén a családosok javára. Szóval azt gondolom, hogy egy ilyen bevezetése biztos, hogy semmiféle társadalmi, tehát olyan haszna nem lenne, hogy ettől valaki meggondolja magát és gyermeket vállal. Egyébként is mondom, kevesen vannak a tudatosan gyermektelenek, akik meg nem vállalnak, azok általában más élethelyzet miatt. Ugye Németországgal kezdődött a felvezetés, hogy például gyakran a gyermekeseket tartják önzőnek, hogy egy ilyen felmelegedő bolygóra gyermeket hoznak világra, tehát egy ilyen
2: a másik véglet,
3: ez nyilván nem a többség, egy ilyen fajta narratíva is létezik. Nálunk érdekes például a klímaváltozással kapcsolatosan, amikor kérdeztem a gyermekvállalás előtt álló fiatalokat, akkor inkább nem ez a narratíva létezett, hanem inkább jobban aggódnak a klímaváltozás miatt, hogy mi lesz az ő
2: gyerekükkel,
3: későbbi igen gyermekeikkel. Szóval nyilván ez a politikai elit diskurzusából is fakad, hogy ugye egy ilyen erősen pronatalista diskurzusnak vagyunk szemtanúit az utóbbi évtizedben, amikor ezt halljuk, hogy hát akkor vagy felnőtt, akkor vagy jó állampolgár, hogyha gyermeket
1: hát
3: vállalsz
1: megfelelő. Meg a nő az hülyen, ugye? Ez a dolog, ezt is megmutat.
3: Szóval, hogy egyszerűen ez a fő narratíva, amiben élünk, és ehhez igazították egyébként az egész családtámogatási rendszert. És ugye, amikor családokról beszélünk, akkor mindig az jut eszembe, hogy kisgyerek, meg az anyuka. És nem annyira emelíték be a családpolitikába például az idősekről való gondoskodás, vagy egyáltalán.
2: Ez is fontos szempont, persze.
3: Igen. Szóval ezért lehetséges, hogy nálunk ez ennyire megosztó és központi kérdés.
1: Köszönjük szépen Szalma Ivett szociológusnak az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontjából. További jó munkát!
2: Köszönjük, szervusz. Szép napot!
3: Köszönöm, viszontelek!
0: Milyen érdekes, pont ezen gondolkodtam a napokban, hogy itt Magyarországon annyira előre nézünk, vagyis mindig csak a gyerekeinket nézzük, és a szüleinkre, nagyszüleinkre sokkal kevesebb figyelmet, időt fordítunk, pedig az idősekről való gondoskodás ugyanúgy része kellene, hogy legyen az életünknek, mint az, hogy a gyerekeinkről gondoskodunk. No de, Fordán Petra és Somogyi Zoli holnap reggel is gondoskodik majd a fájdalommentes ébredésről, úgyhogy tartsanak velük reggel 6 órától, most pedig jön a V-motorok dala, a Moziklip. 40.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a bikini dala szólt, a megüssem vagy ne üssem, Sheryl a darról mindig az jut eszembe, hogy voltam egyszer egy lakodalomban, ahol nagyon inaktív volt a nász nép, és valahogy a DJ nem tudott olyan zenéket találni, amire úgy többen táncolnának, és akkor elővette ezt a dalt, és amikor az ifjú pár meghallotta, azonnal rohantak a táncparketre, és teli torokból énekelték egymásnak ezt a dalt. Jó, hát ennek már 15-18 éve is van, azóta is együtt vannak. No, de itt a Sláger FM-en mi is együtt lehetünk egészen 9-ig is, ahogy néhány perccel ezelőtt említettem, 9-kor érkezik majd Peller Marian. A Lélek közössége 10 órakor pedig ismét Esmiller Andrássy a terep. A Slágerkult egyik vendége Alt Andrea lesz, aki a Fixre invitál majd bennünket, a Független Iparművészeti Kortárs Szalon nyári kiadása. Ezen a hétvégén fantasztikus programokkal várja a közönséget. A Slágerkultban erről lesz szó, mi pedig egy picit belefülelünk a ma esti beszélgetésbe.
1: Konkrétan 100 kortárs iparművésszel dolgozom együtt, és dolgozunk közösen.
2: Na mennyi rendezvény, ez, amíg vártalak, ezen gondolkodtam, most konkrétan hány rendezvény van egy évben?
1: De most már 4.
2: Te bírod?
1: Én bírom, én is bírom, és az alkotók is bírják, mert 3-3 hónap esik egy-egy rendezvény közé, és az mindenkinek megfelelő felkészülési idő. Viszont az igazából azt mondtam, hogy 4 rendezvény, de ez nem igaz, mert az évvégi rendezvény, ugye adventkor, igen, most egymás után 3 hétvége lesz, és én ezt így nagyvonalúan egy kalap alá veszem.
2: Értem. Uh-huh. Aha.
1: Igen, okay. Igen, igen.
2: Most viszont egy hétvége lesz.
1: Most viszont konkrétan okay. Egy hétvége lesz, a mostani hétvége.
2: Hát van még 2 napunk talán? Mikor kezdődik ez? Szombat-vasárnap vagy péntek?
1: Szombat-vasárnap lesz. Hát igen, akkor szombat-vasárnap még... reggel 10-kor már kezdődik.
2: Rápihenhetnek.
1: Hogyne.
2: A pénteket a még használ. Hát nem.
1: Mi okay. Sokat nem pihenünk, igen.
2: Na tényleg, akkor a kulisszatitkokról, mielőtt elkezdenénk a mostani programot elemezni, hogy ilyenkor, mondjuk most csütörtök este van, amikor beszélgetünk, ilyenkor már ti pakoltok, vagy még nem?
1: Nem. Szervezői részről sem pakolunk, pénteken kezdődik. Igen, mert ugye a helyszín a Petőfi Irodalmi Múzeum, mint rendezvény helyszín.
2: És jó, pénteken ott délután, nyilván az működik.
1: Hogyne. Pénteken délután a PIM-nek például még rendezvénye van.
2: Tehát és mi, csak ti utána tudtok.
1: Igen,
2: elkezdeni.
1: Illetve mi péntek délelőtt már elkezdhetjük dekorálni a lépcsőházat, mert ugye ezt nagyon szeretik a látogatók, amikor mindig az adott rendezvény arculati elemeivel és színeivel valahogy segítünk a ráhangolódásban, és ez a dekorálás például elkezdődik már péntek délelőtt, és utána péntek délután pedig érkeznek a bútorszállítók, a gasztroegységek, mert hogy képzeld el, hogy most gasztrokínálat is lesz az udvaron, és akkor ők is betelepülnek, a művészek pedig majd szombaton, hát mi szépen hajnalba elkezdjük ezt az egész történetet, ahhoz, hogy igen, szóval ez a része, ez kemény, tényleg, ahhoz, hogy mi 10 órára nyitásra cakli-pakli kész legyünk mindennel.
2: Na, mindjárt megyünk a konkrét művészi vonalra is, de hogy van ez a gasztro?
1: Nézd, ugye, nem, hogy ez izgi.
2: Hát hogy ne
1: szóval az, ez mindenki izgat, szerintem mindenki izgat. Igen, igen. Eleve az Irodalmi Múzeumnak van egy nagyon jó büféje, a szó közbüfé, isteni kávékkal, meleg szendvicsekkel, sütikkel, de most a kertbe kovászos pizzások jönnek, akik olyan piknikboxokat raknak össze, ami tényleg én csak elolvastam, hogy mi lesz a kínálatukban. Fantasztikus tényleg ételkreációkkal készülnek, ezen kívül kézműves fagyi is lesz, mert hát ugye a piknikhez hozzátartozik azt, hogy jogos. Letelepedünk, igen, szól valami jó zene, és szólni fog, mert egy profi DJ jön, és ő szolgáltatja a zenét, és akkor ott lesz eszemiszom dínom dánom, de nem feledkezünk meg a fókuszról, ami ugye a dizájnveser és a 100 alkotó.
2: Na, 100 alkotó, akik mondjuk az előző fix
1: részben,
2: ből jönnek.
1: Részben, igen. Mindig van egyfajta cserélődés, és most külön figyeltünk erre, hogy tudod, időről időre te is felszoktad vetni, hogy akkor hogy van, hogy akkor fogadunk be új művészeket. Igen. És igen, ezzel a rendezvénnyel, ez egy kicsit más, mint a többi, majd szóba hozzuk, szerettük volna tényleg akkor őket behívni, hogy végre bemutatkozási lehetőséget uh-huh. kínáljunk nekik. Tehát most azoknak is, akik régóta látogatnak a Fixre, érdemes lesz jönni, mert sok, kifejezetten sok új művésszel találkozhatnak. Aztán mindig el szoktam mondani, hogy aki most érdeklődik a mai magyar kortárs iparművészet, design, designerek iránt, ők pedig jöjjenek bátran. Nekik ott lehet, hogy mindenki új lesz, de annál jobb.
2: No, ők értem, hogy iparművészek, de miket gyártanak elsősorban, vagy miket készítenek?
1: Az iparművészek?
2: Igen.
1: Ez egy jó felvetés, érdemes is tisztázni, mert nem mindenki van képben ezzel kapcsolatban. Az iparművészet ez egy borzasztóan szerteágazó terület.
2: Igen.
1: Ide soroljuk a porcelánművészeket, a keramikusokat, az üvegművészeket, az ékszertervezőket és unblock azokat, akik ékszerekkel dolgoznak, illetve fémművesek, aztán a textiltervezőket, megint egy óriási, önmagában egy óriási terület, hiszen a lakástextilektől kezdve a ruhákig, amiket mi magunk viselünk, nagyon sok minden ide sorolható. És akkor vannak a bőrtárgytervezők, és itt nem kell elsősorban, vagy feltétlenül ilyen nagyon elvont bőrtárgyakban gondolkodni, mert bőrtárgy mondjuk egy gyönyörű női táska is, aztán a fatárgy tervezők, és vannak illusztrátorok közöttünk.
0: A teljes interjút Alt Andreával meghallgathatják 10 óra után itt a Sláger FM-en. Esmiller András műsora, a Slágerkult 10-kor kezdődik majd, most pedig jön a Hooligans dala, a király.

0: Baby Gabi és Lányi Lala dala az őrült szerelemről szólt itt a Sláger FM-en, a Sláger reggel pedig nagyon sok mindenről szólt, többek között ma arról is, hogy igen komoly felháborodást keltett egy békéscsabai hölgy, aki kuruzslás miatt áll bíróság elé, ugyanis kozmetikusként egy lakásban kialakított kozmetikában illegális szájfeltöltéseket végzett. Hogy ezeknek mi a veszélyük? Arról beszélgetett Pordán Petra és Somogyi Zoli, dr. Kárász Tamás plasztikai sebésszel.
1: Kuruzslás a vád egy békéscsabai nő ellen, aki egy lakásban végzett szájfeltöltéseket, és méghozzá illegálisan. Bár a hölgy 2017-ben kozmetikus technikus szakképesítést szerzett, a szájfeltöltéshez ez sajnos nem elegendő, mert hogy szakorvosi végzettség is kell hozzá. Szeretnénk egy kicsit tisztábban látni az ügyben. A vonalban dr. Kárász Tamás plasztikai sebész. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Kérlek, segíts megértetni a hallgatóinkkal is, bár szerintem a mi hallgatóink tudják, hogy ezért nem egy valami kis szalomba mennek szájat tölteni, de hogy miért veszélyes az, hogyha mondjuk olyan ember végzi ezt, akinek nincs orvosi végzettsége, hanem csak szimplán egy kozmetikus?
3: Na, itt egy picit kettőt tudjuk választani. Egyrészt, hogy törvényileg lehetséges-e, meg hogy miért veszélyes, ez ugyebár két külön dolog. Az egyik, hogy a magyar törvények ezt nem teszik lehetővé, ezért lehet valakit kuruzslással megvádolni. A törvények szerint úgynevezett invazív beavatkozás minden olyan, amikor a bőrön vagy a nyálkahártyán keresztül beadunk valamit a szervezetbe. Tehát ezt effektíve sem kozmetikus, sem bármilyen végzettségű ember nem teheti meg, kizárólag orvos, és innentől kezdve ez kuruzslásnak minősül, olyan tevékenységet végez, aminek nincsen papírja, nincsen engedélye, nincsen végzettsége. Nyilván nincsen semmilyen ANTS engedélye, nyilván nincsen biztosítása. Itt jönnek a gyakorlati dolgok, hogy mitől is veszélyes ez. Nyilván, ha valamit hivatalos keretek között végeznek, ott egy csomó papír van, engedélyek vannak, és ebből is adódik részben a biztonság. Például, amit szóval is már mondtam, ennek az embernek, nem úgy, mint az orvosoknak, akiket végeznek, ahhoz, hogy végezze a tevékenységet az orvos, kell egy biztosításának lennie. Tehát, hogyha bármi következik, és ebből bármi anyagi kár van, akkor elméletileg a biztosító azt fedezi, ha valakinek van ilyen, teljesen legálisan csinálta, ez például nincs itt. A másik praktikus dolog, amitől ez nagyon-nagyon veszélyes, hogy akárki akármit mond, persze, meg lehet ezt tanulni egy hetes tanfolyamon egy bizonyos szinten, és lehet elvégezni, szép lesz, nem lesz szép, ez egy másik kérdés, de a nagyobb az, hogyha lesz valamilyen szövődmény, akkor mi van? Tehát az orvosi beavatkozásoknál, vagy a szervezetet érintő invazív beavatkozásnál mindig azt kell nézzük, hogyha valamilyen probléma vagy szövődmény adódik, akkor azt az az ember, aki csinálta, azért azt tudja kezelni. És itt azok a dolgok, amit ilyenkor teszünk, értágító, van egy hiláz nevezetű anyag például, ami a töltőanyag vagy bontja, azt kell gyorsan beadni, azok már mind orvosi, nem orvosi, hanem gyógyszerek, amit meg végképp nem adhat be nem orvos, és ezekhez nem is tud hozzájutni. Ezek az igazi veszélyek, egyrészt az anyag abszolút nem, valószínűleg nem olyan helyről érkezik, ahol megbízható és biztonságosan jó, tehát még az anyaga is baj lehet. Az embernek a képzettsége az nyilvánvalóan nincsen meg, az megint más, hogy hát összeadogatom, hogy én például miért tudok tölteni, az egy 6 év orvosi életem, egy 7 év plasztikai sebész szakvizsga, és még utána millió képzés, de ezek a hölgyek általában elmennek egy 7-es képzésre valahova. Angliában van ilyen, sokan arra hivatkoznak, hogy nekik van végzettségük, mert Angliában tartanak mindenfajta ilyen tanfolyamot például, bárkinek pénzért, nyilván ebben bizniszt látnak oroszok, ukránok, és akkor külföldi embereket úgymond tanítanak, és nyilván az a dolgokat, hogy mit kell beadni, meg hogy kell nagyjából, azt meg tudják tanítani, de ahogy elmondtam, nincsen legális jogi háttere, nincs biztosítása, a helynek, ahol végzi, nincsen ANTS engedélye, és az anyagokkal is óriási problémák.
1: Figyelj, Tamás, most az jut eszembe, hogy ha valaki, ugye robbant ez a hírbomba, hogy ez a gond. Most, hogyha egy hölgy megszólítva érzi magát, mert tudja, hogy ő mondjuk ott járt Békés Csabán, nem tudom, 2 évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt feltöltötték a száját, akkor most kezdjen a gond, hogy úristen, lehet, hogy valami olyan anyagot fecskendeztek be, amiből baj lesz, vagy hogyha eddig mondjuk az elmúlt másfél-két évet megúszta, és nem jelentkezett semmiféle tünet, akkor azért megnyugodhat, hogy most már vélhetőleg nem is lesz baj?
3: Tehát itt megint ketté lehet bontani. A durva szövődmények azok abból adódnak, hogy az anyag mondjuk, ha beletöltik véletlenül egy olyan érbe, ami ellátja az adott szövetet vérrel, és ott azonnal egy szövetelhalás jön létre. Ez a legdurvább szövődmény, ettől félünk a legtöbben, vagy ettől félnek a legtöbben az emberek, ezt elég nehéz korrigálni, ezért kell például orvos, aki ezt azonnal tudja kezelni. Ez, ha nem jött létre, a rosszabbik részén túl van, mert ez akkor jön létre, amikor beadják az anyagot egy pár napon belül.
1: Okay.
3: Hosszú távon olyan bajok lehetnek, hogyha nem azt az anyagot kapta, hanem például valaki végleges töltőanyagot használ, ez a szilikon olaj az egyik legismertebb ebből, de mindenfajta mesterséges anyag van, amit töltőanyag formájában árulnak, ezek véglegesek, és ebből tartósan ott marad a szervezetében, ezzel általában szintén van gond, ha nincsen semmilyen panasza, nem nagyon lehet ezzel mit tenni, tehát hogyha nincsen semmi panasza, akkor szerintem nem érdemes ezzel foglalkozni ultrahanggal, vagy bármivel, ezt nagyon nehéz kimutatni, hogy ez milyen anyag, mit kell vele tenni. Ha viszont lesznek panaszai, csomósodik, fáj, vagy bármi, akkor mindenki
2: tudják
3: szakember.
1: Értjük. Dr. Kállás Tamás plasztikai sebésznek köszönjük szépen, további jó munkát, szervusz!
2: Szia!
3: Szép napot!
0: Az elképesztő és ijesztő. Ne játszunk az egészségünkkel. Játszanak inkább velünk, hiszen holnap is lesz játék, jön majd a hablaty játékunk, amikor Cilla hablatyol nekünk valamit, nekünk pedig ki kell találni, hogy vajon mit énekel, és hát egész héten, hétvégén is, sőt egész nyáron tart a koncertélmények nyara, úgyhogy ha szeretnének ott lenni a legnagyobb zenei ikonok budapesti koncertjein, akkor füleljenek holnap is egész nap, mert nálunk beszerezhetik a belépő jegyeiket. Holnap reggel 6-tól pedig ismét vár önökre Porden Petra és Somogyi Zoli, most pedig Király Viktor vár ránk, hogy énekelhessen nekünk, tőle szól a Run.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne a Halott pénz és Jude Law közöse szólt. Ez volt a Mielőtt megismertelek. Én pedig mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap délelőtt 10-kor találkozunk legközelebb. Most pedig a hírek után érkezik Peller Marianna és indul a Lélekközösség, majd jön Esmiller András és a Slágerkulttal, szóval ragyogó társaságban hagyom itt önöket. Én Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel a holnapi viszonthallásra. Valami

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ejtették a főpolgármester ellen a vádakat a Budapest Pride szervezése miatti ügyben. Újra megszervezik a szűrőpénteket Józsefvárosban. Három hazai üzletében teszteli a Lidl az új Scan & Go szolgáltatást. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A júliusban kezdődő ír uniós elnökségről tárgyalt Budapesten Magyar Péter miniszterelnök és Mihály Martin ír kormányfő. Magyar Péter azt kívánja, legyen kényelmesebb az ír elnökség, mint a magyar volt. Felidézte, hogy Magyarország 2024-ben éppen egy ír elnökség idején csatlakozott az EU-hoz. A magyar kormányfő kiemelte, hogy nagyra értékelik Írország kiegyensúlyozott gondolkodását, és támogatják az elnökségi prioritásokat, köztük az EU versenyképességének javítását. Mihály Martin üdvözölte Magyar Péter elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása mellett, és azt mondta, ezzel Magyarország visszakerülhet az Európai Unió szívébe. Nyílt álláspályázatokat tett közzé a pénzügyminisztérium több olyan pozícióra, amelyek közvetlenül érintik a pénzügyi szabályozást és az uniós források felhasználását. A kiírások főként a most felszabaduló 16,4 milliárd eurónyi uniós keret kezeléséhez, az állami beruházások és közlekedési fejlesztések előkészítéséhez, valamint az agrár- és környezetgazdasági költségvetési tervezéshez kapcsolódnak. A tárca pénzmosás elleni jogi szakértőket

0: közlekedési beruházási ügyintézőt és agrárgazdasági szakembert is keres. A feladatok között szerepel uniós és nemzetközi munkacsoportokban való részvétel, költségvetési véleményezés, fejlesztési programok nyomon követése és a magyar álláspont képviselete különböző fórumokon. Ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármester ellen a budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség, amely korábban az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt emelt vádat a tavalyi Budapest Pride megszervezése kapcsán. A vádirat benyújtása után azonban az Európai Unió Bírósága kimondta, a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton ellentétes az uniós joggal és alapértékekkel. Az uniós jog elsőbsége miatt a nemzeti bíróságoknak figyelmen kívül kell hagyniuk az ilyen rendelkezéseket, így a vádiratban szereplő tényállás már nem valósít meg bűncselekményt. Az ügyészség ezért a vádat ejtette. Újra megszervezik Józsefváros ingyenes egészségügyi szűrőprogramját, a szűrőpénteket. A józsefvárosi Szent Kozma egészségügyi központban több különböző szűrővizsgálatot végeznek el, köztük kardiometabolikus állapot felmérést, bőrgyógyászati, szemészeti, légzésfunkciós és mozgásszervi vizsgálatokat. A részvétel ingyenes és nincs életkori megkötés, de előzetes regisztráció szükséges. A program célja a megelőzés erősítése és az, hogy a lakosok könnyebben jussanak hozzá alapvető egészségügyi szűrés. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a vizsgálatok nem helyettesítik a teljes körű orvosi kivizsgálást vagy a szakorvosi ellátást, inkább egy első kockázatfelmérő lépést jelentenek. Már 3 hazai üzletében teszteli a Lidl a Scan & Go szolgáltatást, amely a Lidl Plus alkalmazás részeként működik. A vásárlók a saját telefonjukkal szkennelhetik be a termékek vonalkódját, így a kiválasztott árukat rögtön eltehetik, és a kasszánál sem kell kipakolniuk újra. A fizetéshez elegendő az önkiszolgáló pénztárnál beolvasni az alkalmazás által generált QR kódot. A rendszer előnye, hogy valós időben mutatja a kosár tartalmát, az árakat és a kuponkedvezményeket. A tesztidőszak a Budapesti 3. kerületi Huszti úti, a Budaörsi Károly Király úti és a Modori Gém utcai áruházban indult. A szolgáltatás országos bevezetéséről a próbaüzem tapasztalatai alapján dönt az áruházlánc. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélekközösség Peller Mariannal, és egy csodálatos alapítóval vagyok itt szemben, mert hogy Szőke Viktória Anna a vendégem, aki létrehozta, életre hívta a Be Together Elvonulás Fesztivált. Már önmagában egyébként ez a kategória, hogy elvonulás fesztivál igen beszédes, de hogy azért ez nem egy átlagos elvonulás, és nem egy átlagos fesztivál, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, hogy ez pontosan mit is jelent. De először csak arról mesélj egy kicsit nekem a saját utadról, jó? Hogy milyen lépcsőfokok, milyen fokozatok, gondolom, hogy jó sok vezetett el odáig, hogy most azt mondhatjuk, hogy ennek a fesztiválnak, elvonulás fesztiválnak te vagy az alapítója.
1: Igen, köszönöm a meghívást először is. Hát tulajdonképpen én nekem már gyerekkoromban alakult az, hogy ezzel a dologgal fogok foglalkozni, nevezetesen az önismerettel, mert már kiskoromban azt éreztem, hogy szeretek segíteni embereknek, és szeretek beszélgetni emberekkel, tehát ez a terápiás működés, vagy a csoportban való működés, amit most is csinálok, az nagyon-nagyon a sajátom volt, és a közösségépítés is. És a gyerekkorom az nem volt túl fényes, szerintem ezt sokan elmondhatják magukról. Nálam is volt nagyon sok nehézség, a lány bántalmazástól kezdve nagyon sok olyan tinédzserkori problémán menten keresztül, ami nekem az volt az egyetlen kiút, hogy muszáj volt elindulnom az önismeretben. Mert ugye két utat láttam akkor még, hogy vagy kilépek innen, vagy akkor valamit megtalálom, hogy mi az élet értelme.
0: Tehát olyan, ez akkor annyira mélyre ment neked is, mélyre, hogy igen, azt azon gondolkodtál, hogy ezt az életet nem biztos, hogy van értelme
1: igen,
0: folytatni.
1: Így van, igen.
0: De nagyon jól döntöttél, azt gondolom.
1: Igen,
0: persze, de ott az biztos, hogy egy nagyon nehéz időszak lehetett. Igen, a bántalmazás, az azt jelenti, hogy fiú vagy férfi bántalmazott?
1: Igen, molesztálás.
0: Ja, Istenem.
1: Volt részem. Gondolom, hogy ez hát a klienseim, akikkel szoktam ilyenekről beszélni, azért van, amikor annyira mélyen van ez, hogy így nem is jön elő.
0: Igen.
1: Nekem is olyan probléma volt ez, ami annyira el volt temetve, hogy igazából nem foglalkoztam vele, nem mertem elmondani senkinek. És hát egyedül kellett vele megküzdenem. És körülbelül hát ilyen 20 éves korom körül kezdtem el foglalkozni önismerettel. Először tibeti buddhizmus, meditáció, jóga, nem tudom én, kineziológia, transzlegzés terápia, ezeket mind először magamon alkalmaztam, hogy valahogy kihozzam magamat ebből a nehézségből, és utána kezdtem el másokkal is foglalkozni, mert azt éreztem, hogy ez sokaknak segíthet.
0: Hogyne. Miki, azt mondd meg, hogy amikor elindultál ezen a típusú önismereti úton, akkor te találtál megnyugtató válaszokat? Mert magamból indulok ki, hogy a mi érteket keresem. Vajon mi volt az oka, hogy ezt át kellett élnem? És még ha nem is lehet teljesen épp ésszel ezt megmagyarázni, meg szerintem semmi nem mentheti fel a bántalmazót valójában. De hogy találtál olyan választ, ami akkor okay, valamennyire elfogadható volt a lelked
1: számára. Ott még nem. Tehát az elején nem. Az elején még csak abban voltam, hogy egy kicsit jobban legyek, tehát hogy lépésről lépésre egy kicsit jobban legyek ebbe. És hát a düh, a harag, a megbocsájtás, a mindenem végig kellett menni, és hát nyilván ezek hosszú évek, amíg az ember odáig eljut.
0: Hogyne.
1: És hát ugye ilyen újrakezdések, ilyen mélypontok nagyon sok van az ember életében, vannak nagyon mélyek, vannak nagyon nehezek, ami nekem még egy ilyen nagyon nagy nehézség volt az a először is, amikor így mindenemet elvesztettem anyagilag, tehát volt egy ilyen mélypontom is, amikor úgy éreztem, hogy a minden megvolt, a volt férjemmel mindenünk megvolt, nagyház, két kutya, gyerek, autó, minden megvolt, pipa, és utána összeomlott minden.
0: Mindegy kártya.
1: Igen, egyik pillanatra a másikra, úgyhogy azt gondolom, hogy tudok azoknak segíteni, vagy jó dolgokat mondani, akik hasonló helyzetekben vannak, és hogy ezeket hogy lehet túlélni. És ugye a legutóbbi az, amikor a válásunk most megtörtént, akkor én nagyjából mindent elvesztettem, ami számomra fontos volt, és gyakorlatilag egy ilyen olyan identitásválságba kerültem, amikor azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi az, amit én innentől kezdve szeretnék csinálni az életemmel, mi az, amit tovább szeretnék csinálni, hogy az enyém-e az, amit eddig csináltam.
0: De jó kérdés ez.
1: Igen.
0: Mert nem vagyok benne biztos, hogy ezt, tehát nem biztos, hogy csak emberben ez megfogalmazódik, pedig ez egy kulcskérdés, hogy amit eddig csináltam, az út, amin jártam, az valójában az én utam. Én akartam ezt, szívből vágytam rá. És mi volt a válaszod?
1: Hát érdekes volt, mert amikor elgondolkoztam most ezen, hogy mibe voltam akkor, akkor azon gondolkoztam, hogy ha ez egy, nem tudom, klímaszerelő cég lett volna, akkor valószínűleg az nem az én utam, tehát akkor elég egyértelmű lett volna. De miután közösségépítésben dolgoztunk együtt is a volt férjemmel, ezért nekem egy óriás kérdés lett, hogy valóban akarom én ezt tovább csinálni, tehát hogy még éveken keresztül új közösséget létrehozni. És tulajdonképpen arra jutottam, hogy nekem az egész életem erről szólt. És az egész életem az önismeretről szólt, és ez számomra nagyon fontos. És az, hogy más embereknek is megmutatni azt, hogy van kiút a nehézségekből.
0: Gyakorlatilag, akkor ez a küldetés.
1: Igen,
0: ugye?
1: Igen, abszolút.
0: Mi volt neked a kapaszkodó? Volt-e olyan ember, akihez fordulni tudtál? Mert azt mondod ugye, hogy egyedül kellett megértened, rájönnöd, de közben azért jó az, hogyha van az ember körül legalább egy valaki, aki a bizalmas tud lenni. De biztos vagyok benne, hogy sokan vannak, akik körül még egy sincs. Neked volt-e ilyen ember?
1: Igen, hát hogyha különböző mélypontokról beszélünk, igen, akkor gyermekkoromban nem volt senki. Igen. Tehát szerintem nagyon sok gyerek nem is tudja, hogy mi történik vele. Nem tudja, hogy az, ami történik, az nem jó, és az nem helyes, és az nem a normális. Tehát az volt a probléma, hogy én sem tudtam megfogalmazni, és nem is mertem fordulni a szüleimhez sem. Egy kicsit én elhanyagolt gyereknek éreztem magam azért, nem volt elég figyelem rajtam.
0: Érzelmileg biztosan. Igen.
1: Igen. Tehát, hogy észre se vették igazából, hogy nehézbe vagyok. De nem is gondoltam azt, hogy ezt valakinek el kéne mondanom, csak nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, és az évekkel később, sok-sok terápia után jött elő, Hogy itt probléma volt. Tehát a gyerekekre, tínézsgyerekre szerintem ilyen szempontból ezért nagyon fontos sokkal jobban odafigyelnünk, hogy ők még nem biztos, hogy ki tudják mondani, hogy mi történt velük.
0: Szerinted van valami, ami tetten érhető változás egy gyereknek vagy tínézsernek a viselkedésében, amiből már a szülő esetleg, ha tényleg figyel, kikövetkeztetheti, hogy valami történt?
1: Igen, én nekem is most két tínédzser gyerekem van, és nagyon próbálok figyelni rájuk, hogy mikor van olyan, amikor érzem, hogy beszélgetnünk kellene, és akkor kérdezek, akkor mellé ülök, akkor megölelem, tehát ezek fontosak. Én azt gondolom, hogy ha én megkaptam volna gyerekként azt, hogy valódi értő figyelemmel odaülnek mellém, akkor ez valószínűleg ki tudott volna jönni. Tehát abban a korszakban a mostani szülőknek én tinédzserekhez ezt javasolnám leginkább egyébként, hogy üljenek oda a gyerek mellé, és öleljék meg, és kérdezzenek, és beszélgessenek.
0: Milyen jó kérdés szerinted? Mert az, hogy minden rendben van, az egy olyan általános, tehát arra nem biztos, hogy egy gyerek tud mit mondani.
1: Én úgy szoktam kezdeni, hogy én, amikor ennyi idős voltam, ez akkor jó. Azt éltem meg, hogy és azt szeretném, hogyha te tudnád, hogy én melletted vagyok, és hogy neked van hova fordulni, van kibe kapaszkodni. És ez fontos szerintem nekik.
0: A te tínédzser gyerekeid már tudják a te gyerekkori történetedet, vagy azért azt még nem? Mert ez...
1: Tudnak sok mindent, így nem mondtam el konkrétan, olyanokat mondtam nekik, hogy nem szeretném, hogy nekik bajuk essen. Tehát ha bárhol ők rosszul, kellemetlenül érzik magukat, akkor azonnal mehetnek már, tehát mozdulhatnak.
0: Így van.
1: Azonnal szólhatnak valakinek, tehát hogy ezeket elmondtam, igen, nekik.
0: Mennyire fontos ezt átadni, igen, hogy már tudatosítsuk bennük, hogy neked van döntési lehetőséged, és hogyha valamitől te rosszul érzed magad egy helyzetben, abból lépjél ki.
1: Igen.
0: Neked nem kell engedelmeskedni. Nem, mert ezen sokat szoktam gondolkodni, nekem ez az egyik ilyen becsípődésem, hogy főleg a lányokat megfelelésre nevelték.
1: Igen.
0: És mi szerintem mi vagyunk az a generáció, akik most ezt próbáljuk már lehántani magunkról.
1: És a gyerekeinkről.
0: És igen. A gyerekeinkről már eleve lesz, vagy nem is rájuk tenni, hanem valahogy úgy
1: hát
0: terem.
1: Sokszor van olyan, amikor csak annyi a történet, hogy mondjuk egy nagybácsi mindenáron puszit akar a tinédzser lányától, és én egyszerűen ezt nem engedném. Tehát ha azt mondja a gyerek, hogy nem, akkor az egy nem, akárki is mondja.
0: Így van.
1: És tovább megyek, én eljutottam odáig is, hogy nekem is mondhatnak nemet. Tehát, hogy én sem vagyok egy autoritás, nem szabad, hogy az legyek, mert hogyha én rájuk nyomhatom azt, amit én gondolok, akkor végül is bárki megteheti velük.
0: Így van. Úristen, de jó, hogy erről beszélünk. Akkor most menjünk rá a következő mélypontra, ami az életedben volt. Hát ott mi volt az, ami ki tudott téged szedni, vagy ott volt-e körülötted olyan ember, aki azt mondta, hogy Viki, minden rendben van?
1: Hát azt hiszem, hogy én ebben nem vagyok jó példa,
0: Mert hogy, egyedül csináltad végig.
1: Nagyon sok mindent egyedül csináltam végig, és ezt én nem javaslom senkinek, tehát ebben nagyon, ez a legnehezebb. Tehát fontos az, hogy az ember menjen egy önismereti úton, és tudjon eszközöket elővenni, így hogy van. Mi az, ami számára egy adott helyzetben jó lehet. Nekem például a meditáció ilyen volt, a jóga ilyen volt, azokkal kicsit tudtam könnyíteni sokszor ezeket a nehezeket, de a mélypontokon én igenis azt gondolom egyébként, hogyha valaki ezt egyedül csinálja, akkor lemegy az aljáig, és ha lemegyünk az aljáig, akkor onnan nincs más, csak az, hogy ott az örvény aljából ki kell ugrani. Tehát, hogy ha viszont van segítség, akkor lehet, hogy nem mész le teljesen a mélyére. Én nagyon sokszor volt, hogy magzatpozba sírtam a földön, hogy most háton fekve itt csak azt várom, hogy csak legyen már vége ennek az életnek. Szóval ezt szerintem sokan megélik az életben, csak nagyon sokan nem tudják, hogy lehet onnan kijönni, vagy benne maradnak, benne ragadnak akár évekre.
0: Azt hiszem, hogy már az is egy nagy dolog, ha elkezd róla kommunikálni az ember, vagy hogy te most erről beszélsz, mi beszélünk róla, tehát mások is tudnak ehhez kapcsolódni, akik esetleg pont egy mélypontot élnek meg, és nem tudják, hogy mi lehet a kivezető út. Tehát te azt mondod, egyedül jöttél ki belőle, de most itt vagy segítőként, megértő segítőként, és akár hozzád is fordulhatnak, meg nyilván, aki nekik szimpatikus, én egyébként ezt szoktam mondani, hogy úgy válasz segítőt, hogy hallgassa gyomrodra, szívedre, tehát aki szimpatikusnak tűnik, aki ez úgy érzed, hogy kapcsolódni tudsz.
1: Az kevés, hogy valaki ajánlotta, szerintem, tehát meg kell nézni, hogy ki az az ember, amikor szembeülök vele, hogy érzem-e azt, hogy együtt rezgünk, hogy ő megért, hogy tudja, és ami még fontosabb, ami számomra egy ilyen zászló lett, hogy felemelni az embereket, tehát nem benne tartani, és nem, tehát az a fajta terápiás működés, amikor magukhoz kötik emberek a klienst azért, hogy minél többször jöjjön, vagy azt mondják, hogy ez nagyon sok év lesz. Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent meg lehet egyébként elég gyorsan oldani.
0: Igen, vagy legalábbis lehet már a tüneteket kezelni, és aztán pedig magán dolgozni az embernek. Igen. De én sem hiszek a függő viszonyban, azt gondolom, hogy az mindig egy red flag, tehát az egy figyelmeztetés, hogy ott rossz helyen vagy. Innen folytatjuk már is a beszélgetést.
2: Lélekközösség Peller Mariannal.

0: Folytatódik a Lélek közösség Peller Mariannal, vendégem Szőke Viktória Anna, és hát egy nagyon izg a Be Together elvonulás fesztivál alapítója, és még van egy titulsod, mert hogy te segítesz amúgy csoportoknak, ugye? Tehát nem csak egyénekkel is foglalkozol?
1: Egyéni back coaching folyamatokat viszek, okay. Igen, és csoportokkal is foglalkozom.
0: És csoportokkal is foglalkozom. Mit szólnál, hogyha arról azzal folytatnánk, hogy hogyan dolgozol az emberekkel? Milyen elakadásokkal, vagy élethelyzetekkel fordulnak hozzád? Kik találnak, meg kik tudnak hozzád kapcsolódni?
1: Nagyon érdekes, mert nők nagyon sokan jönnek, és van olyan, hogy idővel kiderül, hogy valamilyen hasonló helyzetben voltak gyerekkorukban, és nagyon sokan hasonlóan vannak, hogy vagy nem is emlékeztek rá, vagy annyira mélyen van, hogy gyakorlatilag ilyen felszínesen beszélnek róla, hogy mi történt velük. Hát igen, ott az történt, hogy, és így történt, és ez azt jelenti, hogy annyira mélyre le van nyomva, és nem tud vele mit kezdeni. Nagyon sokszor egyébként szerintem nem jó, hogyha feltépjük ezeket a sebeket, hanem a mostani helyzetben ő hogyan tud ezzel tovább menni? Uh-huh. Mi az, ami neki most segít? Nem biztos, hogy az, hogy lemegyünk a mélyére, és újra feltépjük azt a sebet, és ott át kell élnie. Viszont az, hogy lehet, hogy van ott egy düh, egy harag, egy önbántás, hogy én mit tettem, én mit rontottam el. Ez például egy fontos dolog lehet, hogy a többi életterületre ne vigye be.
0: Igen. Mit tudsz kezdeni a szégyenérzettel, mert aztán az egyik leggyilkosabb érzés?
1: Igen, én azt gondolom, hogy a szégyenérzet az egyik legmélyebb érzelmünk, és onnan én úgy látom, hogy lépésről lépésre lehet csak egy kicsivel följebb jönni mindig. Tehát, hogy amikor már megengedem azt, hogy haragudjak, akár magamra, akár a másikra. Tartottam korábban dűcsoportokat, aminek nagyon nagy sikere volt, mert nagyon fontos az, hogy például az, aki soha az életében nem mondhatott nemet, mindig jó kislány volt. Azok, vagy jó kisfiú. Igen. Azoknak nagyon nehéz az. Például, ha csak annyit csinálunk, hogy egy ordítást csinálunk egy hangos zenére, és van, aki nem tudja megcsinálni. Van, akinek nagyon nehéz.
0: Le van korlátozva.
1: Le van korlátozva.
0: Az érzelmi program blokkolja.
1: Igen.
0: Ő rajta az ilyen típusú programozottságon te hogy tudsz segíteni?
1: Ezek például nagyon jó gyakorlatok rá. Tehát, hogy amikor egy biztonságos közegben érzi azt, hogy most itt megteheti, igen, itt nem lesz bántva, itt ez rendben van, és mindenki más is ugyanezt csinálja, hogy most ő saját magáért megy. Most az egyszer van lehetősége, hogy amennyit csak tud, ordítson ki, adja ki magából, kiabáljon. És ezt nagyon sokan nem engedik meg, még otthon, négy fal között sem maguknak.
0: Változtatott a jelenléteden, ahogy dolgoztál magadon, és elkezdted megengedni magadnak, vagy ahogy kioldódtak?
1: Oh, természetesen. Igen, nagyon sokat. Nagyon sokat. Tehát én azt gondolom, hogy tudok egy olyan biztonságos közeget tartani már ehhez is, mert van ha valakin eluralkodik valamilyen ilyen érzelem, akkor van egy metódus arra, hogy hogyan lehet ezt lelassítani, lecsillapítani, és akkor mondjuk csak egymás szemébe néznek az emberek, és lassan, és akkor most csak a szemeden keresztül ad ki.
0: Az is tud nehéz lenni ám.
1: Nehéz is, viszont nem megy tovább. Uh-huh. Tehát tudja, hogy hogyan fogja tudni visszafogni akkor. Tehát a legnagyobb probléma a düvel egyébként az, hogy azt gondolják az emberek, hogy nem fogják tudni megtartani akkor, amikor előjön.
0: Aha.
1: És hogyha megtanulják itt kiadni, és utána azt is, hogy hogyan kell ezt megtartani, akkor az egy nagyon fontos dolog lesz az életükben, tehát nagyon jó visszajelzések vannak.
0: A kezükbe kerül a gyeplő.
1: Igen.
0: Az érzelmükkel kapcsolatban. Úristen, de jó, ez is pont a megzabolázatlannak tűnő erőnek.
1: Igen.
0: Tehát annak a gyeplője.
1: Ez a belső erőnk tulajdonképpen, a düh nagyon sokszor, igen, és az alatt megvan egy szégyen. És amíg a szégyenhez nem tudunk kapcsolódni, uh-huh, addig nem jön ki a düh, addig nem engedjük meg magunknak, és utána lehet így lépésről lépésre feljebb jönni.
0: Az anyává válás, azt gondolom, az is egy nagyon-nagyon fontos lépcsőfok egy nő életében, nyilván férfi életében is, nem kérdés. Tehát a szülővé válás, mint olyan. Mesélj, hogy neked ez milyen élmény volt. Hozzátett, megnehezített, új tükröket tett eléd.
1: Nagyon érdekes, hogy ugye a volt férjemmel, amikor mi összekerültünk, akkor ez egy ilyen nagyon biztonságos kapcsolat volt, és ott azt tudtam érezni, hogy biztonságban vagyok én is, meg a gyermek is, meg így együtt, egy családként mi nagyon biztonságban vagyunk, és ez nagyon fontos volt szerintem, ő bent volt a szüléseknél, tehát ez szerintem az alap, tehát azt szoktam mondani házasság előtt állóknak, hogy hogy azt gondolják végig, hogy biztonságban érzik-e magukat egymás mellett. És főleg a nőknél, hogyha mondjuk összejön egy baba, akit nem vártak, akkor ott gondolja végig a nő, hogy emellett a férfi mellett, ő most 1-2-3-4 évre ő biztonságban érzi-e magát. És hogy tudja-e azt, hogy ő támogatni fogja. És tehát, hogy amikor sokan megélik azt, hogy így legyintenek a férfiak arra, hogy hát te csak itthon vagy a gyerekkel, te nem csinálsz semmit.
0: Kicsit legyél te otthon a gyerekkel egyedül, sok sikert.
1: Igen, ja, és ez egy 0-24-es munka, tehát ez nem olyan dolog, ami...
0: Így van.
1: Ami,
0: tehát pont ebbe lehet elfeledni, hogy folyamatosan igénybe veszi az egész idegrendszert, és főleg a nőnek ott a hormonális változások hatására, és olyan kiélesedetten vagyunk jelen, hogy egy nyesszenésre ugrunk. Na jó, bocs, ez másik teszőbaripám.
1: Igen, szóval, hogy ebből a szempontból egyébként jó volt, hogy én ott biztonságban éreztem magam, viszont még elég kicsi volt a kisfiam, amikor szerintem egy másfél éves volt kb., amikor így mi mindent elvesztettünk. Tehát a nagy házból átköltöztünk az én pici lakásomba.
0: Micsoda tanítás, tudod? Tehát ez uramist.
1: És akkor azon gondolkoztunk, hogy most pelenkát vegyünk, vagy buszjegyet, mert annyira nem volt. Tehát, hogy mindent elvesztettünk, ez a frankhitel, meg a stb., ami így bejött akkor. És hát ott nekünk volt egy egészségközpontunk, amiben nagyon sokféle program volt, például ilyenek, hogy jóga, ilyenek, hogy hastánc. Én is tanítottam nőket is hastáncolni, nőiességfejlesztést. És nagyon sokféle előadás, tanfolyam volt ezen a helyen, volt bioboltunk. Tehát ez az egész egy ilyen kis komplex, önismereti és testtudatosság és tudatossági központ volt. Nagyon szerettük, sok ilyen tábort is tartottunk, ahol sokan voltak ott, és mindig azt mondták nekünk, hogy miért nem csinálunk valami nagyobbat, valami, hogy hosszabb legyen, vagy jobb, többet legyünk együtt, mert nagyon jó, amikor így együtt vagyunk. És akkor így alakult ki tulajdonképpen az első fesztivál.
0: Így jutottatok el odáig.
1: Igen.
0: De ez már a Be Together volt? Vagy
1: nem,
0: akkor más
1: ez még az Everness Fesztivál volt. És tulajdonképpen az, hogy én akkor anya voltam kisgyerekekkel, és szerettem volna emellett a közösségépítésben aktívan részt venni. Tehát emiatt fontos volt az, hogy a fesztivál ez egy családbarát fesztivál legyen, igen, és hogy a gyermekfalut, amit akkor így ott én kialakítottam, megálmodtam, hogy mi legyen ott, ahhoz, hogy az én két kisgyerekemet oda be tudjam tenni, és biztonságban tudjam őket addig, amíg én dolgozom. És hát tulajdonképpen azt csinálom, amit szeretek, ami a hivatásom, de meg őket is imádtam, tehát valahogy ezt össze kellett hoznom, ezt a kettőt.
0: És így anyaságból született tulajdonképpen ez a megoldás. Zseniális. Mindjárt elmegyünk még a fesztiválra, csak még egy pillanatra hadd, megütötte a fülemet a hastáncoktatás, ami kettős érzetem van vele kapcsolatban, és ez rólam beszél elsősorban, de kíváncsi vagyok, hogy te miért döntöttél úgy, hogy mondjuk megtanulod a hastáncot, és aztán kezded oktatni nőknek. Mert én vágynék rá, mert látom a tökéletes női mozgást, tehát a nőiség megnyilvánulását a hastáncban, a mozdulatokban. És mégis viszolygok tőle, hogy kipróbáljam, mert zavarban lennék, hogyha megpróbálnám.
1: Na hát azt hiszem, hogy pont ez el is mondtad nagyjából. Tehát az, hogy én onnan indultam, hogy egy molesztált kislány voltam, az nekem eljutott odáig, hogy nehéz volt megmutatnom magam nőként. És hát én az első hastáncórákon sírtam, és azt mondtam, hogy én nem fogom tudni ezt megtanulni, és nem is akarom látni magam. Tehát ez egy önismereti folyamat volt ugyanúgy, és amikor én ugyanebben segítettem más nőknek, és láttam, hogy mi mennek keresztül, és hogy milyen nehézbe vannak, és volt, amikor sírtak, hogy ők ezt nem tudják megcsinálni, ezt a mozdulatot, és közben pedig nem arról szó lesz, hogy most meg tudom-e csinálni, vagy nem, hanem hogy feljönnek olyan érzelmek a testből sokszor, ami el van raktározva mélyen. Ott van a szégyen, ott van az, hogy nem mutathatom meg magam, és közben ott van a vágy is, hogy de én itt vagyok teljes mellszélességem, meg akarom mutatni
0: ez
1: magam.
0: Ez megint a jó kislányságnak egy korlátja gyakorlatilag.
1: Igen. Úgyhogy nagyon sok olyan nő volt, aki csak azért járt, hogy szebben fogjon meg egy poharat, amikor. Tehát amikor már nekem mondták, hogy képzeld el, hogy azt vettem észre, hogy már úgy nyúlok a pohárra.
0: Lágyabb mozdulattal. Lágyabb. Jaj, de szép ez.
1: És nem csak az a lényege, hogy most én ezt kiálljak a színpadra és megmutassam, hogy tudom rázni a csípőmet, hanem az, hogy a lágy mozdulatok a hétköznapokban hogyan ivódnak át.
0: Óriási. Igen. És gondolom, hogy ez is tehát, hogy neked is segített, ugye? Megélni nagyon a nőiséget, sokat, vagy kibékülni a nőiséggel, igen, ami a bajt hozta rád idézőjelbe téve.
1: Igen. Igen. Igen, úgyhogy abszolút terápiás folyamatnak is bárkinek szívesen ajánlom.
0: Nagyon jó. Na most tartunk megint csak egy rövid szünetet, és utána igen, pedig rátérünk a fesztiválra, hogy mi mindennel várod ott a kedves vendégeket, igen, jó?
1: Oké. Okay.

0: Folytatódik a Lélek közösség Peller Mariannal, vendégem Szőke Viktória, Anna a Be Together Elvonulás Fesztivál alapítója, és ott hagytuk abba, hogy akkor most tényleg térjünk rá arra, hogy ezúttal mi minden várja ebben az új típusú fesztiválban, amit ugye újonnan hoztál létre. Tavaly igen. Már volt a Be Together?
1: Nem, most lesz.
0: Egészen új lesz.
1: Egészen új.
0: Mesélj, hogy mi a koncepció, hogy építetted fel, mit jelent az, hogy elvonulás fesztivál?
1: Ez nagyon érdekes, ez az elvonulás fesztivál, ez egy meditációba jött nekem, ez a szó így összerakva, mert hogy sokszor mondtuk ezt a kontextust, de nem így egybe. És tulajdonképpen arról az alapról beszélünk ebben a szóban, hogy elvonulás fesztivál, hogy itt lesz egy olyan csendes, elkülönített tér, ahol egy külön sátor arról fog szólni, hogy ott végig meditálók gyakorlatilag elvonulásban lesznek, és ez lesz egy alaprezgése az egész rendezvénynek.
0: Azzal, hogy ott folyamatosan meditálnak.
1: Ehhez bármikor lehet csatlakozni, tehát valaki kitalálhatja, hogy ő csak egy délelőttöt, vagy egy napot, egy pár órát beül oda a csendbe, és ezt a rezgést átveszi. És utána pedig nyugodtan mehet a fesztivál többi részére, ahol valóban fesztivál van, kultúra színpad, előadások, koncertek lesznek este, és lesz egy olyan önismereti sátor, ahol meg önismereti folyamatok lesznek, tehát egész nap egy bizonyos folyamatot végigviszünk, tehát mondjuk, ha belső gyerekkel foglalkozunk, akkor délelőtt, délután végigmegy egy teljes folyamaton. Nem csak belecsöppen, és belecsipeget, hanem végigmegy egy teljes folyamaton.
0: Mert az ezért már nagyon sokat tud adni, hogyha az ember egy teljes napon keresztül fókuszál, és gyakorlatokat visz végig.
1: Igen, és hát nem hagyjuk benne, tehát ami nekem veszőparipám, hogy nem szabad benne hagyni valakit abba a mélységbe, hogyha ha bele ment a saját belső mélységébe, akkor utána egy integráló folyamatnak kell, hogy legyen a végén. Tehát ez vagy egy meditáció, vagy egy hangfürdő, vagy egy beszélgetős, kiírom magamból, valamilyen integráló folyamat lesz. És az 5 nap alatt pedig, aki végig ott lesz velünk, egy teljes emberi életutat fogunk végigvinni, tehát amikor a szerdai napon megérkezünk, az a lélektestbe érkezésének a napja.
0: De jó.
1: A következő nap az a születés, újjászületés, azzal fogunk foglalkozni. Pénteki napon a belső gyerek, a gyerek minőségünk, szombaton a felnőtt, és vasárnap pedig a bölcskor, amikor majd egyszer csak elhagyjuk ezt a testet. Úgyhogy így egy ilyen íve van, de aki meg csak egy-két napra tud jönni, az is megkapja azt az önismereti folyamatot, amit szeret.
0: Meg abban is hiszek, tudod, hogy az sem véletlen, hogy éppen melyik napon ér rá az a valaki, azt, aki éppen csatlakozik a fesztiválhoz.
1: Igen, egészen biztos.
0: Tehát valószínűleg akkor pont azzal a minőséggel van feladat, elakadás, vagy azzal érdemes most foglalkoznia. Igen. Úristen, de jó, ez nagyon-nagyon tetszik. Bulik is lesznek? Mert a fesztivál nekem egyelő valójában a fejemben, tudod, az van, hogy akkor itt most erezd el a hajamat.
1: Igen,
0: módjával.
1: Nem, nálunk lesz táncos és jógás mozgás helyszín, ahol lehet egy kicsit így bulizni, kimozogni.
0: Hastáncot nem oktatszott?
1: Hastánc szerintem emlékezés szerint lesz, de lesz nia, lesz többféle ilyen tánc, tai chi, jóga, csikung, tehát nagyon sokféle mozgásforma is lesz, és az esti idősávban, délután 6 órától kezdve minden este lesz koncert is, ott is lehet egy kicsit bulizni, de igyekszünk így az idegrendszer védelmébe 11-kor befejezni a programokat.
0: Szuper.
1: És akkor mindenki tud aludni éjszaka, nyugodtan, csendben, reggel korán kezdünk. Ja, és amit még nem mondtam el, ami nagyon fontos szintén, hogy minden nap 2 alkalommal, reggel és délután lesz egy olyan idősáv, amikor 20 percre az egész fesztiválon mindenki ott, ahol van, leül csendbe és meditál 20 percet.
0: Ez isteni.
1: És ezt a közös rezgést szerintem így nagyon lehet majd érezni.
0: Hát hány emberre számítasz, vagy számítotok?
1: Hát most jelen pillanatban ilyen 5-600 főnél tartunk. Meglátjuk, hogy még most június 24-ig mennyi.
0: Még bőven van idő. Így van, igen. Így van. És hogy hányan fognak ott egyszerre meditálni, mert annak tényleg olyan ereje van, olyan rezgésmódosítás, és tudom, hogy van, akinek ez lilaköd, de aki mondjuk minket hallgat, megnéz, annak már nem. Mert már hozzá van szokva az ilyen jellegű témákhoz, meg foglalkozik ezzel. Tudod, én azt gondolom, Viki, hogy az olyan emberek, mint amilyen te magad is vagy, azok hozzájárultak ahhoz, hogy mondjuk jelen pillanatban ott tartsunk, ahol tartunk. És most nyilván a kollektívra gondolok, vagy a társadalmunkra gondolok. Mert én is, nekem is az a célom, hogy valahogy emelni a tudatosságot.
1: Igen.
0: És valahogy azt gondolom, hogy az a jó, hogy úgy tudjuk őket, vagy megemelni a közös tudatosságot, a kollektív tudatot, hogyha megmutatjuk, hogy amúgy jó lenne, ha picit magatokon dolgoznátok.
1: Így van.
0: Mert ezt a munkát viszont nem tudja más megcsinálni. Hát ez mindenkinek az egyénie. Nagyon-nagyon tetszik. Izgulsz?
1: Nem, de nagyon várom. Nagyon
0: de jó,
1: várom.
0: Akkor jófajta izgatottság van igen, benned igen. ezzel kapcsolatban.
1: Nagyon kíváncsi vagyok tényleg, hogy mit fogunk létrehozni, akár ezzel is, hogy a kollektívben ez mit fog létrehozni. Tehát én hiszek abban, hogy magunkon kezdjük, igen, az önismeretet, de hogy az én célom az, hogy a közös kollektív rezgést emeljük, és hogy azt csak együtt tudjuk. És ez a kapcsolódás, hogy itt ennyien kapcsolódunk együtt, ez egy nagyon fontos és nagyon erős rezgés lesz szerintem.
0: Abszolút. Gyerekeidet viszed, vagy most már tínédzserként ez nem értek őket
1: igen,
0: annyira?
1: Igen, most már így a barátaikat is hozzák, úgyhogy nagyon izgalmas. Igen, ők Waldorfba járnak, és amúgy is egyébként egy kicsit ilyen burokba vannak, úgyhogy belenőttek ebbe a fesztiválozásba, ebbe a fajta fesztiválozásba, úgyhogy nekik ez nem idegen. Ők is várják, hogy milyen lesz. És hát akkor hagyd mondjak pár dolgot arról, hogy ugye te is ott leszel.
0: Igen.
1: Mint előadónk, nagyon nagy szeretettel látunk.
0: Köszönöm.
1: És
0: köszönöm a meghívást. Én is örülök szívből.
1: Jön hozzánk Soma Mama Gésa, Pál Feri atya, nagyon-nagyon jó előadóink lesznek, Daubner Béla, úgyhogy Kis József Zsolt. Nagyon szeretem mindegyiket, személyes kapcsolatom van mindegyiken. Nagyon sokat tettek szerintem azért, hogy így a közösségek és a világrezgés szintje emelkedjen.
0: Igen, ez így van, és nagyon szerencsések vagyunk szerintem mi magyarok. Mert valahogy azt érzem, hogy itt Magyarországon tényleg csodálatos. Nem akarok ilyen nagyon elszállt mondatokat mondani, hogy tanítok, de akkor inkább azt mondom, csodálatos előadók vannak, akik nagyon önazonosan vállalják a saját, most tényleg azokat a neveket, akiket felsoroltál, tehát tényleg nem is akarok senkit kiemelni, mindegyiket imádom, mindegyikre felnézek, mindegyiknek az életútja önmagában is már egy tanítás. Igen. És hogy önazonosan vállalválnak ki. Te is tartasz előadást egyébként? Vagy szoktál amúgy előadást tartani?
1: Szoktam, igen, én nekem most az új vesző, hát nem annyira új, de új veszőparipám az a kvantumfizikával való összefésülés az önismeretnek.
0: Imádlak!
1: és ez egy olyan kollektív, tanultam családállítást, és ez egy olyan állítási forma, ahol a kvantum térben dolgozunk.
0: Igen.
1: És ezek ilyen azonnali minőségi pici, apró vagy nagyobb változások. És azt imádom, szóval, hogy most így ilyet is fogok tartani, úgyhogy lesz többféle dolog, igen. Kapcsolódás workshopot tartok, ahol ugye ez a egymással szembenézős, egymással kapcsolódós dolgok lesznek, olyan gyakorlatok, amiben egy kicsit határfeszegető sokaknak, és van akinek meg ez egy nagyon mély folyamat lesz.
0: Nagyon izgalmas, és látom, hogy az egyik fő feladatod ez, hogy a kapcsolódásokat segítsd elő.
1: Igen.
0: Nyilván azért hozol létre egy ilyen teret is, hogy gyakorlatilag ennyi ember összekapcsolódhasson. A te kapcsolódásaid minőségileg tudtak javulni az elmúlt 20-30
1: szerintem évben. Nagyon, igen, igen. Saját magammal is, tehát az
0: alapja, ugye?
1: Ez az alapja, ennek az egésznek. Gondolom, igen. És a családommal is, a gyerekeimmel, a közvetlen környezetemmel, és hát igazából én nekem mindig célom az is, hogy előadókat is összekapcsoljak egymással, tehát hogy valahol van bennem egy ilyen connecting, egy ilyen állandó összekapcsolási igény.
0: De jó ez.
1: Azt gondolom, hogy ebben leszünk többek, és hogy mindannyiunknak az kéne, hogy legyen a cél, hogy emeljük egymást.
0: Hát, remélem, hogy eljutunk odáig. Azt gondolom, hogy amit tudsz, azt te megteszel ezért. És nagyon szépen köszönöm neked, hogy jöttél. Nagyon élveztem a beszélgetést is. Nagyon sok sikert kívánok neked ehhez az újonnan életre hívott Be Together Fesztiválhoz. És akkor találkozunk. Ott leszel? Akkor, persze. Amikor én ott leszek?
1: Igen, én végig ott leszek.
0: Jó, akkor várom, hogy ott a fesztiválon
1: köszönöm
0: is összekapcsolódjunk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Ölellek sokszor.
1: Köszönöm.
0: Veletek pedig 2 hét múlva találkozunk legközelebb. Sziasztok!

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

politikus letartóztatását is elrendelte a bíróság az óbudai korrupciós ügyben. A jövő héten kétnapos ülést tart a parlament. Települési szintű átlagkeresetek is láthatók a KSH új fejlesztésében. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az ügyész indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte Őrsi Gergely jelenleg és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalina központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A nyomozásban eddig 32 embert hallgattak ki, és a vesztegetési célú kifizetések összege meghaladja 2 milliárd forintot. A keddi akciók során több helyszínen tartottak kutatást, több 10 millió forint készpénzt és értékes ingóságokat foglaltak le, és vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van. A jövő heti kétnapos parlamenti ülésen az országgyűlési képviselők többek között 4 új vizsgálóbizottság felállításáról, a képviselői juttatások jelentős csökkentéséről, valamint a devizahitelesek helyzetét rendező törvényjavaslatról döntenek. Kedden napirendre kerül a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése és a politikai reklámok szabályozása, valamint egyes beruházási szabályok módosítása. 5 millió forint értékű speciális fogászati egységszéket kapott a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Madarász utcai gyermekkórháza, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom támogatásával. Az Olaszországban gyártott egyedi kialakítású eszköz a fogyatékkal élő és tartós betegséggel küzdő gyerekek altatásban végzett fogászati ellátását segíti. A szék minden irányban állítható, kerekesszékes páciensek esetében is jól használható, és korszerű monitorrendszerrel támogatja a kezelő személyzet munkáját. A Heimpál

0: gyermekkórház évente mintegy 1700 speciális ellátást igénylő gyermeket lát el, így az új eszköz jelentősen javítja a beteg biztonságot és a mindennapi munkát. Mostantól bárki települési szinten is megnézheti a nettó és bruttó átlagkereseteket. A Központi Statisztikai Hivatal új fejlesztésének köszönhetően a Tina nevű interaktív térképes alkalmazás 2019 és 2025 közötti adatokat mutat több mint 200 mutatóval. A statisztikák kizárólag a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vonatkoznak. A friss számok szerint Tel kivezeti a nettó átlagbérlistát 801 ezer forinttal, a rangsor végén pedig Torna Nádaska áll 165 ezer forintos átlaggal. A részleteket Gombos Veronika, a Központi Statisztikai Hivatal szóvivője mondta a Sláger FM-nek.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Nem fér fel a dobogóra. A legmagasabb átlagkereseti települések között több budai agglomerációs település szerepel, például Telki, Budajenő, Nagykovács. Talán a legnagyobb meglepetés, hogy Paks a legjobban kereső települések között szerepel. A Tina nem csak a kutatók és az

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több körözött embert is elfogtak a kelenföldi pályaudvarnál zajló közbiztonsági akcióban. Barna medvét észleltek Pásztó közelében. Rekordszámú település nevezett a Virágos Magyarország idei versenyére. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Sólyog Tamás köztársasági elnök szerint alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, ha a kormány elmozdítja a független alkotmányos szervek vezetőit. Facebook posztjában azt írta, a helyzet súlyát jelzi, hogy a Velencei Bizottság sürgős eljárásban vizsgálja az ügyet, és szakértői készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak. Az államfő közölte azt is, hogy az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A bejegyzés alatt Magyar Péter miniszterelnök is reagált, felvetve, hogy Sólyog Tamás korábban miért nem tartotta szükségesnek a külföldi segítségkérést, és szerintem miért volt kifizetődőbb a hallgatás. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre, és 29 embert fogott el a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén zajló közbiztonsági akcióban. A legtöbb elfogás, körözés, kábítószerfogyasztás és garázdaság miatt történt. A kelenföldi vasútállomás régi aludjárójához a budapesti rendőrfőkapitányság újabb térfigyelő kamerákat telepített, és a 11. kerületi rendőrkapitányság járőrei önálló, valamint a közterület felügyelőkkel közös szolgálatot látnak el, így éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A budapesti közlekedési központ kezdeményezésére háromnapos komplex járat ellenőrzés is zajlik a környék közösségi közlekedési vonalain. Barna medvét észleltek a Nógrád vármegyei Pásztó közelében, mindössze néhány száz méterre a lakott területtől, közölte a Bükki Nemzeti Park. A vadkamera felvételei alapján egy fiatalabb, kisebb termetű egyed járhat a környéken. A szakemberek szerint valószínűleg kóborló medvéről van szó, de óvatosságra kérik a helyieket. A tavalyihoz hasonlóan idén is sok település jelentkezett a Virágos Magyarország környezetszépítő programra. A legtöbb pályázat Veszprém, Borsodabaüzempén és Pest vármegyéből érkezett. A legnépszerűbb kategóriák pedig az év főtere és a virágzó közösség lettek. A verseny júniusban folytatódik a szakmai értékeléssel és a helyszíni zsűrizéssel. A szervezők idén is 5 települési kategóriában díjaznak, és határon túli magyar ajkú települések is nevezhettek. A díjakat novemberben adják át. Magyarország az európai megmérettetésen is részt vesz, a falvak között Egyek, a városok között Kecskemét képviseli hazánkat, a nemzetközi zsűri július 4-e és 7-e között érkezik az országba. A debreceni Csokonai Nemzeti Színház végleg kiveszi műsorából Eszenyi Enikő Primadonnák című rendezését. A döntést Vadász Dániel

0: Igazgató hozta meg arra hivatkozva, hogy az ügy elhúzódása rossz hatással van a munkahelyi légkörre, és nem sikerült olyan protokollt kialakítani, amelyet minden érintett szakmai szervezet elfogadott volna. A színház a jövő évadban a Biztonságos Terek Alapítvánnyal együttműködve dolgozik a hasonló helyzetek megelőzésén. A produkciót május végén már felfüggesztették, miután a tervezett együttműködés több kollégájukban rossz érzéseket keltett. Eszenyi Enikő pár hete nyílt levélben kért bocsánatot. A júniusi hétvégeken változik a 2B és az 51A jelű villamosok közlekedése, mivel a Mester utcában útátjárót építenek, valamint átépítik a Vágóhíd utcai villamosperont, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A 2B villamos ezért rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirta telep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár a következő 4 hétvégén. Az 51A villamos nem közlekedik ezeken a napokon, helyette a Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusszal lehet majd utazni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: Sláger FM.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go.
2: Te vagy az

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A megújuló Ecseri úti csomópontban is fejlesztetik az utastájékoztatást. Európa egyik legnagyobb civil dróngyártó központja jöhet létre Szentendrén. Kivonul Magyarországról a Same felszámolják az Easybox automatákat is. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megújult utastájékoztató táblákat helyezett ki a Budapesti Közlekedési Központ az Ecseri úti metroállomás környezetében, valamint a 181-es és 281-es buszok megállóiban. A József Attila lakótelep sarkán több mint 10.000 négyzetméternyi terület újult meg, a busz megállók pedig végleges helyükre kerültek. Az új táblák egyedi azonosító kódokat is tartalmaznak, amelyek megkönnyítik a tájékozódást, különösen akkor, ha egy járat ideiglenesen más megállóból indul. A tervek szerint 2027 végére mind a 80 fővárosi csomópont megújult utastájékoztató elemekkel rendelkezik majd. Mintegy 2,7 milliárd forintos beruházással Európa egyik legnagyobb civil dróngyártó központját építi az ABZ Innovation Szentendrén, közölte a vállalat ügyvezetője Kecer Máté. A cég mezőgazdasági és ipari drónokra specializálódott, saját fejlesztésű rendszereik már több mint 40 országban jelen vannak az Egyesült Államoktól a Távol-Keletig. A gyártókapacitás bővítését egy nemzetközi magyar és amerikai befektetőket is tömörítő konzorcium 7 millió eurós befektetése tette lehetővé. A vállalat szerint Európában hiány mutatkozik nagy teherbírású ipari drónokból, és a magyar mérnöki tudás nemzetközi szinten is versenyképes. Kivonul a magyar piacról az EMAG csoporthoz tartozó Same csomagszállító. A döntés oka, hogy a kormány megakadályozta a cég hazai lányvállalatának felvásárlását. A társaság elbocsátja magyar dolgozóit, és felszámolja az Easybox csomagautomata hálózatot is. Az 1000-nél is több automatát Romániába szállítják vissza. A szolgáltatás várhatóan még 3-4 hónapig működik. Június 11-e és 14-e között rendezik meg Budapesten a 97. ünnepi könyvhetet. A Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzon 204 stand 540 frissen megjelent kötet és több mint 100 program várja az érdeklődőket. A szervező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke szerint az idei könyvhét az első, amelyet állami támogatás nélkül hoztak létre. Donald Trump azt javasolta, hogy a Fehérház déli gyepén épülő UFC arénát a június 14-i gála után is hagyják a helyén. A 27 méteres acélszerkezetet az amerikai elnök az Eiffel-toronyhoz hasonlította, mondván azt is ideiglenesnek szánták, mégis megmaradt. A 4500 férőhelyes arénát Trump 80. születésnapjára és az amerikai függetlenség 250. évfordulójára készítik. Költségeit az UFC állja, a teljes büdzsé legalább 60 millió dollár. A gála után mintegy 700 ezer dollárból állítják helyre csak a gyepet. Az aréna csak egy újabb eleme Trump fehérház átalakításainak, amelyek között aranydíszítések, új bálterem és a rózsakert részleges leaszfaltozása is szerepel. Június 1-től két évre szóló szponzori megállapodást kötött a VAM Magyarország és a Magyar Labdarúgó Szövetség. A vállalat lett a férfi a válogatott távközlési főszponzora. A cég logója megjelenik a válogatott sportruházatán, reklámjai pedig

0: Pedig minden kapcsolódó kommunikációs és marketing felületen láthatók lesznek. Az együttműködés elemeit először a pénteki Magyarország-Finnország válogatott barátságos mérkőzésen láthatja a közönség. A VAM Magyarország korábban is aktív volt a sporttámogatásban, többek között a Veszprémi kézilabda csapatot, az Egri vízilabda klubot, valamint Szilágyi Áront és Molnár Martint is segíti. A Sláger FM híreit Fortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 6-án, szombaton 10:30-tól a Magyar Zeneházában jön a Weiner Symphonic Band nyárindító koncertje kint a szabadtéri színpadon, igen, ott a Városliget szívében, ami egyébként egy fedett szabadtéri színpad, tehát eső idején és esetén is meg tudják tartani ezt a koncertet. A Weiner Leo Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium számos nagyhírű művész alma mátere sokak pályája indult el a falak között. Nem meglepő hát, hogy működését Prima Primissima díjjal is utalmazták. Ennek a csodálatos műhelynek az életébe nyerhetünk betekintést és bepillantást az iskola fúvó zenekara révén. A zenekar 1994-ben alakult Sztán István vezetésével, aki az iskola részfúvós tanszékvezetője. 10 évig tanszak, bocsánat, igazgatója, majd címzetes igazgatója volt, és a hazai részfúvós oktatás legendájás és legendás alakjává vált. Az eltelt több mint 30 év alatt számos országos külföldi verseny, illetve fesztiváldíjjal büszkélkedhett az általa alapított együttes. 2018 óta Bánfalbi Balázs és Takács Tibor karmesterek irányításával folyik a munka, akik méltó módon viszik tovább a fúvószene népszerűsítését. Ennek szellemében mutatják be a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán is a nyárindító koncertjüket, mert műsoruk már a szabadságot, a szünidő felszabadultságát idézi elénk, melyben népszerű fülbemászott dallamok csendülnek fel komoly zene, a musical és a szórakoztató zene világából. És aznap egyébként még a Magyar Zeneháza számos egyéb programot is tartalmaz majd, például az állandó időszaki kiállításuk, a Freddy különleges felolvasóestje jön, Barátom Freddy címmel. Azt gondolom, hogy már a cím önmagáért beszél, érdekes lesz végighallgatni annak az embernek az előadását, a gondolatait, az érzéseit.

0: A júliusban kezdődő ír uniós elnökségről tárgyalt Budapesten Magyar Péter miniszterelnök és Mihály Martin ír kormányfő. Magyar Péter azt kívánja, legyen kényelmesebb az ír elnökség, mint a magyar volt. Felidézte, hogy Magyarország 2024-ben éppen egy ír elnökség idején csatlakozott az EU-hoz. A magyar kormányfő kiemelte, hogy nagyra értékelik Írország kiegyensúlyozott gondolkodását, és támogatják az elnökségi prioritásokat, köztük az EU versenyképességének javítását. Mihály Martin üdvözölte Magyar Péter elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása mellett, és azt mondta, ezzel Magyarország visszakerülhet az Európai Unió szívébe. Nyílt álláspályázatokat tett közzé a pénzügyminisztérium több olyan pozícióra, amelyek közvetlenül érintik a pénzügyi szabályozást és az uniós források felhasználását. A kiírások főként a most felszabaduló 16,4 milliárd eurónyi uniós keret kezeléséhez, az állami beruházások és közlekedési fejlesztések előkészítéséhez, valamint az agrár és környezetgazdasági költségvetési tervezéshez kapcsolódnak. A tárca pénzmosás elleni jogi szakértőket, közlekedési beruházási ügyintézőt és agrárgazdasági szakembert is keres. A feladatok között szerepel uniós és nemzetközi munkacsoportokban való részvétel, költségvetési véleményezés, fejlesztési programok nyomon követése és a magyar álláspont képviselete különböző fórumokon. Ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármester ellen a budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség, amely korábban az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt emelt vádat a tavalyi Budapest Pride megszervezése kapcsán. A vádirat benyújtása után azonban az Európai Unió Bírósága kimondta, a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton ellentétes az uniós joggal és alapértékekkel. Az uniós jog elsőbsége miatt a nemzeti bíróságoknak figyelmen kívül kell hagyniuk az ilyen rendelkezéseket, így a vádiratban szereplő tényállás már nem valósít meg bűncselekményt. Az ügyészség ezért a vádat ejtette. Újra megszervezik Józsefváros ingyenes egészségügyi szűrőprogramját, a szűrőpénteket. A józsefvárosi Szent Kozma egészségügyi központban több különböző szűrővizsgálatot végeznek el, köztük kardiometabolikus állapot felmérést, bőrgyógyászati, szemészeti, légzés funkciós és mozgásszervi vizsgálatokat. A részvétel ingyenes és nincs életkori megkötés, de előzetes regisztráció szükséges. A program célja megelőzés erősítése és az, hogy a lakosok könnyebben jussanak hozzá alapvető egészségügyi szűrésre. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a vizsgálatok nem helyettesítik a teljes körű orvosi kivizsgálást vagy a szakorvosi ellátást, inkább egy első kockázatfelmérő lépést jelentenek. Már 3 hazai üzletében teszteli a Lidl a Scan & Go szolgáltatást, amely a Lidl Plus alkalmazás részeként működik. A vásárlók a saját telefonjukkal szkennelhetik be a termékek vonalkódját, így a kiválasztott árukat rögtön eltehetik, és a kasszánál sem kell kipakolniuk újra. A fizetéshez elegendő az önkiszolgáló pénztárnál beolvasni az alkalmazás által generált QR kódot. A rendszer előnye, hogy valós időben mutatja a kosár tartalmát, az árakat és a kuponkedvezményeket. A tesztidőszak a Budapesti 3. kerületi Huszti úti, a Budaörsi Károly Király úti és a Monori Gém utcai áruházban indult. A szolgáltatás országos bevezetéséről a próbaüzem tapasztalatai alapján dönt az áruházlánc. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Sláger FM, a legtöbb zene megszakítás nélkül.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
2: Hazugságban éltem.
0: A kedvenc magyar slágerek a Sláger FM-en.

most remesz. Ugye megbocsát, az most vörösen ég a bőröd, hiszen tudja már a bűnöd, én bármit megteszek neked, de a titkod nem leszek.

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk,

0: slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Korányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 12-én pénteken este 19 órától a Hagyományok Háza színház termében érkezik a Fitos Dezső Társulat Tántorgók című előadása, táncjáték a hazát elhagyók emlékére. Amerika, kérem szépen, a jövő országa, az ígéret földje, a lehetőségek hazája, lényegében egy tündérmese, főleg a 20. század elejé magyar nincstelenség felől nézve. Magyarországi szegénylegények, zsellérek, napszámosok, cselédek százezrei hagyták el a hazát az itthoni gondok enyhítésére, a könnyebb jövő reményében. Fiumében mondtak búcsút Európának, és több hezes utazás után aztán Amerikában találkoztak először a meseországgal, ahol azonnal hankik lettek, izompacsírták, és nyelvtudás hiány a legkeményebb munkákra osztották be őket. Hitték, hogy majd egyszer hazatérnek, földet, házat vesznek a kint keresett pénzből, de a kivándorlóknak lényegében csak a negyedet tért vissza Magyarországra. Nos, ez az előadás róluk szól, a tánc értük szól, a tántorgókról, a bátrakról és a bizonytalanokról, akik éhesen és tétován várták az ügynököt, hogy rabszolgamunkára vigye